Kérik a V4 Fesztiváltól. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Budapesten kapnak művégtagokat az ukrajnai háború sérültjei. Egy szaudi humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. Az első méretpontos művégtagok átadására szerdán került sor Szaúd-Arábia magyarországi nagykövetének jelenlétében, közölte az esemény szervező kommunikációs ügynök. Kitértek arra, hogy az ukrajnai háború miatt sokaknak hosszú ideje nehezen vagy egyáltalán nem elérhető a megfelelő rehabilitációs és művégtagellátás. Erre igyekszik megoldást találni a Szaúd-Arábiai Királyság hivatalos humanitárius segélyszervezete. A Semmelweis Egyetem rektora Mergeli Béla szerint nincs félnivalója az intézménynek a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda vagyon visszaszerzési hivatala által tartott razzia után. A rendőrök szerdán jelentek meg az Üllői úti központi tömbben egy folyamatban lévő büntető eljárás miatt. A rehabilitációs klinikán tartott átadón azt mondta, a vizsgálat egy klinikai kutatásokhoz kapcsolódó gyógyszerfelhasználás kérdését érinti a belgyógyászati és hematológiai klinikán, és nincs köze az egyetem működéséhez vagy fejlesztéseihez. Az intézmény közölte, hogy teljes körűen együttműködnek a hatóságokkal, de egyelőre nincs hivatalos információ gyanúsítottakról, vagy az eljárás pontos tárgyáról. A szúnyoggyérítés elhagyását kéri a Dunakanyar Környezetvédelmi Egyesület a V4 Fesztiváltól. Azt szeretnék, hogy az idei rendezvényen ne alkalmazzanak deltametrin hatóanyagú kémiai szúnyoggyérítést. Az egyesület szerint az aszályos időjárás miatt a térségben jelenleg nincs jelentős szúnyogártalom, ezért az írtás nem indokolt. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a kémiai kezelés nem szelektív, így a hasznos rovarokat is elpusztítja. A fesztivál részben Natura 2000-es területet érint, ezért különösen fontos a természeti értékek védelme. A szervezet szerint a szer elsodródása a Dunamenti vizes élőhelyeket is veszélyeztetheti, mivel a deltametrén a vízi élővilágra is káros. A V4 Fesztivált július 1-e és 4-e között rendezik meg Nagymaroson. Emléktáblát és emléklapot állítanak Scherrer Péter tiszteletére a budapesti Margit szigeten egy olyan platánfánál, amelyhez az idén májusban elhunyt színművészt szoros személyes kötelék fűzte, írja a Blick. A színművészre elementáris hatást tett a két egymás mellett álló, szinte egybefonódó platánfa, amikor először meglátta. Két hét leforgása alatt 31 új fajt azonosított egy kutatóexpedíció, írja a 24.hu. A tudomány számára korábban ismeretlen élőlényeket az Atlanti-óceán déli részén Brazília partjaitól nem messze fedezték fel. Mindet az óceán középső vízrétegében találták meg, amely a világ legnagyobb és leggazdagabb ökoszisztémája. A kutatócsoport mintákat is gyűjtött, amelyek genetikai elemzése lehetővé tette az ismeretlen fajok gyors leírását. Szerdán a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor-zivatar többfelé előfordulhat. Egyes helyeken nagy mennyiség hullhat, ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. Az északias szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik. A legmagasabb hőmérséklet 32 és 39 fok között valószínű.

Tudod, még sohasem voltam olyan boldog, mint akkor, azon a reggelen. Sétáltunk a folyóparton, és a hullámokat néztük. Ősz volt, de azért még sütött a nap. A fákon piros és sárga levelek remegtek. Az angolok ezt úgy hívják, indián

telt el azóta. Egy század. Egy örökké valóság.

Ma nagyon messze vagyok attól az őszi reggeltől. Ülök a folyóparton, és rád gondolok. Hol vagy most? Mit csinálsz? Eszedbe jutok-e még néha? Egyedül nézem a hullámokat. Látod, kijöttem ide. Lefekszem a parti homokra, és emlékezem. Emlékezem a víz kékjére, a napsugárra, és a boldogságra, amit elvesztettem. Egy örökké valóság telt el.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Műsorajánló.
1: Szivárvány.
2: Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
2: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
2: UK. Ez a UK Fever Show.
3: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK Fever Show.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió.
6: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!
7: A Jambetot a Chevrolet.

0: Hobby Rádió. Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
0: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Life.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
1: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Zombi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantelem esküszöm.
3: Zombi Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
1: Új korszak kezdődik a budapesti parkolásban, a fővárosban marad a közlekedési múzeum. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Július 1-én új korszak kezdődik a budapesti parkolásban. Fokozatosan megszűnnek a parkolóautomaták, így a parkolási díjakat kizárólag digitálisan, mobil alkalmazással vagy SMS-ben lehet majd kiegyenlíteni. Szintén fontos változás a fővárosban, hogy 25%-kal emelkednek a parkolási tarifák. 2027. január 1-től Budapesten megszűnik a zöld rendszámos járművek parkolási kedvezménye is. A fizetős parkolási zónákban található közterületi töltők használata során a töltés ideje alatt is parkolási díjat kell fizetni. Szintén jövő évtől a 2 tonna saját tömeget meghaladó személyautók után a normál parkolási díj 2-szeresét kell majd fizetni, függetlenül attól, hogy elektromos, hibrid vagy belső égésű motoros a jármű. Egy éve bocsájtották fel Magyarország második kutató űrhajósát, Kapu Tibort. Ebből az alkalomból rendezvénysorozat kezdődött a budapesti Millenáris Parkban. Az esemény megnyitóján szólalt fel Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter, aki elmondta, bár a Hunar program évvégén lezárul, szeretné, ha folytatódna a megkezdett fejlődés, és erre a fél évre felkérte Kapu Tibort a program vezetésére. A miniszter szerint az űrtevékenység az egyik legfontosabb feladat, mert ez nem csupán egy iparág, egy kutatási terület, hanem befektetés a jövőbe. Az űripar a világ egyik leggyorsabban növekvő ágazata, hangsúlyozta. Budapesten marad a közlekedési múzeum. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új központi kiállítóhelyéről döntött a kormány. Most véglegessé vált, hogy nem Debrecenben lesz, hanem Budapesten az egykori északi járműjavító területén, a dízelcsarnok környékén. A debreceni elhelyezéshez kapcsolódó tevékenységet le is állították. A kormány közlése szerint az új közlekedési múzeum projekt előkészítése már megtörtént, de felszólítják a közlekedési és beruházási minisztert, hogy vizsgálja felül a megvalósítás ütemezését. Emellett utasították a projekt és a kapcsolódó fejlesztésekhez szükséges költségek vizsgálatára is. Néhány héten belül lemond a szerb köztársasági elnök tisztségéről Alekszandr Vučić, ugyanakkor továbbra is aktív szerepet kíván vállalni a politikában, és pártja felkérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Az államfő elismerte, hogy a kormányzás során hibák is történtek, elsősorban a személyi döntések terén, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a vezetés minden válsághelyzetben az ország érdekeit tartotta szem előtt. Szerdán a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor, zivatar többfelé előfordulhat. Egyes helyeken nagy mennyiség hullhat, ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. Az északias szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik. A legmagasabb hőmérséklet 32 és 39 fok között valószínű.

0: Műsorajánló.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
2: Retikül. Szerdán 16 órától. A Hobby Rádió.

0: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
2: Nagy generáció! Illés!
3: Ne gondold, oh, ne, hogy tiéd a világ.
2: Omega!
4: Oh,
2: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
5: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
0: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
6: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
7: Műsorajánlót hallottak.
8: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Műsorajánló. Egészségedre.
1: Egészségedre.
0: Egészségedre.
1: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
2: A tudomány mai állása.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
2: Egy műsor
3: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
2: Jó szórakozást!
3: Jó szórakozást!
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
5: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
4: Hungary Live.
6: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
7: Hagyományaink, értékeink Európában.
8: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
9: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
10: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
11: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: műsorajánló.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
2: Retikül. Szerdán 16 órától.
3: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig van.

0: Csák Attilával.
1: Gyere fel, táncolj még!
2: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
4: Nagy generáció! Illés!
5: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ!
4: Omega!
6: Oh,
4: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
7: I want to break free.
4: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
8: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
9: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
10: Hosszabbították a vörös kódot, Budapesten is veszélyes betegséget terjesztenek a kullancsok. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Szociális és Családügyi Minisztérium szerint a hőségriadó miatt meghosszabbított vörös kód protokoll zökkenőmentesen és hatékonyan működik. A Szociális és Gyermekvédelmi Ellátórendszer biztonságosan üzemel, mondta dr. Tóth Kinga Dóra, Szociális, Család és Idősügyi Államtitkár. A vörös kód protokollt valamennyi érintett szociális szolgáltató nappali melegedő és szakosított intézmény megkapta. Büszke a Tisza kormány első 50 napjára, a miniszterelnök úgy véli, ilyen rövid idő alatt már több tucat vállalást sikerült teljesíteniük. Magyar Péter közösségi oldalán az eredmények között sorolta, hogy megállapodtak 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, az infláció évek óta a legalacsonyabb, a forint 5 éve nem volt ilyen erős. Ezek mellett említette azt is, hogy jelentősen olcsóbb lett a magyar államadósság finanszírozása, az üzemanyag pedig már jóval kedvezőbb áron kapható, mint a védett ár idején. Kitért arra, hogy elindították a tisztító tűzműveletet, rövidesen feláll a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, valamint elfogadták a miniszterelnöki mandátum 8 évben való korlátozását. Mint írta, visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett 1000 milliárdos állami vagyont, jelentősen csökkentették a képviselők, a kormányfő és a tárcavezetők fizetését, és minimum 50 milliárd forintot spórolnak a képviselői költségkeretek szűkítésével. Magyar kutatók figyelmeztetnek egy kifejezetten veszélyes betegségre, amelyet a budapesti kullancsok akár harmada is terjeszthet. Kutatásuk során egy évig gyűjtötték a veszélyes vérszívókat. A HunRen Magyar Kutatási Hálózat és az Állatorvos Tudományi Egyetem egy teljes éven át gyűjtötte a vérszívókat Budapest egyik perem kerületében. A szakemberek a laborvizsgálatok során a kullancsokban korábban nem igazolt DNS-t azonosítottak. Fontos felfedezés vizsgálataik alapján, hogy Közép-Európában először mutattak ki városi környezetben egy távol-keleti vándormadarakkal együtt érkező baktériumot, amely tartósan meg is telepedett a külvárosi élőhelyeken. Ez a baktérium az emberi szervezetben magas lánccal, fejfájással, valamint súlyos izomfájdalmakkal járó betegséget okozhat. A rendőrség folytatja a hetek óta zajló közbiztonsági akciót a főváros 11. kerületében lévő Kelenföldi vasútállomás környékén. Egy hét alatt 24 embert fogtak el vagy állítottak elő, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, hogy lakossági panaszokra reagálva a rendőrség május 28-a óta állandó, emelt létszámú jelenlétet biztosít a Kelenföldi vasútállomás környékén. Éjjel-nappal vannak rendőrök a területen. A rendőrök június 18-a és 25-a között 735 embert igazoltattak, elfogtak vagy előállítottak 24 embert, többek között garázdaság miatt, elfogató parancs alapján, elzárás letöltésének elmulasztása miatt, valakit pedig bűncselekmény elkövetésén értettetten. Szerdán a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor, zivatar többfelé előfordulhat, egyes helyeken nagy mennyiség hullhat, ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. Az északias szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik, a legmagasabb hőmérséklet 32 és 39 fok között valószínű.
9: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
0: Műsorajánló.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
9: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
6: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
11: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
12: Szivárvány.
4: Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
11: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
9: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
11: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
9: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadrádiók.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallotta.
2: Ebreg Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Műsorajánló.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
3: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
5: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Rubi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Nem fordult elő, hogy ilyen hosszú ideig harmadfokú hőségriasztás lett volna érvényben. A kereszténydemokrata néppár a kormány pedagógusok számára bejelentett béremelését kritizálta. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az elmúlt 20 évben nem fordult elő, hogy ilyen hosszú ideig, azaz 4 egymást követő napon harmadfokú hőségriasztás lett volna érvényben, ráadásul úgy, hogy előtte már a másodfokú figyelmeztetés is érvényben volt. Erről beszélt sajtótájékoztatóján az országos tiszti főorvos. Rossi Beatrix hangsúlyozta, ez nem egyszerűen meleg időjárás, hanem olyan egészségügyi kockázat, amely a következő 2 napban is fokozott odafigyelést és közös fellépést kíván. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kánikula nem csak egyéni veszélyt jelent, hanem komoly terhelést okoz az egészségügyi ellátórendszerben is. Ez megmutatkozott a növekvő mentőhívások számában is, hiszen 400-450-nel több napi jelzést fogadtak a diszpécser szolgálatok a hétvégén, és túlterheltebbek a sürgősségi osztályok is. A kereszténydemokrata néppárt országgyűlési frakció vezetője a kormány pedagógusok számára bejelentett, átlagosan 3000 forintos béremelését kritizálta, felvetve, hogy annak az adminisztrációs terhe nagyobb lehet, mint maga a juttatás. Rétvári Bence közösségi oldalán rámutatott, a nevelést és az oktatást közvetlenül segítő dolgozók bérének azonnali 25%-os emelési ígéretével kampányoló Tiszának végül egy 0,4%-os pedagógus béremelést sikerült összehoznia. A pályakezdő 40 forinttal nő, 11.660 forintról 11.700 forintra. Szóvá tette azt is, hogy ezért a csekély összegért most nyáron az összes pedagógus szerződését módosítják, és kérdésesnek nevezte, hogy vajon a bürokratikus teher lesz-e több, vagy a fizetésemelés mértéke. Nem támogatja Márki-Zay Péter és a Mindenki Magyarország a mozgalom a képviselők vagy polgármesterek választhatóságának olyan törvényi korlátozását, amely meghatározott számú ciklus után automatikusan megfosztaná őket az indulás jogától. Hódmezővásárhely polgármestere bejegyzésében azt írta, meggyőződésük, hogy egy valódi jogállamban nem a politikai szereplők körét és a választhatóságokat kell adminisztratív eszközökkel szűkíteni, hanem olyan átlátható és tisztességes feltételeket kell teremteni, amelyek között a választ szabadon dönthetnek arról, kinek adnak bizalmat. Hangsúlyozta, ha egy település vagy választókerület lakói elégedettek a városvezető vagy képviselő munkájával, akkor joguk van őt újra és újra megválasztani. Robert Fico miniszterelnök szerint Szlovákia nem csatlakozhat azokhoz a kezdeményezésekhez, amelyek katonai hitelek révén finanszíroznák Ukrajna védelmi kiadásait, írja felvidék.ma hírportál. A kormányfő erről a Szlovák Rádióban beszélt és jelezte, a héten zajló egyeztetéseken is ezt az álláspontot kívánja képviselni. Azt mondta, ha más országok össze akarnak fogni a konfliktus finanszírozására, azt valószínűleg nem tudják megakadályozni. Szerdán a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképző is várható, zápor-zivatar többfelé előfordulhat. Egyes helyeken nagy mennyiség hullhat, ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. Az északias szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik. A legmagasabb hőmérséklet 32 és 39 fok között valószínű.
0: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
4: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
5: Úgy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
6: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: Zombi rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Szabad rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadrádiók.hu.
4: Társadalmi célú közleményt hallottam.
0: Hobbi rádió.

0: Műsorajánló.
1: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
4: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
5: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
6: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
7: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
6: Koktél.
7: Érdekes témák, érdekes emberek.
6: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: A tudomány mai állása.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
2: Egy műsor.
3: Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: A tudomány mai állása.
1: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
2: Jó szórakozást!
3: Jó szórakozást!
0: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
4: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
0: World Live.
4: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
5: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
4: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
6: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
4: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
1: A társadalom mentális egészségéről tanácskoztak Budapesten. Itassuk a madarakat a kánikulában, ma még nem szűnik a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Elkészült a kórházi fertőzések mérését, validálását és publikálását lehetővé tevő módszertan és irányelv, jelentette be az egészségügyi miniszter a Tárca Semmelweis napi ünnepségén kedden Budapesten. Hegedűs Zsolt azt mondta, ősz elején indul ezen adatok nyilvános közzététele, és a szakmát bevonva érthetően összehasonlítható módon fogják tájékoztatni a lakosságot és a döntéshozókat is. Hozzátette, ezek nem azért lesznek nyilvánosak, hogy bárkit megbélyegezzenek, hanem azért, hogy közösen tudjanak javítani. A társadalom mentális egészségének javításáról tanácskoztak Budapesten. Mentális egészség nélkül nincs egészség, hangzott el a Mentális Egészség Magyarországon 2026 címmel megrendezett tanácskozás sajtótájékoztatóján kedden Budapesten. A program kezdeményezője országos mentális egészség program megvalósítása mellett érvelt. Unoka Zsolt, a program kezdeményezője, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának professzora hangsúlyozta, a kutatásaik szerint Magyarországon a lakosság 10-15%-a küzd komplex poszttraumás stressz zavarral, ami az önkép sérülését, kapcsolati és érzelmi zavart jelent. Ennek a helyzetnek a kezelésére pedig csak társadalmi összefogással egy országos mentális egészségprogram megvalósításával lehetséges. A madarak itatásának fontosságára hívta fel a figyelmet a kánikulában a Dunadráva Nemzeti Park az MT-hez kedden eljutatott hírlevélben. Azt írták, hőség idején nem csak az embereknek, hanem a madaraknak is sok folyadékra van szükségük. A kertben jól elkészített itató a madarak gyülekező helye lehet, kialakításakor azonban ügyelni kell rá, hogy lassan mélyüljön, és a közepére érdemes lapos követ tenni, ahol a madarak megállhatnak, leszállhatnak. Aranyemlékérmét bocsátott ki az MNB. Első Mátyás aranyforintja megnevezéssel bocsátott ki aranyemlékérmét a Magyar Nemzeti Bank. Az emlékérmék a középkori magyar aranyforintok sorozat 9. elemeként jelennek meg, közölte a jegybank az MT-vel. Az emlékérme előlapján egy Első Mátyás által veretett aranyforint hátlapjának ábrázolása látható, középpontjában Szent László alakjával. Az emlékérme hátlapján eredeti ábrázolás módban a korabeli aranyforint előlapjának Szűz Máriát ábrázoló központi éremképe jelenik meg. Majd hidegfront hatására napközben egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar, helyenként heves zivatarra is számítani kell, felhőszakadással, jégesővel, valamint viharos széllökésekkel, és az esti órákban is zenkhet az ég. Az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség, 33-39 fok között alakulnak a csúcsértékek, többfelé élénk erős lesz a szél.
2: Hobby Rádió.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
3: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
4: Hagyományaink, értékeink Európában.
5: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
6: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadók koncertjei, hétfőn 5-től.
6: Hungary Live. Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
7: UK Fever Show.
8: UK Fever Show.
9: UK.
6: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
8: UK Fever Show.
7: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 1-én az Anna Mária és a Tihamér nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. Az Anna Mária név jelentése kegyelmezett, az Anna és a Mária nevek összekapcsolódásából jött létre. Ez a név viselőit nagyszerű szervezői készséggel és önbizalommal ajándékozta meg. Becézése Marci, Panni, Pannika, Mari, Marika, Anna, Ancsi, Annus és Anna Mari. Jeles viselői ennek a névnek Cseh Anna Mária modell, Dancs Anna Mária énekesnő, Detre Anna Mária színésznő, Kovács Anna Mária énekesnő, Láng Anna Mária színésznő, Sánt Anna Mária színésznő, valamint szinkron színésznő. Szintén ezen a napon köszöntjük Tihamér nevű kedves férfi hallgatóinkat. A szláv magyar eredetű férfi név a Tihomir névből ered, jelentése pedig csendes és béke. Ünnepelnek még a Tihamérok április 20-án, november 9-én és december 16-án is. Becézése Tihi, Tihike, Tima, Timácska, Timus és Tiha. Jeles viselői ennek a névnek Vujicic Tihamér zenész, valamint Gyarmati Tihamér festő és ön kedves Tihamér. Szintén ezen a napon ünnepelnek Annabella, Áron, Detre, Dévald, Elő, Gyula, Lévi, Ninett, Ninetta, Oliver, Tabita, Teobald és Teobálda nevű kedves hallgatóink.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Július 1-e a Magyar Egészségügy napja. Ezért összefoglaljuk, hogy milyen lehetőségeik vannak a látássérülteknek az egészségügyi rendszerben, mire érdemes odafigyelni, és kihez érdemes fordulni probléma esetén. A látássérülteknek, különösen időskorban vagy krónikus betegségek esetén kiemelkedően fontos a rendszeres egészségügyi ellenőrzés, az állapot javítása, szinten tartása, illetve a további látásromlás elkerülése céljából. Mint minden betegség esetén fontos a megelőzés, illetve a kialakult probléma esetén a további látásromlás elkerülésének szerepe. Ennek érdekében kiemelkedően kell figyelni a rendszeres testmozgásra és az egészséges étkezésre megfelelő mennyiségű vitamin és ásványi anyag bevitele céljából. Az EU alapelvei szerint az egészségügyi dolgozóknak speciális képzést kell kapniuk a fogyatékkal élők igényeiről. Ez segít abban, hogy empatikusan, szakszerűen és hatékonyan tudják támogatni a látássérült pácienseket. Az egészségügyi személyzet szempontjából fontos a világos, érthető kommunikáció, a vizsgálatok és beavatkozások részletes elmagyarázása, valamint a fizikai segítségnyújtás, például kísérés, ülőhely felajánlása, tárgyak elhelyezkedésének ismertetése, valamint a személyes megszólítás, a közvetlen támogatás, valamint a türelem és az odafigyelés. Az orvosok, különösen a szemészek felelősek azért, hogy felhívják a figyelmet a látásromlásra és elindítsák a rehabilitációs folyamatot, illetve továbbirányítsák a pácienst a megfelelő intézményekhez, önkormányzatok, érdekképviseleti szervek. Amennyiben a látásromlás, illetve a látásvesztés bekövetkezett, érdemes felkeresni a jól kiépült, komplex rehabilitációs rendszert, amely mentálhigiénés, pedagógiai, foglalkozási és szociális elemekből áll. A fő cél az önálló életvitel, a társadalmi és munkaerőpiaci integráció elősegítése. A látássérültek számára elemi rehabilitáció keretében lehetőséget biztosítanak a mindennapi tevékenységek újratanulásában, valamint a különböző segédeszközök használatában, például fehérbot, nagyítók, beszélőeszközök, képernyőolvasó szoftverek, illetve digitális szolgáltatások esetében, mint a távszem alkalmazás, amely valós idejű segítséget nyújt hétköznapi helyzetekben.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
2: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból, üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 1-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, mi is történt a történelem során ezen a napon. A 16. század elejével kezdünk. 1506. július 1-én született II. Lajos jagellóházi magyar és cseh király, aki a Mohácsi csatából menekülve esett el. A 17. század közepével folytatjuk. 1646. július 1-én született Gottfried Wilhelm Leibniz német racionalista matematikus és filozófus. A 17. század legsokoldalúbb elméje, Newtonnal együtt a matematikai analízis megalapozója. Jelentősek a biológiában, a geológiában, a nyelvészetben, a teológiában és a jogban elért eredményei is. A 18. század végével folytatjuk. 1798. július 1-én elfoglalta Napóleon Bonaparte Alexandriát Egyiptomban. Aztán lépjünk a 19. század elejére. 1804. július 1-én született George Sand, a férfi nevet és férfi ruhát viselő lázadó írónő. Előharcosa volt a nők egyenjogúságának és küzdött a szerelem szabadságáért. Maradjunk még a 19. század elején. 1818. július 1-e Semmelweis nap. Semmelweis Ignác a gyermekágyilázókának felfedezője, az anyák megmentője születésének emlékére tartják ezen a napon a Semmelweis napot. És maradunk továbbra is a 19. században. 1881. július 1-én meghalt Rudolf Hermann Lotze, német filozófus, a fiziológiai pszichológia alapítója. Kanyarodjunk a 20. század elejére. 1910. július 1-én született Estée Lauder magyar származású amerikai cégvezető, aki 1946-ban vezette be az Estée Lauder kozmetikai termékek első csoportját a kiskereskedelembe. 1982 óta a cég tanácsadó testületének elnöke. Még mindig a 20. század. 1969. július 1-e Budapesten kalauz nélküli autóbuszokat és villamosokat állítottak forgalomba. És végül, de nem utolsó sorban, 1981. július 1-én halt meg Brauer Marcel Lajos, a funkcionalista építészet egyik legnagyobb hatású mestere, akinek praktikus használati tárgyai napjainkban is közkedveltek. A bicikli kormány mintájára 1925-ben megalkotta a csővázas széket. Ő tervezte az UNESCO párizsi székházát, a minnesotai Collegeville St. John apátságot és Franciaországban az IBM kutatóközpontját is. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Üzenet Nehémiás próféta könyve első részéből.
1: Ó Uram, mennek Istene, Te nagy és félelmes Isten, Te hűségesen megtartod a szövetséget azokkal, akik Téged szeretnek és parancsolataidat megtartják. Legyen figyelmes a füled, legyen nyitva a szemed, és hallgass meg szolgád imádságát, aki most éjjel-nappal imádkozik előtted szolgáidért, Izrael fiaiért.
2: Hobbi Rádió.
3: 2026. július 1-je, szerda. Mi közünk hozzád, Isten fia? Evangélium Szent Máté könyvéből, 8. fejezet 28-tól a 34. versig. Amikor Jézus a Genezáreti tó keleti partján, Gadara vidékére ért, két ördögtől megszállott ember jött vele szemben. A sírbortokból bújtak elő. Már annyiszor elvadultak, hogy senki sem mert arra járni. A megszállottak kiáltozni kezdtek. Mi közünk hozzád, Isten fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt gyötörj minket? Tőlük távol nagy sertéskonda legelészett. Az ördögök arra kérték Jézust, ha kiűzöl minket, küldj a sertéskondába. Erre ezt mondta nekik, menjetek. Azok ki is mentek, és megszállták a sertéseket, mire az egész konda a meredek partróra tóba rohant, és odaveszett. A kanászok elfutottak, bementek a városba, és elhírezteltek mindent, azt is, ami a megszállottakkal történt. Akkor az egész város kiment Jézus elé, és amint meglátták, kérték, hogy távozzék határukból. Emélkedés. A Gadara környékén élő megszállottak jelenete kissé zavarba ejtő. Az evangélium két emberről szól, akik démonok uralma alatt állnak. Ugyanakkor megismerhetjük egy egész vidék lakosságának lelkületét is, akik inkább a megszokott nyugalmat választják, mint sem a szabadító Jézust. A történet középpontjában nem a megszállottság borzalma áll, hanem az, hogy az emberek kérik Jézust, távozzék vidékükről. A két megszállott Jézus közelettére kiabál, mi közünk hozzád, Isten fia, mintha maga a sötétség szólna belőlük, fölismerve a világosság közelettét. Jézus egyetlen szóval kiűzi a démonokat, de ennek ára van a disznó pusztulása. A város lakói ekkor döntés helyzetbe kerülnek, és azt választják, hogy Jézus távozzon. Ez az evangélium fájdalmas tükör. Vannak pillanatok, amikor szembe kell néznünk azzal, hogy mi is inkább a kényelmes megszokást választjuk, mint az életünket megváltoztató Krisztust. Jézus jelenléte mindig döntés elé állít, nem lehet közömbösen viszonyulni hozzá. A szent jelenléte leleplezi a sötétséget, és ez gyakran kényelmetlen. A megszállottak felszabadulnak, de a többiek nem örülnek, félnek és inkább visszatérnek a jó, ismert rendhez. Vajon hajlandóak vagyunk-e engedni, hogy Jézus gyökeresen átalakítsa az életünket, még akkor is, ha ez fájdalmas és veszteséggel jár? Uram Jézus Krisztus, néha félek attól, hogy valóban beengedjelek az életembe. A Te világosságod fényt vett lelkem sötét zugaira, és ez megriaszt. Kérlek, ne engedd, hogy elutasítsalak. Ne engedd, hogy a saját kényelmem fontosabb legyen, mint a Te szabadításod. Uram, tisztíts meg, gyógyíts meg, és újítsd meg bennem az Isten országát. Segíts, hogy ne a veszteségtől tartsak, hanem örüljek annak, amit adni akarsz. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.
4: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a Biblia első 5 könyve nem 10, hanem összesen 613 parancsolatot tartalmaz? Valószínűleg soha senki nem került közel ahhoz, hogy megfeleljen mindegyiknek, noha Jézus kimondta, ha valaki az egyiket megszegi, az olyan, mintha az összeset megszegte volna.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Ma egy egyszerű, igazi, elfelejtett magyaros levest készítünk. Régen nagyon kedvel volt a szegények soraiban, tehát egy leves, egy kaszás lét fogunk készíteni. A hozzávalók a következők: 1,5 kg sertésláb, fokhagyma, só, törött bors, 80 dl liszt, 3 dl tejföl, egy tojás, ecet, tárkony. A megtisztított és kettévágott sertéslábat zúzott fokhagymával, sóval, borssal puhára főzzük egy edénybe, majd a levéből kiemelve, ami kb. 1-1,5 óráig kell főzni a sertéslábakat, kicsontozzuk és kisebb darabokra vágjuk. Ezután a tejfölt a liszttel és a tojással simára keverjük, és ezzel a levet behabarjuk. Ecettel, tárkonnyal ízlés szerint fűszerezzük, végül forró levest a húsdarabokra merjük. Füstölt rábtól még ízletesebb, ez esetben vigyázunk a sózásra. A leves betétjeként csipetkét ajánlok, a lisztből és tojásból víz nélkül kemény tésztát gyúrunk, meglisztezett deszkán körülbelül 1 mm vastagságot nyújtunk, majd lisztes kézzel szabálytalan alakú kisújnyi köröm darabkákat csipegetünk.

0: Kamu reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
1: A kánikula miatt megszaporodtak az áramszünetek, csökkent az élelmiszerpazarlás, ma a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés is várható, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Az extrém hőség miatt Budapesten, Pest vármegyében és az Észak-Dunántúlon az átlagosnál 2-3-szor több üzemzavar jelentkezik a villamosenergia hálózaton, ezért az E.ON Hungária csoport megerősített készenléttel dolgozik, és a tervezett áramszünetek jelentős részét elhalasztotta, közölte a társaság kedden az MTI-vel. A legtöbb meghibásodást a középfeszültségű kábelek és transzformátorok túlterhelése okozza, amelyeket a magas környezeti hőmérséklet miatt nehezebb hűteni. A legtöbb esetben néhány órán belül helyreállítják a problémát. Csökkent az élelmiszer pazarlás az elmúlt 9 évben Magyarországon. Az elkerülhető élelmiszer hulladék, vagyis az élelmiszer pazarlás mértéke az elmúlt 9 évben több mint 37%-kal csökkent Magyarországon, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal felmérése alapján, amelyről hétfőn közleményben tájékoztatta az MTI-t. A felmérés szerint a legnagyobb mennyiségben továbbra is a kész ételek, a friss zöldségek és gyümölcsök, valamint a pékáruk kerülnek a kukába. Ez a három élelmiszercsoport az összes elkerülhető élelmiszer hulladék több mint 3/4-ét adja. A kidobott élelmiszerek legnagyobb része azért végzi hulladékként, mert megfeledkeztek róluk, illetve túl sokat vásároltak belőlük, vagy a szükségesnél nagyobb mennyiséget készítettek el. A hőségriadó idején díjmentesen látogathatják a nyugdíjasok a fővárosi nagycirkusz kijelölt előadásait, napközben pedig megnyitja a klimatizált tereit az intézmény, közölte a fővárosi nagycirkusz kedden az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a nyugdíjasok ingyenesen tekinthetik meg a Mirász című produkciót ma holnap és holnap után. A kedvezmény nyugdíjas igazolvány felmutatásával a szabadhelyek függvényében vehető igénybe. Interaktív térkép segíti a városi fák megmaradását Szegeden. Csupán a tavalyi év során több mint 2100 kiszáradt, elpusztult fát kellett eltávolítani Szegeden a közterületekről. Most létrehozták a lakossági segítségnyújtást koordináló faéltető térképes alkalmazást, amelyen a szegediek célzottan és szervezetten vehetnek részt a faállomány megóvásában. Az önkéntesek kiválaszthatják a környezetükben található fiatal fákat, és azt is rögzíteni tudják, mikor mennyi vizet használtak az öntözéshez. Ma sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására, egyenlőtlen csapadék eloszlással, akár felhőszakadással is. A szelet napközben csupán záporok, zivatarok környezetében kísérhetik erős viharos lökések, a csúcshőmérséklet 33-39 fok között alakul.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Reklám. Megjelent Benson Boone szerelmes balladája az elengedésről. Ez itt a The Time of My Life. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: Pihenjen a Tisza-tónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tisza-tó vidéke. www.hercegudvarház.hu. Reklámot hallottak.
1: Hobbirádió.hu.
2: A rádiót.
3: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
4: Július 1-e szerda. A fővárosban mától a Podmanicki utcában a Jókai utcától a Terész körútig lezárják a belső sávot burkolatjavítás miatt. Ma napközben lezárják a 13. kerületben a Hajdú utcát, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között útépítés miatt. Ezt követően ismét egyirányosítják a Róbert Károly körúttól a Kartács utcáig. Hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégékre lezárják a Pesti-Alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Távhővezeték felújítás miatt a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig lezárták a belső sávot. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt szintén lezárták a belső sávot. A 11. kerületben a Villányi úton a Budaörsi út után lezárták a belső sávot a villamos pálya karbantartása miatt. A 17-es és a 61-es villamos helyett a Szél Kálmán tér és a Móri Zsigmond körtér között pótlóbusszal utazhatnak. A 17-es villamos terelve a Krisztina körúton át közlekedik, az 56A villamos pedig hétköznapokon is egész nap jár.
2: Hobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 1-én az Anna Mária és a Tihamér nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. Az Anna Mária név jelentése kegyelmezett, az Anna és a Mária nevek összekapcsolódásából jött létre. Ez a név viselőit nagyszerű szervezői készséggel és önbizalommal ajándékozta meg. Becézése Marci, Panni, Pannika, Mari, Marika, Anna, Ancsi, Annus és Anna Mari. Jeles viselői ennek a névnek Cseh Anna Mária modell, Dancs Anna Mária énekesnő, Detre Anna Mária színésznő, Kovács Anna Mária énekesnő, Láng Anna Mária színésznő, Sánt Anna Mária színésznő, valamint szinkron színésznő. Szintén ezen a napon köszöntjük Tihamér nevű kedves férfi hallgatóinkat. A szláv magyar eredetű férfi név a Tihomir névből ered, jelentése pedig csendes és béke. Ünnepelnek még a Tihamérok április 20-án, november 9-én és december 16-án is. Becézése Tihi, Tihike, Tima, Timácska, Timus és Tiha. Jeles viselői ennek a névnek Vujicic Tihamér zenész, valamint Gyarmati Tihamér festő és ön kedves Tihamér. Szintén ezen a napon ünnepelnek Annabella, Áron, Detre, Dévald, Elő, Gyula, Lévi, Ninett, Ninetta, Oliver, Tabita, Teobald és Teobálda nevű kedves hallgatóink.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

0: Július 1-e a Magyar Egészségügy napja. Ezért összefoglaljuk, hogy milyen lehetőségeik vannak a látássérülteknek az egészségügyi rendszerben, mire érdemes odafigyelni, és kihez érdemes fordulni probléma esetén. A látássérülteknek, különösen időskorban vagy krónikus betegségek esetén kiemelkedően fontos a rendszeres egészségügyi ellenőrzés, az állapot javítása, szinten tartása, illetve a további látásromlás elkerülése céljából. Mint minden betegség esetén fontos a megelőzés, illetve a kialakult probléma esetén a további látásromlás elkerülésének szerepe. Ennek érdekében kiemelkedően kell figyelni a rendszeres testmozgásra és az egészséges étkezésre megfelelő mennyiségű vitamin és ásványi anyag bevitele céljából. Az EU alapelvei szerint az egészségügyi dolgozóknak speciális képzést kell kapniuk a fogyatékkal élők igényeiről. Ez segít abban, hogy empatikusan, szakszerűen és hatékonyan tudják támogatni a látássérült pácienseket. Az egészségügyi személyzet szempontjából fontos a világos, érthető kommunikáció, a vizsgálatok és beavatkozások részletes elmagyarázása, valamint a fizikai segítségnyújtás, például kísérés, ülőhely felajánlása, tárgyak elhelyezkedésének ismertetése, valamint a személyes megszólítás, a közvetlen támogatás, valamint a türelem és az odafigyelés. Az orvosok, különösen a szemészek felelősek azért, hogy felhívják a figyelmet a látásromlásra és elindítsák a rehabilitációs folyamatot, illetve továbbirányítsák a pácienst a megfelelő intézményekhez, önkormányzatok, érdekképviseleti szervek. Amennyiben a látásromlás, illetve a látásvesztés bekövetkezett, érdemes felkeresni a jól kiépült, komplex rehabilitációs rendszert, amely mentálhigiénés, pedagógiai, foglalkozási és szociális elemekből áll. A fő cél az önálló életvitel, a társadalmi és munkaerőpiaci integráció elősegítése. A látássérültek számára elemi rehabilitáció keretében lehetőséget biztosítanak a mindennapi tevékenységek újratanulásában, valamint a különböző segédeszközök használatában, például fehérbot, nagyítók, beszélőeszközök, képernyőolvasó szoftverek, illetve digitális szolgáltatások esetében, mint a távszem alkalmazás, amely valós idejű segítséget nyújt hétköznapi helyzetekben.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
2: Jeles események, események, évfordulók, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai, kalendárium.
3: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 1-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, mi is történt a történelem során ezen a napon. A 16. század elejével kezdünk. 1506. július 1-én született II. Lajos jagellóházi magyar és cseh király, aki a Mohácsi csatából menekülve esett el. A 17. század közepével folytatjuk. 1646. július 1-én született Gottfried Wilhelm Leibniz német racionalista matematikus és filozófus. A 17. század legsokoldalúbb elméje Newtonnal együtt a matematikai analízis megalapozója. Jelentősek a biológiában, a geológiában, a nyelvészetben, a teológiában és a jogban elért eredményei is. A 18. század végével folytatjuk. 1798. július 1-én elfoglalta Napóleon Bonaparte Alexandriát Egyiptomban. Aztán lépjünk a 19. század elejére. 1804. július 1-én született George Sand, a férfi nevet és férfi ruhát viselő lázadó írónő. Előharcosa volt a nők egyenjogúságának és küzdött a szerelem szabadságáért. Maradjunk még a 19. század elején. 1818. július 1-e Semmelweis nap. Semmelweis Ignác a gyermekágyilázókának felfedezője, az anyák megmentője születésének emlékére tartják ezen a napon a Semmelweis napot. És maradunk továbbra is a 19. században. 1881. július 1-én meghalt Rudolf Hermann Lotze, német filozófus, a fiziológiai pszichológia alapítója. Kanyarodjunk a 20. század elejére. 1910. július 1-én született Estée Lauder magyar származású amerikai cégvezető, aki 1946-ban vezette be az Estée Lauder kozmetikai termékek első csoportját a kiskereskedelembe. 1982 óta a cég tanácsadó testületének elnöke. Még mindig a 20. század. 1969. július 1-e Budapesten kalauz nélküli autóbuszokat és villamosokat állítottak forgalomba. És végül, de nem utolsó sorban, 1981. július 1-én halt meg Brauer Marcel Lajos, a funkcionalista építészet egyik legnagyobb hatású mestere, akinek praktikus használati tárgyai napjainkban is közkedveltek. A bicikli kormány mintájára 1925-ben megalkotta a csővázas széket. Ő tervezte az UNESCO párizsi székházát, a minnesotai Collegeville St. John apátságot és Franciaországban az IBM kutatóközpontját is. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
2: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
1: Hobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Üzenet Nehémiás próféta könyve első részéből.
1: Ó Uram, mennek Istene, Te nagy és félelmes Isten, Te hűségesen megtartod a szövetséget azokkal, akik Téged szeretnek, és parancsolataidat megtartják. Legyen figyelmes a füled, legyen nyitva a szemed, és hallgass meg szolgád imádságát, aki most éjjel-nappal imádkozik előtted szolgáidért, Izrael fiaiért.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: 2026. július 1-e, szerda. Mi közünk hozzád, Isten fia? Evangélium Szent Máté könyvéből, 8. fejezet 28-tól a 34. versig. Amikor Jézus a Genezáreti tó keleti partján, Gadara vidékére ért, két ördögtől megszállott ember jött vele szemben. A sírbortokból bújtak elő. Már annyiszor elvadultak, hogy senki sem mert arra járni. A megszállottak kiáltozni kezdtek. Mi közünk hozzád, Isten fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt gyötörj minket? Tőlük távol nagy sertéskonda legelészett. Az ördögök arra kérték Jézust, ha kiűzöl minket, küldj a sertéskondába. Erre ezt mondta nekik, menjetek. Azok ki is mentek, és megszállták a sertéseket, mire az egész konda a meredek partróra tóba rohant, és odaveszett. A kanászok elfutottak, bementek a városba, és elhírezteltek mindent, azt is, ami a megszállottakkal történt. Akkor az egész város kiment Jézus elé, és amint meglátták, kérték, hogy távozzék határukból. Emélkedés. A Gadara környékén élő megszállottak jelenete kissé zavarba ejtő. Az evangélium két emberről szól, akik démonok uralma alatt állnak. Ugyanakkor megismerhetjük egy egész vidék lakosságának lelkületét is, akik inkább a megszokott nyugalmat választják, mintsem a szabadító Jézust. A történet középpontjában nem a megszállottság borzalma áll, hanem az, hogy az emberek kérik Jézust, távozzék vidékükről. A két megszállott Jézus közelettére kiabál, mi közünk hozzád, Isten fia, mintha maga a sötétség szólna belőlük, fölismerve a világosság közelettét. Jézus egyetlen szóval kiűzi a démonokat, de ennek ára van a disznó pusztulása. A város lakói ekkor döntés helyzetbe kerülnek, és azt választják, hogy Jézus távozzon. Ez az evangélium fájdalmas tükör. Vannak pillanatok, amikor szembe kell néznünk azzal, hogy mi is inkább a kényelmes megszokást választjuk, mint az életünket megváltoztató Krisztust. Jézus jelenléte mindig döntés elé állít, nem lehet közömbösen viszonyulni hozzá. A szent jelenléte leleplezi a sötétséget, és ez gyakran kényelmetlen. A megszállottak felszabadulnak, de a többiek nem örülnek, félnek és inkább visszatérnek a jó, ismert rendhez. Vajon hajlandóak vagyunk-e engedni, hogy Jézus gyökeresen átalakítsa az életünket, még akkor is, ha ez fájdalmas és veszteséggel jár? Uram Jézus Krisztus, néha félek attól, hogy valóban beengedjelek az életembe. A Te világosságod fényt vet lelkem sötét zugaira, és ez megriaszt. Kérlek, ne engedd, hogy elutasítsalak. Ne engedd, hogy a saját kényelmem fontosabb legyen, mint a Te szabadításod. Uram, tisztíts meg, gyógyíts meg, és újítsd meg bennem az Isten országát. Segíts, hogy ne a veszteségtől tartsak, hanem örüljek annak, amit adni akarsz. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
4: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a Biblia első 5 könyve nem 10, hanem összesen 613 parancsolatot tartalmaz? Valószínűleg soha senki nem került közel ahhoz, hogy megfeleljen mindegyiknek, noha Jézus kimondta, ha valaki az egyiket megszegi, az olyan, mintha az összeset megszegte volna.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Műsorajánló.
3: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
4: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
5: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: De voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
1: Alacsonyabb a pollenterhelés, megnyílt kedden a budapesti Biodon városi oázis. Ma még nem szűnik a hőség, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Alacsonyabb a pollenterhelés, a pázsitfűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja. Országosan a közepes magas, még az útifűjé, a hársé, az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a szelídgesztenye, a ciprus és a tiszafafélék, a fenyőfélék, továbbá a lágyszárú allergének közül a lórom, a kenderfélék, a libatoffélék, az ernyős virágzatúak és a gyékény pollenje. Folytatódik a víz felmelegedése a Balaton minden medencéjében. A felszíni víz hőfoka a mérési pontok közül Keszthelynél volt a legmagasabb, majdnem 33 fokos. Egyelőre fokozott algásodás nem tapasztalható a tóban, közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet Facebook oldalán kedden. A kutatók hangsúlyozták a közvetlen part közeli sávokban, és a strandok bejáróinál a víz hőmérséklete ezeknél az értékeknél akár jóval magasabb is lehet. A Balaton északi és déli oldalán is. Megnyílt kedden a budapesti Biodon városi oázis, amely a trópusi és szubtrópusi növények mellett különleges állatfajokat is bemutat a nagy közönségnek. A közösségi térként is funkcionáló Biodom 4 évszakos helyszín, ahol az egzotikus növények mellett többféle állatot, köztük a cerkovmajmok rokonsági körébe tartozó hulmánokat, bali seregélyeket és sarkantyús teknősöket is bemutatnak, mondta el Sós Endre, a fővárosi állat- és növénykert főigazgatója. A természet és környezetvédelem az állatjólét fontosságára hívta fel a figyelmet Gajdos László, élőkörnyezetért felelős miniszter. Kiemelte a kormánynak nagy a felelőssége, hogy amit vállalt, azt megtegye, és erős környezetvédelmi tárca jöjjön létre. Az Európai Bizottság új szabályokat fogadott el kedden a PET-palackok újrahasznosítására vonatkozóan. A szabályok első alkalommal határoznak meg módszertant a kémiailag újrahasznosított összetevők kiszámítására, ellenőrzésére és jelentésére. A brüsszeli közlemény szerint az új szabályok átláthatóságot biztosítanak az egyszer használatos PET-palackok összetevői újrahasznosított tartalmának kiszámításában. Ez, mint kiemelték, kulcsfontosságú az egyenlő versenyfeltételek megteremtésére és a műanyag újrahasznosítási ágazat beruházási biztonságának szavatolásához. Majd hidegfront hatására napközben egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar, helyenként heves zivatarra is számítani kell, felhőszakadással, jégesővel, valamint viharos széllökésekkel, és az esti órákban is zenkhet az ég. Az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség, 33-39 fok között alakulnak a csúcsértékek, többfelé élénk erős lesz a szél.
0: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
3: Július 1-e szerda. A fővárosban mától a Podmanicki utcában a Jókai utcától a Terész körútig lezárják a belső sávot burkolatjavítás miatt. Ma napközben lezárják a 13. kerületben a Hajdú utcát, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között útépítés miatt. Ezt követően ismét egyirányosítják a Róbert Károly körúttal a Kartács utcáig. Hétközben fokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégékre lezárják a Pesti Alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Távhővezeték felújítás miatt a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig lezárták a belső sávot. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt szintén lezárták a belső sávot. A 11. kerületben a Villányi úton, a Budaörsi út után lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. A 17-es és a 61-es villamos helyett a Szél Kálmán tér és a Móri Zsigmond körtér között pótlóbusszal utazhatnak. A 17-es villamos terelve a Krisztina körúton át közlekedik, az 56A villamos pedig hétköznapokon is egész nap jár.
0: Hobby Rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
6: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
7: Bevásárlás olcsóbban, sorbaállás idegeskedés nélkül, és mindez biztonságosan, ráadásul tudatosan, megfontoltan, a legjobb ár-érték arányú terméket kiválasztva. Szalai Dániel vagyok, a webkes.hu podcastere. Őskövület vagyok már az interneten, 1995 óta használom napi gyakorisággal. Az azóta eltelt 18 év alatt kevés olyan termékkategória volt, amit még nem vásároltam a net segítségével. Egyetlen alkalmat leszámítva, amikor egy webshop csak nagy nehézségek árán volt hajlandó utólag egy magyar nyelvű termékleírás küldeni, nem volt sohasem gondom. A vásárlás olcsóbb volt és kényelmesebb is. Most viszont mindezt ráadásul még inkább kedvezőbb áron tehetem meg, mert a nagy internetes kereskedők összefogtak. Hogy miről van szó? Erről és az internetes vásárlás tudnivalóiról Kis Ervin Egonnal, a Szövetség az elektronikus kereskedelemért elnökével beszélgettünk, de megtudtam azt is, hogy milyen módszerekkel próbálják kiszűrni a szélhámos boltokat, ahol nem tartják be a jogszabályi előírásokat. Közeledik a karácsony, ilyenkor sokan vásárolnak az interneten. Mire érdemes figyelni?
8: Elsősorban arra, hogy olyan helyen vásároljanak, amelyik Magyarországon bejegyzett magyar vállalkozás, föl vannak tüntetve a weboldalon a szolgáltatás nyújtó cégnek az elérhetőségei, adószáma, cég székhelye, neve. Nem árt megnézni, hogy lehet-e bankkártyával fizetni, mert hogyha lehet bankkártyával fizetni, akkor abból feltételezhetjük, hogy már egy bank azt a céget alaposan megvizsgálta és megfelelőnek találta ahhoz, hogy bevezesse az online bankkártyás fizetést. Ha ezeknek a feltételeknek valaki megfelel, akkor már viszonylag biztonságosan vásárolhatunk ott. Érdemes figyelni arra, hogy amikor ilyen nagy akciók meg gyanúsan olcsón ígérnek termékeket, akkor nem biztos, hogy magyarországi eladótól vásárolunk. Lehet, hogy a termék azért olyan olcsó, mert mondjuk alacsonyabb áfát számolnak, és a számlázó cég az nem magyar vállalkozás lesz, hanem mondjuk lengyel vagy szlovák. Ez önmagában nem baj, hiszen az elkereskedelem határon átnyúlhat. A probléma akkor lehet, hogyha a fogyasztói jogainkat akarjuk érvényesíteni, például el akarunk állni a vásárlástól, vagy valamilyen garanciális problémába ütközünk.
7: Minősítő rendszer, amire támaszkodhatunk, hogyha vásárolunk. Ez hogyan működik?
8: Igen, a Szekorg egy évvel ezelőtt indította be a Vedd a neten webshop minősítő rendszert. Ez a rendszer úgy működik, hogy azok az elkereskedők, akik kérik, hogy megvizsgáljuk őket, azok kitöltenek egy hosszú kérdőívet, ahol csupa olyan feltétel meglétére kérdezünk rá, amelyet a magyarországi fogyasztóvédelmi, adatvédelmi és egyéb kereskedelmi jogszabályok előírnak a webshopoknak. Aki ezeknek a feltételeknek megfelel, az kapja meg ezt a minősítést. A minősített webshopoknak a listáját azt megtaláljuk a veddaneten.hu oldalon, illetve egy minősítési védjegyet is lehet találni azoknak a webshopoknak a weboldalán, akik ezt a minősítést megkapták. Azok, akik itt vásárolnak, azok számíthatnak arra, hogy a fogyasztói jogaik érvényesítésekor, ha bármilyen problémába akadnak bele, nem lesz probléma.
7: Mennyivel olcsóbb egyébként az interneten vásárolni, ez föl szokott merülni, mint szempont?
8: Az elektronikus kereskedelemre általában azt szokták mondani, hogy olcsóbbak az árai az alacsonyabb fenntartási költségek miatt a bolti árakhoz képest. Ez nem feltétlenül és nem minden esetben igaz. Általánosságban a legfőbb előny inkább az, hogy az árak transzparensek, tehát jól össze tudjuk hasonlítani a termékek árait és a különböző kínálatokat, mert gyakran előfordul, hogy látszólagosan azonos két műszaki termék között a nagy árkülönbséget az adja meg, hogy mégsem teljesen pont azonosak. A Vedd a neten rendszerhez kapcsolódóan egyébként most van egy plusz akciónk is, amelynek keretében a Vedd a neten minőséggel rendelkező Szekorg tag elkereskedők, köztük a legnagyobb magyarországi elkereskedők, kedvezményt nyújtanak egymás vásárlói számára. Ez azt jelenti, hogy ha valaki vásárol a Szekorg Vedd a neten partneri körébe tartozó valamelyik minősített webshopon és bankkártyával fizet, akkor a bankkártyás fizetés végén fog kapni egy olyan kedvezmény utalványt, amelyiket valamelyik másik Szekorg tag webshopnál tud beváltani, ott azonnal egy érvényes kedvezménynél. Miután a partneri körbe csupa olyan elkereskedő tartozik, ahol könyvtől elkezdve élelmiszeren keresztül ajándéktárgyig, műszaki termékig mindent meg tudunk vásárolni, ezért gyakorlatilag az egész karácsonyi bevásárlást el lehet intézni, ilyen kedvezmény utalványok segítségével a veddaneten.hu oldalon érdemes ezt elkezdeni.
7: Egy nagyon fontos szempont még karácsony előtt, hogy aki az utolsó pillanatra hagyja a vásárlást, hány nappal az ünnep előtt érdemes rendelni, hogy még odaérjen a termék biztosan.
8: Érdemes olyan elkereskedőknél rendelni, akiknél a weboldalon fel van tüntetve, hogy az adott termék, amit megrendelünk, az van-e raktáron, vagy megrendelésre szerzik be. Ha van raktáron, akkor ugye sokkal hamarabb megkapjuk. Idén ráadásul eléggé rosszul jön ki a karácsony dátuma, hiszen azon a héten egyetlen egy munkanap van, hétfő, tehát az előző hét csütörtök péntekig megrendelt termékek azok, amiket nagy valószínűséggel még megkapunk azon a hétfői napon, de egyébként a komolyabb elkereskedőknél ezekről a szállítási dátumokról pontosan tudunk tájékozódni, és érdemes is tájékozódni. Mindenesetre én nem javaslom, hogy az utolsó pillanatra hagyják a vásárlást, érdemes olyan 15-e, 16-a, 18-a táján legkésőbb megrendelni az ajándékokat.
7: Mik a legfőbb érvek az internetes vásárlás mellett? Miért érdemes a netes vásárlást választani?
8: Hadd induljak ki saját magamból. Engem eléggé frusztrál az a tömeg, ami a boltokban van karácsonykor. Tehát a legfőbb dolog, ami nekem elsőként eszembe jut, az az, hogy el tudjuk a karácsonyi tumultust kerülni, és otthon a fotelből kényelmesen meg tudunk rendelni mindent, amire szükségünk van. De ezen kívül még számos előny van, például az, hogy jól össze tudjuk hasonlítani a termékeket, és egy széles palettán tudunk válogatni, míg ha bemegyünk egy plázában, akkor ott abban az adott boltban, adott boltokban éppen kapható termékek közül tudunk csak válogatni, ráadásul nem tudjuk összehasonlítani az áraikat egy másik bolt termékeivel. Aztán nagyon fontos még az elállási jog, ami csak az elkereskedelemre vonatkozik, tehát minden online vásárolt terméknél a termék készhezvételétől számított 8 munkanapon belül el lehet állni a vásárlástól, azaz a terméket néhány kivételtől eltekintve, mint például a romlandó élelmiszer, vissza lehet küldeni, és az elkereskedő köteles visszafizetni a vásárláskor kifizetett értéket.
7: Föl szokott merülni az is, hogy mennyire biztonságos a netes vásárlás bankkártya.
8: A biztonságot egyrészt az elállási jog biztosítja, tehát hogyha olyan webshopon vásárolunk, ami egy transzparens, jól látható cég, tudjuk, hogy ki az, ott a neve, elérhetőségei, telefonszáma, címe, és a magyarországi jognak megfelelően működik, netán még a webshop minősítése is megvan a Szekortól, akkor ott nyugodtan vásárolhatunk, ha az elállási jogunkat fogjuk tudni gyakorolni, tehát ha a termék nem olyan, mint ami erre számítottunk, vagy későn érkezett meg, és már nem tudjuk ajándékba adni, illetve bármilyen okból nem kell indokolnunk, ugye visszaküldhetjük és elállhatunk a vásárlástól. Izgalmasabb kérdés a bankkártya, itt ugye két dolog szokott fölmerülni, hogy nem lopják el a bankkártyánk adatait, illetve megkapjuk-e a terméket. A bankkártyás fizetés az összes fizetési mód közül a legbiztonságosabb, mert ez az egyetlen, amit vissza lehet vonni. Miután ez egy úgynevezett card not present tranzakció, azaz nem vagyunk ott, és a kártya sincs ott a fizetéskor, tehát attól még, hogy megterhelték a bankkártyánkat, viszonylag hosszú idő áll rendelkezésünkre, hogy ezt a fizetést a bankunknál visszavonjuk, és ebben az esetben a pénzt visszakapjuk. Valójában nem kell indokolnunk, hogy miért állunk el a vásárlástól. Lehet, hogy azért állunk el, mert nem kértük a terméket, vagy nem vették át, és a bolt nem utalta vissza számunkra a pénzt, de ugyanúgy elállhatunk, hogyha nem mi használtuk a bankkártyát, tehát esetleg ellopták a bankkártya adatainkat, és fizettek vele. Abban az esetben is ezt a fizetést mi le tudjuk tiltani, vissza tudjuk vonni, és a pénzt visszakapjuk. Nagyon sok történetet lehet hallani a bankkártyás visszaélések kapcsán, és mindenkinek van egy ismerős, aki hallotta, hogy a barátjának vagy az ismerősének a kártyájáról lehúztak X forintot. Érdemes ilyenkor megkérdezni, hogy mi történt utána, ugyanis ha a bankjánál panaszt tesz és bejelenti ezt, hogy lehúztak a kártyáról pénzt, akkor az esetek 99,9%-ában ezt a pénzt visszakapja.
7: Kis Ervin Egont, a Szövetség az elektronikus kereskedelemért elnökét hallottuk az elmúlt percekben. A webcast.hu podcastere most elköszön, viszont hallásra hamarosan.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk! És a munka?
2: Baj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd el az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van. Kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Arkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.arkosoft.hu.
3: Reklámot hallottak.
4: Hello, sziasztok, Szikora Robert vagyok. Mindenkit üdvözlök. Elsősorban a Hobby Rádió hallgatói. Csikidám, és sziasztok!

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: Te voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
10: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
11: Reklámot hallottak.
12: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Műsorajánló.
1: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.

0: Kamu reklám.
1: Van egy jó és egy rossz hírem. A rossz, véletlenül az egészséges lábát amputáltuk.
2: Úristen! Ezek után mi a jó híre?
1: A beteg lába szépen gyógyult.
0: Kamu reklámot hallottak.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
1: Megdőlt az országos és a fővárosi maximum hőmérsékleti rekord is. Országszerte 90 egyetemi tantárgy válik digitálisan elérhetővé. Ma a sok napsütés mellett előteljes gomoly felhőképződés várható. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Munkaszüneti nap van az egészségügyi dolgozóknak. Július 1-e a Magyar Egészségügy nap, maja Semmelweis nap. Ma zárva vannak a háziorvosi, a fogorvosi és a szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, a gyógyszertárak. Zárva tart az NNGK nemzetközi oltóközpontja, valamint szünetel a központi anonim étszűrés és tanácsadás is. A folyamatos ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók ezen a napon ügyeleti rend szerint végzik az egészségügyi ellátást. Megdőlt az országos és a fővárosi abszolút maximum hőmérsékleti rekord is kedden az előzetes adatok szerint, közölte a Hungaromet ZRT Facebook oldalán. Széchenyben 42 Celsius fokot mértek, ezzel megdőlt az abszolút meleg rekord Magyarországon. Megdőlt a fővárosi abszolút maximum hőmérsékleti rekord is, Budapesten a 11. kerületben lágymányosod 41 fokot regisztráltak. Az eddigi abszolút csúcsértéket 41,9 fokkal 2007. július 20-án regisztrálták Kiskunhalason. A fővárosi rekordot is ezen a napon állították, 40,7 fok volt akkor Budapesten. Országszerte 90 egyetemi tantárgy válik digitálisan elérhetővé a hallgatók számára a Nemzeti Innovációs Ügynökség most lezárult programja révén, közölte az ügynökség kedden az MT-vel. Azt írták, a hazai felsőoktatás digitális megújítását támogató fejlesztés eredményeként országszerte közel 500 egyetemi oktató, kutató és szakértő közreműködésével több mint 35 ezer oldalnyi tananyag, kézirat és 25 ezer médiaelem készült el. A korábbinál nagyobb arányban tüntetik fel a promóciós tartalmakat a hazai influencerek. Továbbra is akadnak azonban hiányosságok, állapította meg a Gazdasági Versenyhivatal és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság vizsgálata. Különböző elérésű és témaköröket érintő véleményvezéreket vizsgáltak, törekedve arra, hogy az ellenőrzés a hazai influencer piac széles skáláját lefedje. Az ellenőrzés eredményei alapján általánosságban megállapítható volt, hogy az érintett influencerek többsége törekedett a szabályok betartására, alkalmazott valamilyen reklám megjelölést, illetve szöveges leírást. Ma a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására, egyenlőtlen csapadék eloszlással, akár felhőszakadással is. A szelet napközben csupán záporok, zivatarok környezetében kísérhetik erős viharos lökések, a csúcshőmérséklet 33-39 fok között alakul.
2: Hobby Rádió.
0: Reklám.
3: Megjelent Benson Boone szerelmes balladája az elengedésről. Ez itt a The Time of My Life. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehérbottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak. Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
2: Július 1-e szerda. A fővárosban mától a Podmanicki utcában a Jókai utcától a Terész körútig lezárják a belső sávot burkolatjavítás miatt. Ma napközben lezárják a 13. kerületben a Hajdú utcát, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között útépítés miatt. Ezt követően ismét egyirányosítják a Róbert Károly körúttól a Kartács utcáig. Hétköznap fokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégékre lezárják a Pesti Alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Távhővezeték felújítás miatt a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig lezárták a belső sávot. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt szintén lezárták a belső sávot. A 11. kerületben a Villányi úton, a Budaörsi út után lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. A 17-es és a 61-es villamos helyett a Szél Kálmán tér és a Móricz Zsigmond körtér között pótlóbusszal utazhatnak. A 17-es villamos terelve a Krisztina körúton át közlekedik, az 56A villamos pedig hétköznapokon is egész nap jár.
0: Hobbi Rádió.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music.
4: Kellemes rádiózást és jó vételt kívánok mindenkinek. Önök a Movie and Music című műsort, benne pedig Gera Zsoltot hallják. Elérkezett egy újabb óra és egy újabb film, amely nem más, mint a Daredevil, avagy a Fene gyerek. Meglepő módon a filmben egyébként mindenki így szólítja a legújabb képregény adaptáció főszereplőjét, bár ez még csak a kezdet a leegyszerűsítés frontján. A Fene gyerek elnevezés is többször elhangzik a filmben, és mivel nem ismerjük az eredeti képregényt, nem sikerült rájönnünk, vajon mit rejt ez a jelző, mert míg a Pókember vagy a Batman világos karakterek voltak, addig a Daredevil, vagy a Fene gyerek már egy sokkal értetetlenebb szuperhős. Na de hogy miről is van szó valójában, hamarosan kiderül, ám előtte hallgassunk meg két dübörgő nótát a filmből.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Műsorajánló.
2: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás, a rádióban is.
0: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
3: Világjáró.
4: A Hobby Rádióban.
3: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
5: A Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
3: Movie and Music. Filmben a zene, zenében a film.
6: A képregény kultusz már nem csak az amerikai fiatalok hétköznapjai tölti ki szerte a világban, akadnak ugyanis olyan 8 évesek, akik őre mennének egy ritka komcsért, és persze a teljesen nagykorúak is rajongással beszélnek, a csak a rajzolók fantáziájában létező képregény alkotókról. Erre jó példát szolgáltatott Kevin Smith annak idején még kultnak számító filmje, a Képtelen képregény, amiben szinte minden szereplő a rajzfilm figurák megszállottja volt, akik miközben a saját életüket nem nagyon tudták élni, a képregény hőseikről egészen elszállt beszélgetéseket folytattak. Smith egyébként még nem hagyta abba a képregény őrületét, ugyanis 1998-ban még írt egy könyvet az új Daredevil történetekről, sőt, egy leheletnyi szerepben fel is tűnt a filmben, mint törvényszék szakértő.

0: Hobby Rádió.
1: Jobb zenék egy órában az önök kedvéért.
2: Az önök kedvéért.
3: A képregény feldolgozások egy külön szekciót képeznek a filmek világában, az igazi szuperhősökkel foglalkozó komics filmek nem tagadják meg az eredetüket, és tele vannak eltúlzott vagy egydimenziós alakokkal, különleges képességű emberekkel, velejéig gonosz, negatív hőssel, hibátlan alakú nőkkel, és úgy általában a jó és a rossz összecsapásával. A Daredevil is ilyen, ha nem is a legjobb kiadásban. A Marvel Comics 1964-ben adta ki először a Daredevil képregényt, aminek a hőse egy vakfiú, aki a látása elvesztésével különleges képességekre tett szert, és így felnőve nappal ügyvédként, éjszaka pedig igazságtevőként tevékenykedik az örökös képregény városban, New Yorkban. A történet tehát nem sokban különbözik Supermantől, a vakságot leszámítva, legalábbis a filmből nem derül ki, miért kapott ördögi, vagy Devil jelzőt hősünk, mi benne a csavar, vagyis miért fene gyerek, és mondjuk nem Superman.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Movie and Music. Filmzenék egy órában.
0: Egy órában.
2: És akkor nézzük egy kicsit részletesebben a filmet, hogy valójában miről is szól. Egy balesetben Matt elveszíti a látását, úgyhogy végeredményképp apa nélkül és vakon kell felnőnie, de a jelek szerint ez sikerül neki, mert sikeres ügyvéd lesz belőle, az ártatlanok védelmezője. A felnőtt Matt ugyanolyan elzárkózott életet él otthonában, mint Superman vagy Batman szokott, egyetlen barátja van a kollégája, és persze nem jár senkivel sem. Aztán egy nap betoppan az életébe Elektra, egy görög milliómos lánya, akit nem más, mint Jennifer Garner alakít. És ezzel megváltoznak a dolgok körülötte, jó és rossz irányban egyaránt. A történet semmi más nem tartogat, mint egy szokásos képregény sztorit, de a fő gond nem ez, hanem a filmrevitel stílusa. A Daredevil filmen olyan, mint egy mozgásra kényszerített képregény. Egy tapottat sem mozdul az eredeti formájától, a színek legtöbbször pedig olyan komorak, mint amilyet a Batman Bailey Gotham City-ben láttunk, Daredevil ugrálása pedig a háztetőkön egyszerűen valószerűtlen, a fő gonoszok pedig olyan egyszerűek, hogy azt már az 5 évesek sem vennék be. I can't

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánló. Egészségedre.
3: Egészségedre.
4: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
2: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
5: Szivárvány.
6: Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
7: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
6: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
7: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
8: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
7: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
7: Hobby Rádió.
9: Movie and Music.
6: Filmzenék egy órában. Egy órában.
10: Kissé meglepő módon éppen Ben Affleck az, aki úgy, ahogy el tudja lavírozni a filmet egy darabig, bár neki sem adódik sok játék lehetősége, azért legalább neki akadnak jó pillanatai néha-néha. Ez kevésbé jön össze Jennifer Garnernek, az Aliasból ismert színésznőnek, aki izmosnak izmos, viszont nem nagyon érthető, mit miért csinál. A két főszereplő mellett még ott van a két főgonosz csapnivaló kiszerelésben, és az amúgy kitűnő Michael Clark Duncan a Halálsoromból vagy a Skorpió királyból, a vezér szerepében és a mostanában felfedezett ír színész Corin Farrell, mint célpont a gátlástalan gyilkos. Ezek a szinte átlátszó karakterek nem emelik a regényt vagy a film fényét, mint ahogy valószínűleg ez a két színész sem erre a játékra lesz majd a legbüszkébb. A film írója és rendezője Mark Stevens Johnson eddig még csak egy filmet szerzett, a borzasztóan nehézkes, a kisembert.

0: Hobby Rádió. Értünk szól. Filmzenék egy órában az önök kedvéért.
1: Az önök kedvéért.
2: A kiszámítható történet a végső leszámolásra vesz még egy rossz fordulatot, ami miatt a film legvégén teljesen becsapottnak érezzük magunkat, mert nem csak szokatlan a befejezés, de lehangoló is. Bár az USA-ban a rekord teljesítménynek számított a Daredevil első heti jegybevétele, mi nem tudunk osztozni az amerikaiak képregény őrült kiskölykök lendületén. Emellett, hogy valószínűleg az itthoni képregényeseket sem fogja hidegen hagyni az egyik szuperhősünk felbukkanása a mozikban, mi azt gondoljuk, és én is, hogy jobb lett volna, ha Daredevil megmaradt volna az eredeti formájában, és ne kívánkozott volna mozivászonra, ugyanis én biztosan

jobban jártam volna ezzel a döntéssel. Ugyanis én biztosan jobban jártam volna ezzel a döntéssel. Remélem, megfelelő és kellő mennyiségű információval tudtam szolgálni önöknek az elmúlt egy óra hosszában. Mindenki remélem jól is érezte magát a zenék hallatán, és remélem elég sokan meg is fogják nézni a filmet. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket az elmúlt egy óra hosszában a Movie and Music műsorvezetőjét, Gera Zsoltot hallották.

0: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.
1: Az extrém hőség miatt megszaporodtak az áramszünetek, itassuk a madarakat a kánikulában. Ma még nem szűnik a hőség, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Az extrém hőség miatt Budapesten, Pestvár megyében és az Észak-Dunántúlon az átlagosnál 2-3-szor több üzemzavar jelentkezik a villamos energia hálózaton, ezért az E.ON Hungária csoport megerősített készenléttel dolgozik, és a tervezett áramszünetek jelentős részét elhalasztotta, közölte a társaság kedden az MTI-vel. A legtöbb meghibásodást a középfeszültségű kábelek és transzformátorok túlterhelése okozza, amelyeket a magas környezeti hőmérséklet miatt nehezebb hűteni. A legtöbb esetben néhány órán belül helyreállítják a problémát. Alacsonyabb a pollenterhelés, a pázsitfűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja, országosan a közepes magas, még az útifűé, a hársé, az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a szelídgesztenye, a ciprus és a tiszafafélék, a fenyőfélék, továbbá a lágyszárú allergének közül a lórom, a kenderfélék, a libatoffélék, az ernyős virágzatúak és a gyékény pollenje. Országszerte 90 egyetemi tantárgy válik digitálisan elérhetővé a hallgatók számára, a Nemzeti Innovációs Ügynökség most lezárult programja révén, közölte az ügynökség kedden az MTI-vel. Azt írták, a hazai felsőoktatás digitális megújítását támogató fejlesztés eredményeként országszerte közel 500 egyetemi oktató, kutató és szakértő közreműködésével több mint 35 ezer oldalnyi tananyag, kézirat és 25 ezer médiaelem készült el. A madarak itatásának fontosságára hívta fel a figyelmet a kánikulában a Duna-Dráva Nemzeti Park az MTI-hez kedden eljutatott hírlevélben. Azt írták, hőség idején nem csak az embereknek, hanem a madaraknak is sok folyadékra van szükségük. A kertben jól elkészített itató a madarak gyülekező helye lehet, kialakításakor azonban ügyelni kell rá, hogy lassan mélyüljön, és a közepére érdemes lapos követ tenni, ahol a madarak megállhatnak, leszállhatnak. Az Európa Tanács korrupció ellenes szakértői csoportja kedden közzétett éves jelentésében felszólította az európai kormányokat, hogy tisztségviselőik példamutatásával mozdítsák elő a korrupcióval szembeni zéró toleranciát, a közigazgatás, az intézmények és a társadalom minden szintjén. Ezt szilárd jogi és intézményi keretek elfogadásával és hatékony végrehajtásával kell párosítani. Majd hidegfront hatására napközben egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar, helyenként heves zivatarra is számítani kell, felhőszakadással, jégesővel, valamint viharos széllökésekkel, és az esti órákban is zenghet az ég. Az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség, 33-39 fok között alakulnak a csúcsértékek, több felé élénk erős lesz a szél.
2: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
6: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
7: Július 1-e szerda. A fővárosban mától a Podmanicki utcában a Jókai utcától a Terész körútig lezárják a belső sávot burkolatjavítás miatt. Ma napközben lezárják a 13. kerületben a Hajdú utcát, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között útépítés miatt. Ezt követően ismét egyirányosítják a Róbert Károly körúttal a Kartács utcáig. Hétközben fokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégékre lezárják a Pesti Alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Távhővezeték felújítás miatt a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig lezárták a belső sávot. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt szintén lezárták a belső sávot. A 11. kerületben a Villányi úton a Budaörsi út után lezárták a belső sávot a villamos pályakarbantartása miatt. A 17-es és a 61-es villamos helyett a Szélkálmán tér és a Móri Zsigmond körtér között pótlóbusszal utazhatnak. A 17-es villamos terelve a Krisztina körúton át közlekedik, az 56A villamos pedig hétköznapokon is egész nap jár.
3: hobbirádió.hu.
8: A rádiót!
9: Ma is felrázzuk a várost, és most önök elé tárjuk egy koktélként. Érdekes témák, érdekes emberek. Ez a Koktél a mikrofonnál.
10: Mindenkinek nagyon szép napot kívánok, én Tóth Mihály Nikolett vagyok, ez pedig már a Koktél első órája. Tudják, a következő 2 órában én fogom kevergetni, kavargatni önöknek a kizárólag alkoholmentes koktélt, melynek a hozzávalói a következők. Nem sokára arról lesz szó, hogy a túlzott kola fogyasztás izom problémákhoz vezethet. Ezek után könyvajánló érkezik itt a Koktélban, melyben ma Juhász Árpád a Kék bolygó vándora című könyvét ismertetem önökkel. Ezek után arra fogjuk keresni, remélem közösen a választ, hogy az eper véde az ultraibolya sugárzástól. Mindezek után a koraszülött gyermekekről esik szó a fáma itt a Koktélban, mégpedig azt állítják a tudósok, hogy a zene táplálja a koraszülötteket. Ez vár tehát önökre ebben az órában, és egy kicsit előre kalandozza a következő 60 percre. Tudják, mindig egy témát járjunk körbe, most a kullancsokról lesz szó, hogyan védekezzünk a kullancsok, illetve a szúnyogok ellen, hogyan kell ezt kiszedni, mármint a kullancsot a bőrünkből, illetve a kullancs és a vérszívás, mit kell tudni róla. Ez vár tehát önökre a következő 60 percben, most egy kis lazító zene, utána, ahogy ígértem, arról lesz szó itt a Koktélban, hogy a túlzott kóla fogyasztás izom problémákhoz vezethet.
9: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Hobby Rádió
1: műsorajánló.
9: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
11: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap 4-től.
9: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
9: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
9: World Live.
12: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
13: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hard Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
2: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Rossz hír a kóla ivóknak, mert hogy a túlzott kóla fogyasztás izomproblémákhoz vezethet. A kutatók figyelmeztetnek minket, hogy ha túlzásba visszük az édes kóla iszogatását, izmainkat kálium hiány veszélyeinek tesszük ki. A kálium hiányban szenvedő emberek esetében a vér kálium szintje olyan alacsonyra esik vissza, hogy az izmok működése során problémák léphetnek fel. Ennek tünetei lehet gyengeség, de komoly bénulás is. Jelentették ki görög orvosok, akik tanulmányok során olyan embereket vizsgáltak, akik naponta legalább 2 vagy 9 liter kólát is megittak. Ez már azt gondolom, hogy túlzás, főleg, hogy cukros üdítő italról van szó. A betegek között 2 állapotos nő is volt, mindkettőjüket kórházba kellett szállítani alacsony kálium szintjük miatt. A fiatalabb anyuka közel 3 liter kólát fogyasztott, elvesztette étvágyát és sűrűn hányt. Vérvizsgálatából kiderült, hogy káliumra lenne szüksége. A másik édesanyja naponta 7 liter kólát ivott 10 hónapon keresztül, és szintén káliumhiányban szenvedett és izomgyengeségre panaszkodott. Mindkét beteg gyorsan és teljesen felépült, miután abbahagyták a kólafogyasztást és intravénásan pótolták szervezetükbe a káliumot. Az emberek egyre több üdítőt isznak, és mind több probléma köthető ezekhez az egészségtelen levekhez, úgy mint a rossz fogak, az ásványi anyagok kioldódása a csontokból és az emésztőrendszer problémái, illetve a cukorbaj, és egyre biztosabb, hogy a kólafogyasztás káliumhiányhoz vezethet, mondta az egyik kutató. A kólában 3 fő összetevő van, glükóz, fruktóz és koffein. Ezen anyagok hatása külön-külön nagyon változó lehet, magyarázza a professzor. A legtöbb esetben, amit a tanulmány során megvizsgáltunk, a koffein túladagolást tartották a legfőbb gondnak. Ezt más kutatók is igazolták, amikben koffein tartalmú, de glükóz és fruktóz nélküli termékeket teszteltek. Viszont a koffeinmentes kóla sem jelenthet megoldást, mivel a benne található fruktóz hasmenést okozhat, ami elősegítheti a káliumhiány kialakulását. Amondó vagyok, ha már ennyit szeretnénk inni, akkor azt vagy tegyük szénsavmentes ásványvízzel, ezáltal pótoljuk a szervezetünkben a szükséges anyagokat, vagy igyunk 100%-os gyümölcsleveket, ami viszont egészséges.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Fogdi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Itt a koktélben már is elérkeztünk a könyvajánlóhoz. Ma Juhász Árpád a Kék bolygó Vándora című könyvét ismertetem önökkel. Minden normális ember a lába elé néz, ha egy őserdei csapáson halad, Juhász Árpád viszont félig hátra fordulva a társaival beszélgetett, és csak az utolsó pillanatban vette észre, hogy egy zöld kígyó tekereg a lába előtt. Már nem tudott más tenni, rálépett a nyakára, ha nevezhetnénk így egy kígyófeje után következő test szakaszát, majd rémületben hatalmasat ugrott. A kígyó tovasiklott, s neki semmi baja nem lett. Babu, mondta neki a tanzániai fekete botanikus barátja, a babu a Kelet-Afrikában általánosan használt szuahéli nyelven tiszteletreméltó öregember és egyúttal nagyapát is jelent. Ezáltal Juhász Árpád a második életét kezdte meg. Ez ugyanis egy zöld mamba volt, és az, hogy a zöld mamba nem arjon meg valakit, aki rálép a csodák kategóriájába tartozik. Lehetett volna abban a pillanatban mondani azt, hogy mamba-bamba volt, na de hát ezt a szóviccet angolra nem lehet lefordítani, ezért is szép a magyar nyelv. Ez az epizód csak egyik annak a sok kalandnak, amely 99 ország becsavargása során történt meg Juhász Árpáddal. Volt, ahol kirabolták, volt, ahol börtönbe küldték, máskor lázadó indiánok elől menekültek, mint a kalandfilmekben, csúszva, mászva. De hol is kezdődhet a kaland? Itt Magyarországon. Amikor ő még kamasz volt, el sem lehetett képzelni, hogy valaha is külföldre utazzon. Ezért hát indián törzset alakítottak, és minden szabad időjükben járták a hegyeket. Megtanulták az erdei élet minden csinyát, binyát. Aludtak hóban, egyszer pokrózva, burkolózva, és gyufa nélkül próbáltak lángra lobbantani egy esti tábortüzet. Társai kóborló farkasnak keresztelték el Juhász Árpádot, és ehhez a névhez egy egész életen át hű maradt. Amikor ugyanis megnyíltak a határok, igyekezték bepótolni mindazt, amit fiatalkorukban elmulasztottak. Mint geológust persze elsősorban a vulkánok, magas hegységek, a gleccserek és a tengerpartok érdekelték, de utazásai során fantasztikus őserdőkbe is eljutott, és a világtól elzárt helyeken különös népcsoportok tagjaival köthetett barátságot. Látta, hogyan tűnnek el az ősi tradíciók, hogyan pusztulnak el az őserdők a globális éghajlatváltozás miatt, milyen drámai módon rövidülnek a gleccserek, hogyan kerülhet végveszélybe a Föld és a kék bolygó. Közel 50 év alatt 90 ezer diafelvételt készítette az általa bejárt tájakról, és ha ezek meg is fakultak időközben, fontos dokumentumai lettek a változó világnak. Szakmai érdeklődésének és a természet kíváncsiságának köszönhetően lett a kék bolygó Vándora. Tehát az elmúlt 50 év utazásairól, illetve élményeiről szól Juhász Árpád a Kék bolygó Vándora című könyve. Ennyi volt a könyvajánló itt a koktélban, nem sokára arról lesz szó, hogy az eper vajon véde az ultraibolya sugárzástól.
1: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Itt a koktélban már is arra keresjük a választ, hogy vajon véde az eper az ultraibolyasugárzástól. Kórei kutatók a földi eperben, májnában, áfonyában és a gránátalmában megtalálható ellagénsavat adtak laboratóriumi körülmények között emberi bőrsejtekhez, illetve olyan szőrtelen egerek bőrére kenték fel, amelyek erős ultraibolyasugárzásnak voltak kitéve. Az emberi sejtekben az ellagénsav csökkentette a kollagén lebomlását és a gyulladásos választ, vagyis a ráncok kialakulásának két legfőbb okát. Hasonló eredményeket értek el 4 hetes egerekben, amelyeket gyakran használnak bőrgyógyászati kísérletekhez, mivel bőrük hasonló az emberéhez. 8 héten keresztül 12 szőrtelen egeret tettek ki, hetente 3-szor egyre növekvő erősségű ultraibolyasugárzásnak. Ez az erősség embereknél napégést és bőrrákosodást okozott volna, állítják a Dél-Koreai Egyetem kutatói. Az egerek felének bőrére naponta ellagénsavat tartalmazó kenőcsöt kentek, azokon a napokon és amikor nem voltak UV-sugárzásra kitéve. A többi egérre nem kentek ilyen kenőcsöt. Azoknál az egereknél, akik nem kaptak ellagénsavat tartalmazó kenőcsöt, ráncok alakultak ki, és a bőrük megvastagodott, ez mutatja a bőr károsodását. Az ellagénsavat kapott egereknél kevesebb ránc képződött, állítja New Orleansban rendezett kísérletes biológia 2009 gyűlésén előadott tanulmány. Emberi bőrsejteken az ellagénsav úgy véd az ultraibolya sugárzás ellen, hogy gátolja a mátrix metalloprotáz enzimek termelődését, amelyek lebontják a kollagént és gátolja a gyulladási folyamatokban résztvevő IKEM molekula képződését. Hogyha egy kicsit túl bonyolultra sikerült, azt kell mondani, hogy az eper valóban véd az ultraibolya sugárzástól, de csak is kismértékben, tehát nem szabad délelőtt 11 és délután 3 óra között kifeküdni védőfelszerelés nélkül a napra, ám bár azt mondom, hogy talán védőfelszereléssel sem, inkább ezt tegyük meg a nap többi szakaszában. Nagyon fontos, hogy védjük a fejünket, a bőrünket és a szemünket a magas ultraibolyasugárzástól. Azonban az eper egyik enzime is védhet minket. Néhány zene után pedig azzal térek vissza, hogy a zene táplálja a koraszülött gyermekeket.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám.
3: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
4: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

Itt a koktélban már is arról lesz szó, hogy az állandóan szóló tévi át a kisgyermekeknek. Át a gyerekek agyi és a beszéd fejlődésének, ha a lakásban állandóan szól a televízió, mert csökkenti a hallott és a használt szavak számát, állítják amerikai kutatók. A tanulmány vezetője szerint a bekapcsolt televízió mellett a gyerekek és a gondviselőik is egyértelműen kevesebbet beszélnek, ami káros a kicsik fejlődésére. A vizsgálat megállapította, hogy minden egyes órában, amelyekben hangosan szólt a tévé, a gyerekek 50 ezer szóval kevesebbet hallottak a környezetükben lévő felnőttektől. A professzor elmondta, hogy a felnőttek átlagosan 941 szót mondanak ki óránként, ám akkor, amikor hangosan szól a televízió, szinte némán téblábolnak a kisgyerek mellett. Ez késedelmet okozhat a gyerekek nyelvi fejlődésében, sőt a figyelmüket és a megismerő képességeiket is hátrányosan befolyásolja, véli a gyermekorvos. A tanulmányban 329 két hónapos és 4 év közötti kisgyermekre helyeztek digitális felvevőt 2 esztendőn át, méghozzá véletlenszerűen kiválasztott napokon. A magnók 12-16 órán át folyamatosan rögzítettek minden hangot a környezetből. A kicsik és a felnőttek szavait, a háttérzajokat is egyaránt. A felvételeken azután megszámolták, hogy ki hány szót ejtett ki. Megállapították, hogy akkor, amikor a tévébe volt kapcsolva, mindenki kevesebbet beszélt. Mivel az amerikai háztartások 30%-ában folyamatosan szól a televízió, akár nézik, akár nem, a megállapításnak nagy jelentősége lehet a nyelvi és talán agyi fejlődésre is, hangsúlyozta a kutató. A tévé nem helyettesítheti a gyermekfelügyeletet, sőt csökkenti a megismert szavak számát. Én is tévé ellenes vagyok, mert hogy legyen annyi időnk, hogy leüljünk a gyermekünkkel mesélni, mondókázni, esetleg énekelni, bár be kell vallanom, hogy egy kicsit hazabeszélek, mert hogy bölcsödében is dolgozom, nem csak itt a Jazz FM-en lehet engem hallgatni, de ezt a tanulmányt jó, hogyha szem előtt tartjuk, hogy nem kell állandóan bekapcsolva lenni a tévének a kicsi közelében, sőt azt gondolom, hogy mi is tudunk érdekes programokat kitalálni, még hogyha nincs is gyermekünk, mint hogy egész nap a tévét bámuljuk.

0: Hobby Rádió. Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
0: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Ettől lesz duplán jó. Csák Attilával.
1: Hogy erre velem táncolj, mi?
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
4: Magyar vagyok, tévejgő vándor, a nagyvilágban helyem nem lelem, bármilyen jó,

0: Ennyi volt a koktél első órája, de nehogy elmenjenek, elkalandozzanak máshová, mert nem sokára visszatérek, mégpedig azzal, hogy mit is kell tudni a kullancsról, hogyan kell ellene védekezni, és vajon hogyan is kell kiszedni a bőrünkbe, ha véletlen már belefúródott. Ezek után, illetve a kullancsokkal kapcsolatban még általános tévhiteket is hoztam, illetve hogy a kullancs és a vérszívás mit kell róluk tudni. Ez mind-mind ki fog derülni a következő 60 percben, ígérem, és remélem, hogy akkor is együtt fogjuk fogyasztani a kizárólag alkoholmentes koktélunkat.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Kamu reklám.
1: Vedd elő a répád, és fogd rá a nyuszira.
2: Na gyere, nyuszi.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
1: Társadalom mentális egészségéről tanácskoztak Budapesten. Itassuk a madarakat a kánikulában, ma még nem szűnik a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Elkészült a kórházi fertőzések mérését, validálását és publikálását lehetővé tevő módszertan és irányelv, jelentette be az egészségügyi miniszter a Tárca Semmelweis napi ünnepségén kedden Budapesten. Hegedűs Zsolt azt mondta, ősz elején indul ezen adatok nyilvános közzététele, és a szakmát bevonva érthetően összehasonlítható módon fogják tájékoztatni a lakosságot és a döntéshozókat is. Hozzátette, ezek nem azért lesznek nyilvánosak, hogy bárkit megbélyegezzenek, hanem azért, hogy közösen tudjanak javítani. A társadalom mentális egészségének javításáról tanácskoztak Budapesten. Mentális egészség nélkül nincs egészség, hangzott el a Mentális Egészség Magyarországon 2026 címmel megrendezett tanácskozás sajtótájékoztatóján kedden Budapesten. A program kezdeményezője országos mentális egészség program megvalósítása mellett érvelt. Unoka Zsolt, a program kezdeményezője, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának professzora hangsúlyozta, a kutatásaik szerint Magyarországon a lakosság 10-15%-a küzd komplex poszttraumás stressz zavarral, ami az önkép sérülését, kapcsolati és érzelmi zavart jelent. Ennek a helyzetnek a kezelésére pedig csak társadalmi összefogással egy országos mentális egészség program megvalósításával lehetséges. A madarak itatásának fontosságára hívta fel a figyelmet a kánikulában a Dunadráva Nemzeti Park az MT-hez kedden eljutatott hírlevélben. Azt írták, hőség idején nem csak az embereknek, hanem a madaraknak is sok folyadékra van szükségük. A kertben jól elkészített itató a madarak gyülekező helye lehet, kialakításakor azonban ügyelni kell rá, hogy lassan mélyüljön, és a közepére érdemes lapos követ tenni, ahol a madarak megállhatnak, leszállhatnak. Aranyemlékérmét bocsátott ki az MNB. Első Mátyás aranyforintja megnevezéssel bocsátott ki aranyemlékérmét a Magyar Nemzeti Bank. Az emlékérmék a középkori magyar aranyforintok sorozat 9. elemeként jelennek meg, közölte a jegybank az MT-vel. Az emlékérme előlapján egy Első Mátyás által veretett aranyforint hátlapjának ábrázolása látható, középpontjában Szent László alakjával. Az emlékérme hátlapján eredeti ábrázolás módban a korabeli aranyforint előlapjának Szűz Máriát ábrázoló központi éremképe jelenik meg. Ma sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására, egyenlőtlen csapadékeloszlással, akár felhőszakadással is. A szelet napközben csupán záporok, zivatarok környezetében kísérhetik erős, viharos lökések, a csúcshőmérséklet 33-39 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Reklám. Megjelent Benson Boone szerelmes balladája az elengedésről. Ez itt a The Time of My Life. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: Pihenjen a Tisza-tónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tisza-tó vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak. Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
2: Ma is felrázzuk a várost, és most önök elé tárjuk egy koktélként. Érdekes témák, érdekes emberek. Ez a Koktél a mikrofonnál.
3: Ez már a Koktél második órája. Én még mindig Tóth Mihály Nikulát vagyok. Remélem, hogy ebben az egy órában is együtt fogjuk kevergetni, kavargatni, és persze inni a kizárólag alkoholmentes koktélt, amelyhez a hozzávalók a következő 60 percben. Már is mondom, hogy mi. Nem sokára arról lesz szó, hogy hogyan védekezzünk a kullancsok és a szúnyogok ellen. Ezek után 10 hasznos tanácsot próbálok önöknek mondani, aminek a betartásával minimálisra csökkenthetjük a fertőzés veszélyt. Ezek után arról lesz szó, hogyha kullancs már belénk fúródott, akkor mit is kell tennünk, hogyan kell eltávolítani, és általános tévhitekről is szó lesz ebben az órában. Ezek után a kullancs és a vérszívás, mit kell róla tudni, erről is szó esik itt a Koktélban. Ez vár tehát önökre ebben a 60 percben, remélem, hogy most is együtt fogunk kalandozni, így az információk és a jó zenék közepette. Néhány perces pihenő, és már is elkezdjük a mai témánkat, ami így általánosan a kullancsok.
2: Egy koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre! Hobbirádió.hu.
4: A rádiót! Műsorajánló.
5: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
6: Hagyományaink, értékeink Európában.
7: Ahol az érték a mérték.
8: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
9: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
10: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
1: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: De hogyan is védekezzünk a kullancsok és a szúnyogok ellen? Mivel kullancsokat és szúnyogokat nem lehet megfelelő hatékonysággal írtani, egyre nagyobb szerepet kap az egyéni védekezés. A kullancsok és a szúnyogok száma az utóbbi időben jelentősen megnőtt. Ma már a városok parkjai, a strandok, sőt a saját kertjeink sem biztonságosak. A kullancsok főképpen az agyhártya, illetve az agyvelő gyulladást okozó vírust hordozzák, de majdnem minden ötödik állatban megtalálható a Lyme-kor baktériuma is. Ma már a szúnyogok is számos betegség hordozói lehetnek, ilyen a nyugat-nílusi láz, a malária vagy a tularémia. Pánikra azonban nincs okunk, a tudatos egyéni védekezés jó eséllyel megoldja a problémáinkat. A következő 10 hasznos tanács betartásával minimálisra csökkenthetjük a fertőzés veszélyt. Az első nagyon fontos, hogy időben oltassuk be magunkat. A második, hogy a szabadban ügyeljünk a megfelelő ruházkodásra. Ruházatunk legyen zárt, nadrágunkat tűrjük a zokniba, így a rovarok nehezebben férhetnek hozzá a bőrünkhöz. A harmadik, hogy húzzunk karimás kalapot. Az alacsony ágakról támadó kullancs a karimából nem tud kimászni. Illetve használjunk a testre és a ruhára permetezhető riasztó szereket. Ez így általánosan a legfontosabb tanácsok. Néhány zene után tovább folytatom a hasznos tanácsokat a kullancsok elleni védekezéssel kapcsolatban.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Itt a koktélban tovább folytatva a hasznos tanácsokat, amivelek betartásával minimálisra csökkenthetjük a kullancs, illetve a szúnyog fertőzés veszélyt. Az ötödik lenne, hogy a vásárlás előtt olvassuk át a vásárlói tájékoztatót, nézzük meg, milyen hatóanyagokat tartalmaz a készítmény. A dietil, tolumait hatóanyagokat tartalmazó szerek hatékonyak, mégis kíméletesek, kisgyermekek bőrén is használhatjuk őket. A pikaridin tartalmú készítmények fokozott igénybevétel esetén is védelmet nyújtanak. A hatodik, hogy pontosan tartsuk be a riasztószerek használati utasítását. A hetedik, hogy a 12 év alatti gyermekek védelméről nekünk kell gondoskodnunk. Ne engedjük, hogy ők fújják be magukat a riasztószerekkel. Tenyerünkbe fújt permettel, krémmel kenjük be a szabadon hagyott bőrfelületeket, illetve sprével a ruhájukat is. A nyolcadik fontos tanács, hogy a szúnyogok ellen hatékony kiegészítő védekezés kültéren a riasztó spirálok, illetve beltéren a szúnyogháló vagy elektromos szúnyogirtók használata. Az is nagyon fontos, hogy a természetjárás, a séta, illetve a kerti munkák után mindig kérjünk meg valakit, hogy alaposan vizsgálja át a bőrünket, nem bújt-e meg rajta valahol egy kullancs. Tapasztalatból tudom mondani, hogy igenis nagyon fontos, hogy átnézzük magunkat, főleg a hajlatoknál, ugye ott vékonyabb a bőr, és ott jobban bele tud menni a kullancs. A kisgyermekeknél fokozottan oda kell erre figyelnünk, mi felnőttek pedig azért egymást jobban át tudjuk látni. Szokták mondani a szülők nekem a bölcsödében, hogy azért vágatják le a gyermek haját nagyon-nagyon rövidre, sokkal jobban átlássa. Én azt tudom mondani, hogy fejben azért még nem találkoztam kullanccsal, nyakon, mellkason már annál inkább, lábujjak között is már megfigyeltem kullancsot, úgyhogy ezek a testtájak azok a területek, amit célszerű jobban átnézni, illetve ne felejtsék el tényleg a gyermekeket fényvédőszerrel, illetve kullancs, illetve szúnyogriasztóval bekenni, mert hogy az ő egészségük a legfontosabb.
1: Koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Hobby Rádió.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80.
4: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
5: Igen.
4: Egy fiú eltűnt.
6: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
4: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
7: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
4: De felbukkan egy csábító.
8: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
4: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
7: Te voltál már valaha szerelmes?
8: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
4: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
8: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
9: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
4: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
7: Egy csók.
4: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
10: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu per hírlevél címen.
11: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
12: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
11: Nem lehet, hogy vírusos?
12: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
11: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot, és rendelj tőlük egyet.
12: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
11: Majd ők megoldják.
12: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
11: Ők távolról is megoldják.
12: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
11: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver, és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
3: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Itt a koktélban tovább folytatva a kullancsok témakörét, most arról lesz szó, ha kullancsot találunk magunkban, akkor hogyan is kell ezt eltávolítani, de ezzel kapcsolatban vannak általános tévhitek is. A kirándulások után vagy a hosszabb túrák alatt érdemes rendszeres kullancsvizitet tartani és megkérni, hogy egy közeli hozzátartozó vagy barát segítségét egymás átvizsgálására. A kullancs inkább a puhább bőrfelületek környékén szív vért. Ha sikerül felfedeznünk egyet, nem érdemes ész nélkül belevágni a kullancs kioperálásába. A kullancs szakszerűtlen eltávolítása miatt fertőzéseket szedhetünk össze. A kullancs eltávolítására tilos hegyes, éles tárgyakat használni. Nem javasolt a kullancsot tűvel kikaparni. Ha átszakítjuk a kullancs potroháját, a fertőzött béltartalom átkerül az áldozat szervezetébe. Hasonló elvek alapján nem ajánlott a bőrbe fúródott kullancsok kiálló potruháját folyamatosan tekerni, ezzel csak azt érjük el, hogy a kullancs megpróbálja magát egyre mélyebbre beásni, rosszabb esetben pedig a forgatás miatt a kullancs teljes béltartalmát átpumpálhatjuk az áldozatba. A kullancs hatékony eltávolítására használjunk kullancs eltávolító csipeszt, amit a gyógyszertárban bármikor beszerezhetünk, de alternatív megoldásként erős cérnával is próbálkozhatunk. A kullancs eltávolításáért nem kell orvos segítségét kérni. A lényeg, hogy nem szabad pánikba esni, nem szabad éles tárgyal kikaparni, dörzsölni, csavarni, nyomkodni. A fej végénél a beágyazódott élősködő tövében fogjuk meg a kullancsot a csipesszel vagy a hurokra tekert cérnával, és húzzuk ki. Mielőtt azonban kitépnénk a kullancsot, bizonyosodjunk meg róla, hogy lábaival már nem kapaszkodik az áldozat bőrébe. A kullancs eltávolításakor a fej beszakadhat, ettől azonban nem kell megijedni. Nem szabad tűvel kikaparni. Ilyenkor a kullancs már nem fertőz. A beszakadt feje pedig idegen testként pár napon belül kilöködik a testből. Vannak tűszúrásnyi, alig észrevehető kullancsok. Ezek nagyon-nagyon-nagyon ritkán fertőzöttek. Vérszívásuk csak néhány óráig tart, utána elhagyják az áldozataikat. Tehát nem érdemes tűvel kioperálni őket. Ha kint van a kullancs, fertőtlenítsük a sebet alkohollal vagy jóddal, majd jegyezzük fel a kullancs csípés helyét és időpontját. A kitépet kullancsot tegyük el egy kis dobozba, mert ha esetleg később tüneteink lennének, akkor a kullancs átvizsgálásával következtetni lehet a fertőzésre. A tünetekkel kapcsolatban, tehát a különböző fertőzésekkel kapcsolatban segítségül lehet hívni az internetet. Azt gondolom, hogy egyénenként függ is a tünet erőssége, illetve külön kellene vennünk a Lyme-kort, az agyvelő, illetve az agyhártya gyulladást. Ehhez pedig a mi műsoridőnk nem elég, úgyhogy tényleg bátran használják nyugodtan az internetet, illetve kérjék ki a házi orvos véleményét.
1: Érdekes témák. Érdekes emberek. Koktél.
2: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Itt a koktélban még mindig a kullancs a témánk, és a kullancs és a vérszívás, mit kell erről tudni? A kullancs számára az emberi vér is kedvelt táplálék, meg lehet, nem minden kullancsfaj szív emberi vért. A Magyarországon honos kullancsok azonban sajnos előszeretettel táplálkoznak belőlünk. A kullancs miután rávetette magát áldozatára, végig masírozik az emberen, hogy megfelelő behatolási pontot találjon. A nyelvével érzésteleníti a bőrfelületet, majd az elülső lábával szinte orvosi precizitással felvágja azt. Miután felnyitotta a bőrfelületet, a kullancs lábaival lehorgonyozza magát, majd ormányával megkezdi a behatolást. A kullancs ormánya hasonló, mint egy nyílvessző, csak befelé tud haladni. A kullancs a beágyazódást követően nem kezd rögtön vérszívásba. Eleinte csak nyiroknedvet szívja, majd 4-6 óra elteltével vágja fel a kapilláris véreret és kezd vérszívásba. A vérszívás időtartalma a kullancs nemétől és fejlettségi állapotától függ. A hím kullancs néhány óráig, míg a nőstény kullancs napokig is képest vért szívni. A peterakásra készülő kullancs azonban akár hetekig is csünkhet az áldozatán. Hogy ez idő alatt a vér ne alvadjon meg, a kullancs egyik nyálmirigye véralvadásgátló anyagot termel, ami meggátolja a vér megszáradását. A kiszívott vér a kullancs kesztyűszerű bélrendszerébe kerül, aminek hatására a potrohája babszem nagyságúra is megduzzadhat. Magyarországon két fő kullancsfaj létezik, ami a kutyában található, illetve ami az emberben. A kutyában található általában szürkés színű, az emberben található általában barna vagy fekete. Erre is érdemes odafigyelni, főleg akkor, hogyha kutyánkban már találtunk, vagy a cicánkban kullancsot, akkor a gyerekeket is érdemes átnézni, mert ahol van kutya kullancs, ott lehet emberi kullancs is, mármint ami az embert támadja meg. Remélem, hogy eléggé fel tudtam hívni az önök figyelmét a kullancs veszélyre, és a kisgyermekeket célszerű beoltatni, mármint a betegségek ellen, mert hogyha fertőzött kullancsal találnak, akkor a gyermekeket jobban legyengíti, mint a felnőtteket, és sokszor a gyermekek önfelett játék közepette nem is veszik észre a veszélyt, illetve nekik persze még nem is kell tudni, hogy hol milyen veszély leselkedhet rájuk. Mi nekünk, szülőknek a felelősségünk, hogy minden egyes természetjárás, nagy séta, liget, parkozás után nézzük át a gyermekünket, és ahogy említettem, a kertben sem lehetünk biztonságban, ott pedig nekünk kell gondoskodni a megfelelő irtásról. Ezzel kapcsolatban is hívják segítségül az internetet, vagy rajtunk keresztül is több információt megtudhatnak.
1: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Műsorajánló.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. És kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
4: Retikül, szerdán 16 órától.
5: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
6: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
5: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
7: A tudomány mai állása.
8: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
7: Egy műsor
8: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
7: A tudomány mai állása.
9: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
7: Jó szórakozást!
8: Jó szórakozást!
9: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
4: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
1: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
6: Koktél.
1: Érdekes témák, érdekes emberek.
6: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
9: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.

0: Ennyi volt a Cocktail második órája, remélem, hogy egy hét múlva ugyanitt ugyanebben az időben találkozunk. Mindenkinek további kellemes rádiózást kívánok, én Tóth Mihály Nikolett voltam, a viszonthallásra.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: Csüdít vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

A szívemen is súly egy szürke taxivágy, az üvegajtón túl a főbejárat előtt egy másik utazó.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
1: Kánikula miatt megszaporodtak az áramszünetek, csökkent az élelmiszerpazarlás, ma a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés is várható. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Az extrém hőség miatt Budapesten, Pest vármegyében és az Észak-Dunántúlon az átlagosnál 2-3-szor több üzemzavar jelentkezik a villamosenergia hálózaton, ezért az E.ON Hungária csoport megerősített készenléttel dolgozik, és a tervezett áramszünetek jelentős részét elhalasztotta, közölte a társaság kedden az MTI-vel. A legtöbb meghibásodást a középfeszültségű kábelek és transzformátorok túlterhelése okozza, amelyeket a magas környezeti hőmérséklet miatt nehezebb hűteni. A legtöbb esetben néhány órán belül helyreállítják a problémát. Csökkent az élelmiszerpazarlás az elmúlt 9 évben Magyarországon. Az elkerülhető élelmiszer hulladék, vagyis az élelmiszerpazarlás mértéke az elmúlt 9 évben több mint 37%-kal csökkent Magyarországon, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal felmérése alapján, amelyről hétfőn közleményben tájékoztatta az MTI-t. A felmérés szerint a legnagyobb mennyiségben továbbra is a kész ételek, a friss zöldségek és gyümölcsök, valamint a pékáruk kerülnek a kukába. Ez a három élelmiszercsoport az összes elkerülhető élelmiszer hulladék több mint háromnegyedét adja. A kidobott élelmiszerek legnagyobb része azért végzi hulladékként, mert megfeledkeztek róluk, illetve túl sokat vásároltak belőlük, vagy a szükségesnél nagyobb mennyiséget készítettek el. A hőségriadó idején díjmentesen látogathatják a nyugdíjasok a Fővárosi Nagycirkusz kijelölt előadásait, napközben pedig megnyitja a klimatizált tereit az intézmény, közölte a Fővárosi Nagycirkusz kedden az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a nyugdíjasok ingyenesen tekinthetik meg a Mirász című produkciót ma, holnap és holnap után. A kedvezmény nyugdíjas igazolvány felmutatásával a szabadhelyek függvényében vehető igénybe. Interaktív térkép segíti a városi fák megmaradását Szegeden. Csupán a tavalyi év során több mint 2100 kiszáradt, elpusztult fát kellett eltávolítani Szegeden a közterületekről. Most létrehozták a lakossági segítségnyújtást koordináló faéltető térképes alkalmazást, amelyel a szegediek célzottan és szervezetten vehetnek részt a faállomány megóvásában. Az önkéntesek kiválaszthatják a környezetükben található fiatal fákat, és azt is rögzíteni tudják, mikor, mennyi vizet használtak az öntözéshez. Majd hidegfront hatására napközben egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar, helyenként heves zivatarra is számítani kell, felhőszakadással, jégesővel, valamint viharos széllökésekkel, és az esti órákban is zenkhet az ég. Az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség, 33-39 fok között alakulnak a csúcsértékek, többfelé élénk erős lesz a szél.
0: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
5: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 1-én az Anna Mária és a Tihamér nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. Az Anna Mária név jelentése kegyelmezett, az Anna és a Mária nevek összekapcsolódásából jött létre. Ez a név viselőit nagyszerű szervezői készséggel és önbizalommal ajándékozta meg. Becézése Marci, Panni, Pannika, Mari, Marika, Anna, Ancsi, Annus és Anna Mari. Jeles viselői ennek a névnek Cseh Anna Mária modell, Dancs Anna Mária énekesnő, Detre Anna Mária színésznő, Kovács Anna Mária énekesnő, Láng Anna Mária színésznő, Sánt Anna Mária színésznő, valamint szinkron színésznő. Szintén ezen a napon köszöntjük Tihamér nevű kedves férfi hallgatóinkat. A szláv magyar eredetű férfi név a Tihomir névből ered, jelentése pedig csendes és béke. Ünnepelnek még a Tihamérok április 20-án, november 9-én és december 16-án is. Becézése Tihi, Tihike, Tima, Timácska, Timus és Tiha. Jeles viselői ennek a névnek Vujicsics Tihamér zenész, valamint Gyarmati Tihamér festő és ön kedves Tihamér. Szintén ezen a napon ünnepelnek Annabella, Áron, Detre, Dévald, Elő, Gyula, Lévi, Ninett, Ninetta, Oliver, Tabita, Teobald és Teobálda nevű kedves hallgatóink.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hello, sziasztok, Szikora Róbert vagyok. Mindenkit üdvözlök, elsősorban a Hobby Rádió hallgatói, Csiki Dámai, sziasztok!

0: Július 1-e a Magyar Egészségügy napja. Ezért összefoglaljuk, hogy milyen lehetőségeik vannak a látássérülteknek az egészségügyi rendszerben, mire érdemes odafigyelni, és kihez érdemes fordulni probléma esetén. A látássérülteknek, különösen időskorban vagy krónikus betegségek esetén kiemelkedően fontos a rendszeres egészségügyi ellenőrzés, az állapot javítása, szinten tartása, illetve a további látásromlás elkerülése céljából. Mint minden betegség esetén fontos a megelőzés, illetve a kialakult probléma esetén a további látásromlás elkerülésének szerepe. Ennek érdekében kiemelkedően kell figyelni a rendszeres testmozgásra és az egészséges étkezésre megfelelő mennyiségű vitamin és ásványi anyag bevitele céljából. Az EU alapelvei szerint az egészségügyi dolgozóknak speciális képzést kell kapniuk a fogyatékkal élők igényeiről. Ez segít abban, hogy empatikusan, szakszerűen és hatékonyan tudják támogatni a látássérült pácienseket. Az egészségügyi személyzet szempontjából fontos a világos, érthető kommunikáció, a vizsgálatok és beavatkozások részletes elmagyarázása, valamint a fizikai segítségnyújtás, például kísérés, ülőhely felajánlása, tárgyak elhelyezkedésének ismertetése, valamint a személyes megszólítás, a közvetlen támogatás, valamint a türelem és az odafigyelés. Az orvosok, különösen a szemészek felelősek azért, hogy felhívják a figyelmet a látásromlásra és elindítsák a rehabilitációs folyamatot, illetve továbbirányítsák a pácienst a megfelelő intézményekhez, önkormányzatok, érdekképviseleti szervek. Amennyiben a látásromlás, illetve a látásvesztés bekövetkezett, érdemes felkeresni a jól kiépült, komplex rehabilitációs rendszert, amely mentálhigiénés, pedagógiai, foglalkozási és szociális elemekből áll. A fő cél az önálló életvitel, a társadalmi és munkaerőpiaci integráció elősegítése. A látássérültek számára elemi rehabilitáció keretében lehetőséget biztosítanak a mindennapi tevékenységek újratanulásában, valamint a különböző segédeszközök használatában, például fehérbot, nagyítók, beszélőeszközök, képernyőolvasó szoftverek, illetve digitális szolgáltatások esetében, mint a távszem alkalmazás, amely valós idejű segítséget nyújt hétköznapi helyzetekben.
1: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 1-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, mi is történt a történelem során ezen a napon. A 16. század elejével kezdünk. 1506. július 1-én született II. Lajos jagellóházi magyar és cseh király, aki a Mohácsi csatából menekülve esett el. A 17. század közepével folytatjuk. 1646. július 1-én született Gottfried Wilhelm Leibniz német racionalista, matematikus és filozófus. A 17. század legsokoldalúbb elméje, Newtonnal együtt a matematikai analízis megalapozója. Jelentősek a biológiában, a geológiában, a nyelvészetben, a teológiában és a jogban elért eredményei is. A 18. század végével folytatjuk. 1798. július 1-én elfoglalta Napóleon Bonaparte Alexandriát Egyiptomban. Aztán lépjünk a 19. század elejére. 1804. július 1-én született George Sand, a férfi nevet és férfi ruhát viselő lázadó írónő. Előharcosa volt a nők egyenjogúságának és küzdött a szerelem szabadságáért. Maradjunk még a 19. század elején. 1818. július 1-e Semmelweis nap. Semmelweis Ignác a gyermekágyilázókának felfedezője, az anyák megmentője születésének emlékére tartják ezen a napon a Semmelweis napot. És maradunk továbbra is a 19. században. 1881. július 1-én meghalt Rudolf Hermann Lotze, német filozófus, a fiziológiai pszichológia alapítója. Kanyarodjunk a 20. század elejére. 1910. július 1-én született Estée Lauder magyar származású amerikai cégvezető, aki 1946-ban vezette be az Estée Lauder kozmetikai termékek első csoportját a kiskereskedelembe. 1982 óta a cég tanácsadó testületének elnöke. Még mindig a 20. század. 1969. július 1-e Budapesten kalauz nélküli autóbuszokat és villamosokat állítottak forgalomba. És végül, de nem utolsó sorban, 1981. július 1-én halt meg Brauer Marcel Lajos, a funkcionalista építészet egyik legnagyobb hatású mestere, akinek praktikus használati tárgyai napjainkban is közkedveltek. A bicikli kormány mintájára 1925-ben megalkotta a csővázas széket. Ő tervezte az UNESCO párizsi székházát, a minnesotai Collegeville St. John apátságot és Franciaországban az IBM kutatóközpontját is. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Annak idején, amikor a hatalmas szovjetunikban túlnéztünk, volt egy világslágerünk. Így idáse, menj tovább!

0: Üzenet Nehémiás próféta könyve első részéből.
1: Ó Uram, mennek Istene, Te nagy és félelmes Isten, Te hűségesen megtartod a szövetséget azokkal, akik Téged szeretnek, és parancsolataidat megtartják. Legyen figyelmes a füled, legyen nyitva a szemed, és hallgass meg szolgád imádságát, aki most éjjel-nappal imádkozik előtted szolgáidért, Izrael fiaiért.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
3: 2026. július 1-je, szerda. Mi közünk hozzád, Isten fia? Evangélium Szent Máté könyvéből, 8. fejezet 28-tól a 34. versig. Amikor Jézus a Genezáreti tó keleti partján, Gadara vidékére ért, két ördögtől megszállott ember jött vele szemben. A sírbortokból bújtak elő. Már annyiszor elvadultak, hogy senki sem mert arra járni. A megszállottak kiáltozni kezdtek. Mi közünk hozzád, Isten fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt gyötörj minket? Tőlük távol nagy sertéskonda legelészett. Az ördögök arra kérték Jézust, ha kiűzöl minket, küldj a sertéskondába. Erre ezt mondta nekik, menjetek. Azok ki is mentek, és megszállták a sertéseket, mire az egész konda a meredek partról a tóba rohant, és odaveszett. A kanászok elfutottak, bementek a városba, és elhíreszteltek mindent, azt is, ami a megszállottakkal történt. Akkor az egész város kiment Jézus elé, és amint meglátták, kérték, hogy távozzék határukból. Emélkedés. A Gadara környékén élő megszállottak jelenete kissé zavarba ejtő. Az evangélium két emberről szól, akik démonok uralma alatt állnak. Ugyanakkor megismerhetjük egy egész vidék lakosságának lelkületét is, akik inkább a megszokott nyugalmat választják, mint sem a szabadító Jézust. A történet középpontjában nem a megszállottság borzalma áll, hanem az, hogy az emberek kérik Jézust, távozzék vidékükről. A két megszállott Jézus közelettére kiabál, mi közünk hozzád, Isten fia, mintha maga a sötétség szólna belőlük, fölismerve a világosság közelettét. Jézus egyetlen szóval kiűzi a démonokat, de ennek ára van a disznó pusztulása. A város lakói ekkor döntés helyzetbe kerülnek, és azt választják, hogy Jézus távozzon. Ez az evangélium fájdalmas tükör. Vannak pillanatok, amikor szembe kell néznünk azzal, hogy mi is inkább a kényelmes megszokást választjuk, mint az életünket megváltoztató Krisztust. Jézus jelenléte mindig döntés elé állít, nem lehet közömbösen viszonyulni hozzá. A Szent jelenléte leleplezi a sötétséget, és ez gyakran kényelmetlen. A megszállottak felszabadulnak, de a többiek nem örülnek, félnek és inkább visszatérnek a jó, ismert rendhez. Vajon hajlandóak vagyunk-e engedni, hogy Jézus gyökeresen átalakítsa az életünket, még akkor is, ha ez fájdalmas és veszteséggel jár? Uram Jézus Krisztus, néha félek attól, hogy valóban beengedjelek az életembe. A Te világosságod fényt vet lelkem sötét zugaira, és ez megriaszt. Kérlek, ne engedd, hogy elutasítsalak. Ne engedd, hogy a saját kényelmem fontosabb legyen, mint a Te szabadításod. Uram, tisztíts meg, gyógyíts meg, és újítsd meg bennem az Isten országát. Segíts, hogy ne a veszteségtől tartsak, hanem örüljek annak, amit adni akarsz. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Műsorajánló.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
2: UK. Ez a UK Fever Show.
1: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show.
5: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
6: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
7: Tudta ön azt, hogy a Biblia első 5 könyve nem 10, hanem összesen 613 parancsolatot tartalmaz? Valószínűleg soha senki nem került közel ahhoz, hogy megfeleljen mindegyiknek, noha Jézus kimondta, ha valaki az egyiket megszegi, az olyan, mintha az összeset megszegte volna.
6: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: Alacsonyabb a pollenterhelés, megnyílt kedden a budapesti Biodom városi oázis. Ma még nem szűnik a hőség, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Alacsonyabb a pollenterhelés, a pázsitfűfélék és a csalánfélék pollenkoncentrációja. Országosan a közepes magas, még az útifűjé, a hársé, az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a szelídgesztenye, a ciprus és a tiszafafélék, a fenyőfélék, továbbá a lágyszárú allergének közül a lórom, a kenderfélék, a libatoffélék, az ernyős virágzatúak és a gyékény pollenje. Folytatódik a víz felmelegedése a Balaton minden medencéjében. A felszíni víz hőfoka a mérési pontok közül Keszthelynél volt a legmagasabb, majdnem 33 fokos. Egyelőre fokozott algásodás nem tapasztalható a tóban, közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet Facebook oldalán kedden. A kutatók hangsúlyozták a közvetlen part közeli sávokban, és a strandok bejáróinál a víz hőmérséklete ezeknél az értékeknél akár jóval magasabb is lehet. A Balaton északi és déli oldalán is. Megnyílt kedden a budapesti Biodom városi oázis, amely a trópusi és szubtrópusi növények mellett különleges állatfajokat is bemutat a nagy közönségnek. A közösségi térként is funkcionáló Biodom 4 évszakos helyszín, ahol az egzotikus növények mellett többféle állatot, köztük a cerkovmajmok rokonsági körébe tartozó hulmánokat, bali seregélyeket és sarkantyús teknősöket is bemutatnak, mondta el Sós Endre, a fővárosi állat- és növénykert főigazgatója. A természet és környezetvédelem az állatjólét fontosságára hívta fel a figyelmet Gajdós László, élőkörnyezetért felelős miniszter. Kiemelte a kormánynak nagy a felelőssége, hogy amit vállalt, azt megtegye, és erős környezetvédelmi tárca jöjjön létre. Az Európai Bizottság új szabályokat fogadott el kedden a PET palackok újrahasznosítására vonatkozóan. A szabályok első alkalommal határoznak meg módszertant a kémiailag újrahasznosított összetevők kiszámítására, ellenőrzésére és jelentésére. A brüsszeli közlemény szerint az új szabályok átláthatóságot biztosítanak az egyszer használatos PET palackok összetevői újrahasznosított tartalmának kiszámításában. Ez, mint kiemelték, kulcsfontosságú az egyenlő versenyfeltételek megteremtéséhez és a műanyag újrahasznosítási ágazat beruházási biztonságának szavatolásához. Ma sok napsütés mellett erőteljes komoly felhőképződés várható, többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására, egyenlőtlen csapadék eloszlással, akár felhőszakadással is. A szelet napközben csupán záporok, zivatarok környezetében kísérhetik erős viharos lökések, a csúcshőmérséklet 33-39 fok között alakul.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Megjelent Benson Boone szerelmes balladája az elengedésről. Ez itt a The Time of My Life. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
3: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
4: A médiában sok téves információ jelent meg az elmúlt időszakban az e-recepttel kapcsolatban. A betegek sem tudják pontosan, hogy miként működik ez a rendszer, milyen hatással lesz rájuk a mindennapokban. Hogy pontosan milyen szabályok vonatkoznak a gyógyszerek felírására és kiváltására, arról dr. Hankó Zoltánt, a Magyar Gyógyszerész Kamara elnökét, Balázs Zsanett kérdezte.
5: Már 2017. november 1-től működik az EST-nek, tehát ennek az egészségügyi elektronikus szolgáltatási térnek az e-recept funkciója, ami azt jelenti, hogy az orvosoknak lehetőségük van úgy gyógyszert rendelni a betegüknek, hogy nem a hagyományos sok évtized alatt megszokott papírvényen rendelik a gyógyszert, hanem ebben a bizonyos rendszerben elektronikus módon történik ez a rendelés. Gyógyszerészek ezt a rendszert működtetik, ugyanakkor az orvosoknak a csatlakozása, bár jogszabályilag kötelező lett volna, mégis azt látjuk, hogy fáziskéséssel történik meg. Egy néhány héttel ezelőtti adat értelmében a gyógyszerek rendelésére jogosult orvosoknak körülbelül 80%-a küldi is a recepteket az EST-be, és durván az összes gyógyszertárban megjelenő receptnek a 60%-a az, ami ezen a téren keresztül kerül, részben a gyógyszertárakhoz, részben pedig kiszolgáltatásra.
6: Hogyha az én részemre az orvos felír egy gyógyszer, és én megkérem az egyik hozzátartozómat, hogy váltsa ki, van erre lehetőség?
5: A rendszer úgy van felépítve, hogy a betegeknek nem okvetlenül kell a saját gyógyszerük kiváltásánál ott lenni, hiszen jó néhányan vannak közöttük, akik éppen fekvő betegek akkor, amikor gyógyszerre van szükségük. Ugyanakkor a hozzátartozó vagy a közeli ismerős, mondjuk a szomszéd, abban az esetben válthatja ki a betegnek a gyógyszerét, hogyha papír alapú felírás igazolás nála van. Hogyha ez nála van, akkor ugyanúgy, mint ahogy régen a hagyományos papírvénnyel is kiválthatta a hozzátartozónak vagy a szomszédjának a gyógyszerét, ezt értelemszerűen ugyanúgy megteheti most is. Más kérdés, hogy alá kell írnia azt, hogy ő váltotta ki ezt a gyógyszert, de én azt gondolom, hogy ez egy természetes elvárás.
6: Említette, hogy az orvosok, illetőleg a gyógyszerészek hogyan vették ezeket az akadályokat, de a betegek hogyan fogadták ezt az új rendszert?
5: A betegeknek a döntő többsége ehhez pozitívan állt hozzá. Ebben nyilván van az orvosoknak, gyógyszerészeknek, illetve az első fejlesztőinek a részéről is egyfajta jó kommunikáció. Másfelől a régi rendszernek a problémái ennek az új rendszernek a bevezetésével felszínre jöttek. Ilyen probléma például, hogy az orvosoknak az informatikai szolgáltatást nyújtó úgynevezett rendszergazdájuk, van körülbelül 100 ezek közül, nem mindig tudta a különböző támogatási szabályoknak a figyelembe vételével az orvosoknak ezt a vényíró programját napra készen tartani. Ebből az következett, hogy amikor ezt a régi, tehát már lejárt szabályok szerint írta, akkor a gyógyszertárban az ezzel kapcsolatos gyógyszerkiadási problémák ugrásszerűen megnőttek. Ennek az a következménye, hogy egy olyan döntés született, hogy egy úgynevezett egységes törzset kell tudni kialakítani, és garantálni kell a rendszerben, hogy minden vényíró orvos és minden gyógyszerkiadó gyógyszerész, illetve gyógyszertár az éppen aktuális szabályoknak megfelelően az éppen forgalomban lévő gyógyszereknek a figyelembevételével tudja naprakészen tartani a informatikai rendszerét, és ezeket a problémákat, amelyek értelemszerűen a betegnek a gyógyszer kiváltásánál megjelenő problémák voltak, ezeket ki lehessen zárni. De több ehhez hasonló problémának a feltárására és megoldására került, illetve kerül sor az elmúlt időszakban.
6: Miért volt szükség ennek a rendszernek a bevezetésére?
5: Az informatika fejlődése lehetőséget teremtett arra, hogy viszonylag egyszerűen az adatbiztonsági szempontokat is figyelembe véve egy ilyen integrált informatikai adatbázisnak a kialakítására sor kerüljön. Jó a betegnek, jó az egészségügy személyzetnek, tehát orvosnak, gyógyszerésznek, és jó az egészségpolitika szempontjából is. Az orvosnak ezáltal lehetősége nyílik arra, hogy ne csak azt lássa, hogy a betegének egy másik orvos mit írt föl, milyen gyógyszert írt föl, és akkor innentől kezdve a két orvosnak a gyógyszerrendelése összehangolható, hanem azt is láthatja, hogy az általa felírt gyógyszert a betege kiváltotta-e, és hogyha igen, mikor, és ebből következtetést tud arra is levonni, hogy a betege ő szakmai utasításait figyelembe veszi-e. Ugyanúgy a gyógyszertárnak is ez egy nagy lehetőséget jelent, hogyha a rendszer teljes kiépítettségében valamennyi gyógyszer kiadással kapcsolatos esemény egy ilyen rendszerben követhető, ki tudja szűrni, hogyha a betegének ugyanolyan hatanyagú vagy nagyon hasonló hatású gyógyszert különböző fantázia néven írtak. Van lehetősége arra, hogy azoknak a gyógyszer használattal kapcsolatos előírásoknak a betartását kontrollálhassa, amit az orvostól vagy gyógyszerésztől a beteg kapott. Tehát azt kell mondanom, hogy szakmailag és elsődlegesen ugye a beteg gyógyításának az érdekében ez az új rendszer rendkívül sok előnyös hozadékot hozhat, vétek lett volna, ha a lehetőség megvan rá, egy ilyen rendszert nem kiépíteni.

This is an announcement. Please refrain from not smoking.

0: Hobbi Rádió. www.hobbirádió.hu. Rólunk szól.
1: Sziasztok!

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Ja man, én a Bodnár Tibi vagyok, Ladánymene 27-ből, és mindenkinek nagyon sok minden jót, jó regi zenéket kívánok itt a Hobby Rádió frekvenciáján.

0: Műsorajánló.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
4: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Csák Attilával.
1: Gyere fel, ne táncolj, mi!
2: Világjáró.
3: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től. A Hobby Rádióban.
4: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
7: Műsorajánlót hallottak. Jó!

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt a Hobby Rádióban.
2: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
3: Megdőlt az országos és a fővárosi maximum hőmérsékleti rekord is. Országszerte 90 egyetemi tantárgy válik digitálisan elérhetővé. Ma a sok napsütés mellett előteljes gomoly felhőképződés várható. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Munkaszüneti nap van az egészségügyi dolgozóknak. Július 1-e a Magyar Egészségügy Nap, mai a Semmelweis nap. Ma zárva vannak a háziorvosi, a fogorvosi és a szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, a gyógyszertárak. Zárva tart az NNGK nemzetközi oltóközpontja, valamint szünetel a központi anonim étszűrés és tanácsadás is. A folyamatos ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók ezen a napon ügyeleti rend szerint végzik az egészségügyi ellátást. Megdőlt az országos és a fővárosi abszolút maximum hőmérsékleti rekord is kedden az előzetes adatok szerint, közölte a Hungaromet ZRT Facebook oldalán. Széchenyben 42 Celsius fokot mértek, ezzel megdőlt az abszolút meleg rekord Magyarországon. Megdőlt a fővárosi abszolút maximum hőmérsékleti rekord is, Budapesten a 11. kerületben lágymányosod 41 fokot regisztráltak. Az eddigi abszolút csúcsértéket 41,9 fokkal 2007. július 20-án regisztrálták Kiskunhalason. A fővárosi rekordot is ezen a napon állították, 40,7 fok volt akkor Budapesten. Országszerte 90 egyetemi tantárgy válik digitálisan elérhetővé a hallgatók számára a Nemzeti Innovációs Ügynökség most lezárult programja révén, közölte az ügynökség kedden az MT-vel. Azt írták, a hazai felsőoktatás digitális megújítását támogató fejlesztés eredményeként országszerte közel 500 egyetemi oktató, kutató és szakértő közreműködésével több mint 35 ezer oldalnyi tananyag, kézirat és 25 ezer médiaelem készült el. A korábbinál nagyobb arányban tüntetik fel a promóciós tartalmakat a hazai influencerek. Továbbra is akadnak azonban hiányosságok, állapította meg a Gazdasági Versenyhivatal és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság vizsgálata. Különböző elérésű és témaköröket érintő véleményvezéreket vizsgáltak, törekedve arra, hogy az ellenőrzés a hazai influencer piac széles skáláját lefedje. Az ellenőrzés eredményei alapján általánosságban megállapítható volt, hogy az érintett influencerek többsége törekedett a szabályok betartására, alkalmazott valamilyen reklám megjelölést, illetve szöveges leírást. Majd hidegfront hatására napközben egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar, helyenként heves zivatarra is számítani kell, felhőszakadással, jégesővel, valamint viharos széllökésekkel, és az esti órákban is zenghet az ég. Az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség, 33-39 fok között alakulnak a csúcsértékek, többfelé élénk erős lesz a szél.
4: Hobby Rádió.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Szép napot és nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, már is indul a zamat. Ma az ember egyik legősibb táplálékáról beszélgetünk, a gombákról. Ezekből főzünk és sütünk finomságokat. A világ minden táján felfedezték maguknak az emberek már évezredekkel ezelőtt ezt a táplálékot. Ma a leggyakrabban fogyasztott csiperke lesz elsősorban az alapanyagunk, de természetesen használunk majd más gombákat is. Remélem, hogy velem tartanak, jó ízű két óra áll előttünk. Én Kiskata vagyok és kellemes rádiózást kívánok.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Önök az Amatot hallgatják, ahol ma a gombákról fogunk beszélgetni. Én már egészen kicsi koromban tudtam, hogy a gombák nagyon fura szerzetek, megkülönböztetésük számomra nagyon egyszerű volt. A mérges gombák mesefigurák, az éti gombák, az ehető finomságok, a réti gombák meg a nem ehetők. A mérges gombákról eszembe sem jutott, hogy mérgezőek lennének. Úgy élt a képzeletemben a mérges gomba, mint egy szemöldökét összeráncoló, a kalapját egészen a szemébe húzó, mindig haragos fura szerzet. De persze ma már tudom, hogy ez nem egészen van így, pedig mennyivel biztonságosabb lenne, hogyha úgy tudnánk felismerni a mérges gombákat, hogy ráncolják a szemöldöküket. Ennél sokkal nehezebb dolgunk van. A piacon, boltban beszerzett gombával nincsen gond, de az esős őszi időszakban néhányan örömmel vállalkoznak arra, hogy kimenjenek az erdőbe és maguk gyűjtsék össze a lábosba valót. Az így összegyűjtött gombát azonban mindenféleképpen el kell vinni gombaszakértőhöz, hogy átnézze, átválogassa. Ez a szolgáltatás, én úgy tudom, hogy ingyenes, és esetenként életet menthet. De nézzük, mit érdemes tudni ezekről a kincsekről. Először is nem növények. Tudom, hogy ez furán hangzik, de gondolom nem most hallják először. A gombák önálló csoportot képeznek az élőlények között, mert sejtfelépítésük, testszerveződésük és anyagcseréjük nagymértékben eltér a növényekétől. Az ehető gombák az élelmiszerek külön csoportját alkotják ennek megfelelően, gyakran fűszerek, illetve gyakran a zöldségek közé is sorolják őket, pedig ugye mivel nem növények, nem is nagyon nevezhetnénk őket zöldségeknek, fűszernek annál inkább. Mint élelmiszerekről azt kell tudnunk róluk, hogy a legfontosabb tápanyaguk a bennük található fehérje, amelynek összetételét az állati fehérjéhez szokás hasonlítani, ezért húspótló ételként is számolhatunk velük. A fehérjén kívül zsírokat, nagyon fontos ásványi anyagokat, vitaminokat, illetve íz- és zamatanyagokat tartalmaznak, valamint van bennük étvágygerjesztő glutaminsav, illetve antibiotikus anyag is. Felhasználhatjuk levesek, főételek készítéséhez, de köreteket, mártásokat készíthetünk belőlük, illetve igen, használhatjuk fűszerként, húsok ízesítésére, hideg vagy meleg szendvicsekhez. Ehetjük akár szárítva, akár a markánsabb ízűeket fűszerként. Amit még nagyon fontos tudnunk róluk, hogy sok gomba valódi gyógyerővel rendelkezik, és így a gyógyászatban is felhasználják orvosságok alapanyagaként. Illetve azt is jó tudni róluk, hogy hatásosak az elhízás ellen, mert energiaszegények és nagy telítő értékűek. Teljes értékű a fehérje tartalmuk, úgyhogy a vegetáriánusoknak kimondottan ajánlatos a gombát fogyasztani, ugyanakkor egymagukban nem pótolják sem az energiaadó alaptápanyagokat, sem a fehérje forrásainkat. A gombák legfőbb szerepe az étkezések során az, hogy az ételeink ízességét fokozzák. Említettem a gyógyhatást, no hát klinikai vizsgálatok nagyon sok esetben igazolták és bizonyították a népi gyógyászatban már régóta használt gombák gyógyerejét. Ezek közül a gombák közül talán a legfontosabb a shiitake gomba, amelyet már a Ming dinasztia idején is életelixírként tartottak számon a kínai orvosok. Manapság már Európában, de Észak-Amerikában is elkezdték a termesztését, de más gombák is segíthetnek. A nagy gombák közül például már az 50-es években ismerték az óriás pöffeteg hatóanyagának vírus és tumorgátló hatását, de nagyon sok gombafaj bizonyult hatásosnak influenza vírusokkal szemben, vagy éppen az EHO vírusokkal szemben, megfázás, influenza esetén például az ízletes vargánya, vagy a barna gyűrűs tinóru kimondottan hatásos lehet. Szóval a gombák fogyasztása tényleg nagyon is egészséges, de tényleg még egyszer szeretném elmondani, hogyha saját maguk szedik a gombát, mindenképpen ellenőriztessék, mielőtt felhasználják. Egyébként gombát főzni vagy sütni valóságos kaland, hiszen számtalanféleképpen elkészíthető, és az elkészítéstől függően számtalanféle ízt fedezhetünk fel egy-egy gombában. Érdemes kísérletezni nem csak a csiperkével és a laska gombával, de az erdei gombákkal is, hiszen azok aztán igazán zamatosak. Egyébként azt is szokták mondani, hogy ha egyszer valaki megkóstol egy igazán jó erdei gombával készült ételt, függővé válik. Én pedig azt hiszem, van is ebben valami.
1: Hobbyradio.hu
2: A rádiót!

0: Nagyon kellemes rádiózást és kellemes főzőcskézést kívánok önöknek. Itt a Zamatban a mai témánk a gomba. Először is egy jó kis gomba krémlevest fogunk készíteni, mégpedig erdei gombából, egészen pontosan vargányából. A gombákat egyébként én azért szeretem különösen használni a konyhában, mert nagyon egyszerű velük bánni. Egy-két trükköt, tippet kell ismerni, és az ember tényleg csodákat varázsolhat, úgyhogy a következő receptet is jó szívvel ajánlom, akár kezdő szakácsoknak is. A vargánya gomba egyébként egy kicsit borsos árú gomba, de fantasztikus illata van, és egészen különleges íze. És hogyha sikerül szerezniük mindössze negyed kilónyi vargányát, vagyis 25 dekát, mennyei levest varázsolhatnak az asztalra, tulajdonképpen percek alatt. A 25 deka vargányán kívül egy fej vörös hagymára, 3 deka vajra, 2 evőkanál lisztre, körülbelül 8 deci zöldséglevesre, sóra, frissen őrölt borsra, 3 szál kakukkfűre, és picit kevesebb, mint 1 deci tejszére van szükségünk, illetve levesbetétnek majd lila hagymát fogunk használni, amit olívaolajon fogunk megpárolni egy kicsit, mielőtt beletesszük a levesbe. Na, lássuk, hogyan készül ez a tejszínes vargánya krémleves. Először is apróra vágjuk a vörös hagymát, ugye egy fejet használunk belőle, forró olajon megfutatjuk, picit megsózzuk, és hozzáadjuk a kisebb darabokra vagdalt vargányát, jól összepirítjuk, majd megszórjuk 2 evőkanál liszttel, és felöntjük a zöldséglevessel. Amikor felforrt, akkor ízesítjük sóval, borssal, beleszórjuk a felaprított kakukkfüvet, és lassú tűzön 8 percig főzzük, nem tovább, csak 8 percig. Azután lehúzzuk a tűzről, elővesszük a botmixert, és krémesre turmixoljuk, majd hozzáadjuk a tejszínt, mégpedig úgy, hogy egy merő kanállal szedünk ki a levesből, abba öntjük bele a tejszínünket, majd hozzáöntjük a leveshez, jó alaposan elkeverjük, és amikor újból felforrt, akkor lehúzzuk a tűzről, egy kicsit lehet még utána ízesíteni, hogyha szükséges, sóval és borssal, és a leves tulajdonképpen el is készült, mert csak a levesbetétet kell elkészítenünk. Ehhez meghámozzuk a lilahagymát, félbevágjuk, és nagyon vékonyan felszeleteljük. Aztán egy kis olívaolajat hevítünk, beleszórjuk a hagymát, és alacsony lángon, rázogatva, kevergetve, sózva és borsozva megpirítjuk. Tálaláskor pedig tányérokba szedjük a vargányalevest, és megszórjuk a sült lilahagymakarikákkal. Ennek az ételnek az elkészítéséhez egyébként használhatnak akár mirelit gombát is, hogyha sikerül szerezniük, arra azonban legyenek fölkészülve, hogy nem lesz olyan zamatos az íze, mintha friss gombából készül. Volna. Jó étvágyat hozzá!
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Önök az Amatot hallgatják, benne pedig ugye a gomba a mai témánk, és hoztam egy nagyon klassz kis előételt, amit tényleg nagyon jó szívvel ajánlok mindazoknak, akik először teszik be a lábukat a konyhába. Ugye említettem, hogy a gombából igazi különlegességeket lehet készíteni, szóval tényleg azoknak is érdemes megpróbálkozniuk egy-egy gombás recepttel, akik nem járatosok a konyhába, varázslatnak fogják érezni. Nagyon nehéz elrontani a gombás ételeket. Szóval gombát főzni, sütni abszolút sikerélményt jelent mindenkinek, én legalábbis így gondolom. No hát a következő recept egy előétel lesz, a fokhagymás vagy a sült csiperkéhez 50 dekányi csiperkére van szükségünk. Én ehhez az ételhez ezeket az egészen apró kis gombákat szoktam használni, de természetesen vehetnek nagyobbakat, mérettől függően fogjuk majd földarabolni. Hogyha piciket használnak, akkor nem kell darabolni, hogyha egy kicsit nagyobbakat, azokat elég félbevágni, hogyha még nagyobbakat, akkor negyedelni kell majd a gombát. Szeleteket, szóval fél kiló kell a csiperkéből. 10 dek a császárszalonna, 3 evőkanál zsemlemorzsa, 5 dek a vaj, 4 gereszt fokhagyma, egy csokor petrezselyem, némi só, némi őrölt bors és negyed citrom. Reszelt héja szükséges. No meg egy tűzállótál. Az előkészítés annyi, hogy megpucoljuk a gombákat, az egészen aprókat egyébként elég csak megmosni. Ja, és ha már a tisztításnál tartunk, akkor az gyorsan elmondom, hogy nagyon sokan beáztatják a gombát. Ezt ne tegyük, csak folyó vízben mossuk meg, és csepegtessük le. Illetve jó még tudni azt is, hogy gombát mindig csak sértetlen zománcú edényben szabad főzni, ugyanis ha vassal érintkezik, akkor megfeketedik, és lesz egy ilyen kellemetlen mellékíze. No, szóval előkészítésként megtisztítjuk a gombát. Hogyha szükséges, akkor föl is szeleteljük, aztán elővesztük a tűzállótálunkat, az aljára odaszorjuk a 3 evőkanál zsemlemorzsát, ugye eddig egyáltalán nem nehéz, a zsemlemorzsára ráreszeljük a negyed citromhéját, majd ráhelyezzük a megmosott és szárazra csepegtetett gombát, erre rákockázzuk az 5 dekányi vajat, megsózzuk, megborsozzuk, és közé szórjuk a vékony csíkokra fölvágott császárszalonnát, illetve 4 gereszt fokhagymát, de a fokhagymát is elvágjuk, elnegyedeljük és úgy szórjuk a gomba közé. Aztán az egészet úgy, ahogy van, nem lefedve, betoljuk az előmelegített sütőbe, és magas hőfokon 20 perc alatt puhára sütjük. Amikor elkészült, akkor a tetejét megszórjuk petrezselyemmel, és még melegen tálaljuk. Tényleg nagyon kiváló előétel, de akár köretnek is elkészíthetik. Például sült csirke mellé. Jó étvágyat ehhez is!
1: Hobbi Rádió!

0: Önök a Zamatot hallgatják, a Zamatban pedig a gomba a mai témánk. Na most én hoztam önöknek egy jó kis bakonyi receptet, ugye a bakonyi ételek, vagy bakonyi módra elkészített ételek 100%, hogy gombával készülnek. Én most egy bakonyi csirke mellett szeretnék önökkel együtt elkészíteni, mégpedig egy brokkolis bakonyi csirke mellett, amit nokedlivel fogunk tálalni, ugye nokedli készítését elsajátítottuk már a múlt héten. Egy egész csirke mellre van szükségünk, ez lehet 1 kiló, 1 kiló 20 deka, attól függ, hogy mekkora volt a csirke, 1/2 kiló csíperkegomba, egy jó nagy fej vöröshagyma, 2 evőkanálnyi olaj vagy olívaolaj, de nyugodtan használhatnak akár vajat vagy zsírt is. Egyébként a gombának az ízét jobban kihozza a vaj, úgyhogy ezt én jobb szívvel ajánlom ehhez az ételhez is. Egy fej brokkoli kell még, ez lehet kicsi vagy esetleg valamivel nagyobban közepes méretű, egy kis doboz tejföl, 2 evőkanál liszt, 1 darab kápia paprika, ugyanak egy kicsit édesebb az íze, mint a tévépaprikának, 1 paradicsom, 2 gereszt fokhagyma, 2 evőkanál mustár, nehogy dizsoni mustárt használjanak hozzá, olyat, ami kevésbé csíp, só, bors, petrezselyem és 2 kávéskanálnyi fűszerpaprika. Ennyi a hozzávaló. A csirke mellett szeletekre vágjuk, mindkét oldalukat megsózzuk, megborsozzuk, majd megforgatjuk lisztben, és egy kicsit átsütjük. Aztán kiszedjük tányérba, és félretesszük. A brokkolit rózsáira szedjük, és folyóvízben szépen tisztára öblítjük, majd lecsepegtetjük. Abban az edényben, amiben a húst sütöttük meg, a visszamaradt zsírban vagy vajban megdinszteljük a kockára vágott vöröshagymát, rátesszük az összevágott gombát, a kápia paprikát és a paradicsomot, amit szintén fölkockáztunk, összeforgatjuk, egy picikét hagyjuk, hogy süljön, párolódjon, aztán lehúzzuk a tűzről, megszórjuk a piros paprikával, és felengedjük 1-2 bögre vízzel. Ekkor tegyük bele a mustárt is, és körülbelül 10 percig főzzük. 10 perc után pedig belerakjuk a hússzeleteket is, megszórjuk a petrezselyemmel, és beletehetjük a brokkoli rózsákat, és tovább főzzük egészen addig, amíg minden megpuhul benne. Ugye ilyenkor az ember rutinból lefedné a sülő ételt, a gombát azonban azt mondják, hogy nem szabad lefedni, hiszen nem tudhatjuk, hogy melyik gomba mennyi vizet fog engedni. Én ehhez a szabályhoz igyekszem is tartani magam, úgyhogy önöknek is azt javaslom, hogy ez alkalommal ne fedjék le a serpenyőt, amiben az ételünk sül. No, miután megpuhult a hús is és a brokkoli is, nem kell egyébként neki sok idő, fogjuk a tejfölünket, összekeverjük 2 evőkanálnyi liszttel, hozzáöntünk 1 deci vizet, jó alaposan teljesen csomómentesre keverjük, és hozzáöntjük az ételhez. Ezután még rottyantunk rajta egyet, majd amikor kész, levesztük a tűzről, és nokedlivel forrón tálaljuk. Szerintem a nokedli elkészítését már nem kell átismételni. Liszt, tojás, só, összekevern, nokedli szaggató segítségével forrásban lévő sós vízbe tesszük, megfőzzük, és aztán már lehet is a tányérra tenni. Jó étvágyat!
1: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, és jó főzőcskézést azoknak, akik ezeket az órákat a konyhában töltik. Itt a Zamatban a mai alapanyagunk a gomba, és most egy jó kis sonkás gombás töltött padlizsánt fogunk elkészíteni. Tök jó lesz. 4 kisebb padlizsánra van szükségünk, és persze 4 vendégre, ahhoz, hogy ez az étel el is fogjon, de higgyék el, hogyha 2 vannak, akkor is el fog fogyni. Szóval 4 kisebb padlizsán az első dolog, amire szükségünk van, vaj, 1 darab vöröshagyma, 2-3 paradicsom, 20 dekányi sonka, megsúgom, ez egyébként lehet felvágott is, 10 deka gomba, én csiperkét javaslok, só, bors és egy pohár főtt rizs, valamint 2 darab tojás. Ezekre az alapanyagokra lesz szükségünk. Megmossuk a padlizsánt, hosszában félbevágjuk, aztán fogunk egy vajjal kikent sütőlemezt, ráfektetjük a padlizsánokat, és forró sütőben egy kicsit átsütjük. Ezután kaparjuk ki a padlizsán húsos részét, azt tegyük félre, fogjuk a vörös hagymánkat, ugye azt is szépen megpucoljuk, fölkockázzuk, a paradicsomot is meghámozzuk, és azt is kockára vágjuk. Ugye a paradicsom hámozását már nem kell átismételni, az alját keresztalakú bemetszést végzünk, forró vízbe mártjuk, 1 perc múlva kivesszük, kicsit hagyjuk kihűlni, és már húzhatjuk is le minden gond nélkül a paradicsom héját, azután fölkockázzuk, aztán vajat forrósítunk, és ebben a vajban fogjuk a hagymát üvegesre pirítani, majd hozzáadjuk a paradicsom és a szintén kockára vágott sonkát. Az egészet jól átpirítjuk, aztán hozzáadjuk a padlizsánt is, a padlizsán húsos részét, ugye, amit kikapartunk az átsült zöldségből, jól átpároljuk az egészet, sóval, borssal ízesítjük, és hogyha kész, akkor lehúzzuk a gáztűzhelyről. Ezzel egy időben akár a gombát is elkészíthetjük, szintén föl kell kockáznunk, és szintén vajban pirítjuk meg, majd összekeverjük ezt a párolt sonkás padlizsánt a gombával, hozzáadunk egy pohárnyi főtt rizst és 2 nyers tojást. Jól összekeverjük, ez lesz majd ugyanis a töltelékünk. Ezzel pedig ugye már semmi dolgunk nincs, mint fogni a kis padlizsánjainkat, amiket korábban már elősütöttünk, és megtöltjük a töltelékkel, megszórjuk a tetejét egy kevés zsemlemorzsával, meglocsolgatjuk egy kis olvasztott vajjal, betoljuk a sütőbe, és az egészet szép pirosra sütjük. Aztán, ha kész, már tálalhatjuk is, de természetesen a tálalás mellé mindenképpen kínáljunk valamilyen bort, hogy miért? Hamarosan kiderül, érkezik ugyanis Kolozsvári András.
1: Ubi Rádió.

0: Ma mindenféle finomságot készítünk itt a Zamatban gombából, és többször beszélgettünk már itt a stúdióban, egyébként megérkezett Kolozsvári András, szia!
1: Szia Kata, jó napot kívánok!
0: Szóval többször beszélgettünk már arról, hogyha egy étel gombával készül, akkor nagyon-nagyon meghatározó az a bor választásánál, hogy milyen gombából, egyszerű csiperkéből vagy erdei gombából. Nem tudom, átismételjük ezt az alapismeretet, vagy mit gondolsz, mindenki tudja már?
1: Szerintem agyon hallgattak már minket. Térjünk a lényegre, mit ígyunk?
0: Rendben. Ugye van egy jó kis sonkás gombás töltött padlizsánunk. Nagyon egyszerű volt kiválasztani ezt a receptet, hogy emellé ajánljunk bort, mert ez eléggé rafinált ahhoz, hogy könnyű legyen hozzá bort választani, vagy éppen nehéz legyen hozzá bort választani. Itt ugye több szempontot is figyelembe kell venni, de már is átadom a szót.
1: Köszönöm a lehetőséget. Hát neked egyszerű, nekem nyilván egy kis kihívás lesz. Lélekben, fejben össze kell raknom az ételt, lefőznöm és megkóstolnom és megennem úgy, hogy nincs előttem, mert nem hagytatok. Én mindenképpen könnyű borban gondolkodnék, és lehet, hogy az egyszerűbb variáció az azt mondanám, hogy lenne egy rozé. Ha kicsit meg akarnám erőltetni magamat, akkor azt mondanám, hogy egy királyleányka, egy szürke barát irányába el tudnék menni. Akár a Mátrából, akár Balaton északi részéről.
0: Én megmertem volna esküdni, hogy a padlizsán miatt inkább a vörös bor felé fogunk elindulni.
1: Nem. Ebben az esetben a padlizsán az egy kvázi semlegesebb köret gyakorlatilag. Még azért itt ugye a gomba, a sonka, és azért ott van a kis paradicsom, a vörös hagyma, a bors, az, amik meg fogják adni. Tehát azért nem egy nagy ízkavalkád van benne, tehát itt nincsenek nagyon szélsőséges vezetőízek, és ezért egy olyan fajtát gondoltam, amiben szintén nincsenek ilyen nagyon extra illatok, tehát azért nem egy cserszegi fűszerest, vagy egy Sauvignon Blanc-t javaslok hozzá, hanem tényleg egy ilyen diszkrét szürke barát, diszkrét királylányka, ami nagyon-nagyon jól kiegészíti ezt az ízvilágot.
0: Mert eddig csak éhes voltam, de most már szomjas is vagyok, úgyhogy megyek és kortyolok én is veled együtt egy kis királylánykát. Egészségünkre!
2: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Ez itt a Zabat, benne pedig ma a gomba az alapanyagunk. Hamarosan folytatódik a műsor, de most jönnek a friss hírek.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
2: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
3: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
5: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
4: Nagy generáció! Illés!
6: Ne gondold, hogy tiéd a világ!
4: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
6: I want to break free.
4: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
3: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió, értünk szól.
0: Ez itt a Zabat, benne pedig ma a gomba az alapanyagunk. Hamarosan folytatódik a műsor, de most jönnek a friss hírek.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

Figyelj, ma este a cirkuszunk porondján egy igazi nagy család látható. Ők az Easy Dance Stars. Itt lesz Erika C, a TikTok, a Pizza Boys, a

0: ennyi nem elég.
1: Elkészült a kórházi fertőzések mérését lehetővé tevő módszertan. Mentális egészség nélkül nincs egészség. Csütörtökön mindenhol véget ér a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Elkészült a kórházi fertőzések mérését, validálását és publikálását lehetővé tevő módszertan és irányelv, jelentette be az egészségügyi miniszter a Tárca Semmelweis napi ünnepségén kedden Budapesten. Hegedű Zsolt azt mondta, ősz elején indul ezen adatok nyilvános közzététele, és a szakmát bevonva érthetően összehasonlítható módon fogják tájékoztatni a lakosságot és a döntéshozókat is. Hozzátette, ezek nem azért lesznek nyilvánosak, hogy bárkit megbélyegezzenek, hanem azért, hogy közösen tudjanak javítani. Mától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért, ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024. november 27-i ülésén döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés 2026. július 1-én lépett hatályba. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költség jelentős csökkenését várja. A társadalom mentális egészségének javításáról tanácskoztak Budapesten. Mentális egészség nélkül nincs egészség, hangzott el a Mentális Egészség Magyarországon 2026 címmel megrendezett tanácskozás sajtótájékoztatóján kedden Budapesten. A program kezdeményezője országos mentális egészség program megvalósítása mellett érvelt. Unoka Zsolt, a program kezdeményezője, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának professzora hangsúlyozta, a kutatásaik szerint Magyarországon a lakosság 10-15%-a küzd komplex poszttraumás stressz zavarral, ami az önkép sérülését, kapcsolati és érzelmi zavart jelent. Ennek a helyzetnek a kezelésére pedig csak társadalmi összefogással egy országos mentális egészség program megvalósításával lehetséges. Az Európa Tanács korrupció ellenes szakértői csoportja kedden közzétett éves jelentésében felszólította az európai kormányokat, hogy tisztségviselőik példamutatásával mozdítsák elő a korrupcióval szembeni zéró toleranciát, a közigazgatás, az intézmények és a társadalom minden szintjén. Ezt szilárd jogi és intézményi keretek elfogadásával és hatékony végrehajtásával kell párosítani. Csütörtökön a Dunántúlon egyre inkább felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, a Dunától keletre még gyakran erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és sokfelé várható zápor, több helyen jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Élénk lökések kísérhetik a szelet, mindenhol véget ér a forróság, hajnalban 15-22, délután 24-31 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: Bevallom önöknek, én nem tudok betelni a gombákkal. Itt a Zamatban egyébként ma a gomba a téma. Ebből a fantasztikus kincsből csinálunk ma mindenféle finomságot. Azért mondom, hogy fantasztikus kincs, mert nem merem azt mondani, hogy zöldség, hiszen ugye nem tartozik a növények közé. A gombák, mint ahogy ezt a műsor elején már említettem, külön csoportot képeznek az élőlények között. No hát, ez az alapanyagunk. A következő recepthez csupán 10 dekányit fogunk használni, ez alkalommal is csiperkét, de természetesen ezt az étet laskagombából is elkészíthetik, vagy akár a már emlegetett vargányából, somlói apró pecsönye kerül most a tányérunkra. De egyébként, hogyha erdei gombából készítik, akkor valamivel zamatosabb lesz az íze, hiszen az erdei gombák íze sokkal fűszeresebb, mint mondjuk a csiperke vagy a laskagombáé, de természetesen önökre van bízva, hogy melyik ételhez milyen gombát választanak. Én amondó vagyok, hogy a somogyi apró pecsönye íze egyébként is elég markáns, lehet, hogy nem kell tovább bonyolítani ezt az ízvilágot. Erdei gombával jó lesz hozzá a csiperke. 60 dekányi sertéslapockához 10 deka gombát fogunk használni, 4 darab paradicsomot, 1-1 zöld és piros kaliforniai paprikát, 1-2 evőkanál sűrített paradicsomot, kaprot, 1 kisebb fej vöröshagymát, sót, borsot, 1 evőkanálnyi cukrot, mert ugye tudjuk, amibe paradicsom megy, abba általában került cukor is, hogy előhozza a paradicsom zamatát, krumpli és olaj, ezek a hozzávalók. A húst kisebb kockákra vágjuk, olyan 3x3 centis kockákra, a gombát, a paradicsomot és a paprikát pedig megpróbáljuk egyenlő nagyságú, ugyancsak kockákra darabolni. Előveszünk egy nagyobb serpenyőt, olajat hevítünk benne, és beleszórjuk a fölkockázott vöröshagymát, egy picit megpirítjuk, lehet lehet megsózni, mert akkor szebben fog párolódni. Hozzátesszük a húst, és gyakori kevergetés mellé egy kis kérget sütünk rá, aztán megsózzuk, picit mérsékeljük a lángot, és fél puhára főzzük. Hogyha úgy látják, hogy nem enged elegendő levet, akkor nyugodtan öntsenek alá egy kis vizet. Na, miután fél puhára főtt a hús, hozzáadjuk a gombát, beletesszük a zöld paprikát és a paradicsomot, ezeket ugye fölkockáztuk korábban. Egy kis borssal ízesítjük, és szórunk rá kaprot, és tovább pároljuk. A kaporból egy nagyobb csipetnyi mennyiség elég, és így pároljuk tovább. Aztán besűrítjük egy kis paradicsompürével, egy evőkanál vagy két evőkanál. Ezt majd látni fogják, hiszen a paradicsompüré mennyisége függ attól, hogy milyen volt az állaga annak a paradicsomnak, amit ugye beletettünk az ételbe. Ne felejtsenek el cukrot adni hozzá, de ügyeljenek arra, hogy megmaradjon a somlói pecsenyére jellemző kapor íz. No, miután rottyantottunk rajta még egyet így a paradicsompürével is, elzárjuk a gázt, és egészen tálalásig melegen tartjuk, tálalás előtt pedig még egy kis csipet kaporral szórjuk meg. A krumplit pedig ehhez az apró pecsenyéhez úgy készítjük el, hogy szépen fölkuckázzuk a nyers burgonyát, azt megfőzzük sós vízben, leszűrjük, majd ezt a főtt krumplit fogjuk forró olajban pirosra, ropogósra sütni, és így tálaljuk a húsos ragúval. Nagyon finom étel. Jó étvágyat kívánok hozzá!
0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
0: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
4: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
5: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
4: Műsorajánlót hallottak.
0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Sziasztok, én Ákos vagyok a TNT-től, hallgassatok továbbra is a Hobby Rádiót.

0: Már is kinyílik fűszertárunk, és mi más kerülhetne elő egy gombával foglalkozó műsorban a fűszertárból, mint a szarvasgomba. A szarvasgomba sok más föld alatt élő rokonához hasonlóan életközösségeket alkot egy fával, vagy cserjével, mégpedig úgy, hogy rákapcsolódik annak gyökerére. A fa könnyebben jut ásványi anyagokhoz a gomba segítségével, a gomba pedig más tápanyagokat, például cukrot kap a fától. Általában 10-30 cm-rel a föld alatt él, ezért egyáltalán talán nem könnyű megtalálni, és nyilván ezért olyan magas az ára. Már a sumérok ismerték a szarvasgombát, Mezopotámiában helyben megtermett. Az ókori rómaiak viszont Föníciából hozták a szarvasgombát. Aztán a római birodalom bukása után valahogy az úri konyhák megfeledkeztek róla. Majd a 14. században ismét előkerült, amikor a Szentszék francia befolyás alá került és Avignonba költözött. Az ott élő pápák hozták újra divatba a szarvasgomba fogyasztását. Már a 18. század vége felé pontosan tudták, hogy milyen ételek és ételkészítési módok illenek a leginkább a szarvasgomba különleges aromájához. A szarvasgombát egyébként mindig enyhe ízű ételek mellé érdemes fogyasztani, mégpedig olyanok mellé, amelyek nem nyomják el a szarvasgomba különleges és egyedi zamatát. Érdemes kipróbálni például bármilyen olasz tésztával, risottóval, tojás ételekkel, vagy egyszerűen csak vajas kenyérrel. Lehetőleg ne főzzük, vagy ha mégis muszáj főzni, akkor ne sokáig és ne magas hőmérsékleten, hiszen akkor veszít a zamatából. A nagy éttermekben egyébként általában úgy szokták a szarvasgombával ízesíteni, hogy amikor az asztalra kerül az étel, akkor a főpincér odalép, és nemes egyszerűséggel ráreszel az ételre egy kevés szarvasgombát. Egy speciális szarvasgomba gyalúval, ami nyilván nem található meg minden háztartásban. Egyébként érdekességként elárulnám még a szarvasgombáról, hogy Napóleon nagy fogyasztója volt, főleg amikor örököst szeretett volna a birodalomnak, de Casanova és Madame Pompadour is igen-igen kedvelte a szarvasgombát, azt hiszem nem is kell mondanom, hogy erős afrodiziákumnak tartották. Ezt igazolja egy olasz közmondás is, amely szerint aki erényesen akar élni, tartózkodjék a szarvasgombától. Alexandre Dumas szerint pedig a szarvasgomba a hölgyeket gyengédebbé, a férfiakat pedig szeretnivalóbbá teszi. Egyébként vágyfokozó illata miatt Olaszországban, Piemontban tilos friss szarvasgombákat tömegközlekedési eszközön szállítani. Mellesleg ez a hatás embereknél még nem igazolt, viszont disznók és kutyák esetében igen. Magyarországon Hőgyészen található az ország első termőre fordult szarvasgomba ültetvénye, mert hát igen, szarvasgomba ültetvények is vannak. Egyébként a frissen szedett szarvasgomba a legtöbb embernek azonnal ízlik, viszont vannak, akik furcsálják az első találkozást, mert teljesen másra számítottak. Nagyon furcsa és nagyon bonyolult ízzel és illattal találkozik az ember, amikor szarvasgombát kóstol. Ez a bonyolult íz és illat egyszer megjelenik, aztán eltűnik. Azt mondják a hozzáértők, hogy nincs két egyforma ízű gomba. Sőt, a gyakran egy helyről szedett gombáknak is gyakran teljesen más az íze. A tartósított termékek íze és illata a válogatás és a technológia miatt egyenletesebb, úgyhogy ezeknél ilyen meglepetés ritkán éri az embert, de hogyha találnak szarvasgombát, akkor ne csodálkozzanak, hogy az egyik fele kimondottan ízletes, a másik fele pedig inkább fura, mint finom. Hogyha életükben először esznek szarvasgombát, akkor én azt mondom, hogy azt tényleg vajas kenyérrel tegyék, vagy rántottával, bevezetésnek talán. Ez a legjobb.
1: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Kamu reklám.
1: Hogy hívnak, kolompár Kriki? Mi? Vesszük már, mindjárt kész vagyunk, mehetünk már haza mindjárt.
2: Csak Isten!
3: Képet mutassai, nem tudok most...
0: Kamu reklámot hallottak. Hobbi rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem, esküszöm.
6: Hobbi rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Itt a Zamatban egy desszertet fogunk elkészíteni, a desszertünk pedig egy gomba lesz. Most nem az alapanyagunk gomba, hanem az édesség formája lesz gomba. Fél kilónyi darált háztartási kekszre van szükségünk, ebből a háziasszonyok, a gyakorlat háziasszonyok már egészen biztosan kitalálták, hogy olyan kukuszgolyóhoz hasonló valamit fogunk készíteni, amit ugye könnyű formázni. 25 dek a porcukor, 3 dek a kakaó, 1 csomag vaníliás cukor, 2,5 deci tej, 1 torta bevonó, de jó minőségű, 1 csomag babapiskóta, 1 evőkanál kókuszreszelék, rumaroma, mandulaaroma és vaj szükségeltetik ehhez a finomsághoz. A darált kekszet összekeverjük 20 dekányi porcukorral, beleszórjuk a vaníliás cukrot, a kakaóport, ízesítjük a rumaromával és az egészet tejjel jó alaposan összegyúrjuk. Egy körülbelül 6 centi átmérőjű merőkanalat porcukorral alaposan kihintünk, majd a kész masszát ebbe a merőkanálba nyomjuk bele, úgyhogy aztán ki tudjuk szedni belőle. Aztán fogunk egy babapiskótát, pont a felénél ketté törjük, a lapos oldalukat vajjal megkenjük, összeragasztjuk, és az így kapott gombaszárat fogjuk majd a fej közepére illeszteni. Felolvasztjuk a tortabevonót, ugye gőz fölött, táblánként 3 evőkanál olajat is tegyenek hozzá, és belemártjuk a gombafejeket, majd száradás után a gombák szárát fél másodpercre tejbe mártjuk, és megszórjuk a kókuszreszelékkel. És már kész is van a látványos és nagyon finom gombaédességünk. Ehhez is jó étvágyat kívánok!
1: Hobby Rádió, a www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Önök az Amatot hallgatják, nézzünk egy-két tudnivalót még a gombákkal kapcsolatban. Ugye azt már említettem, hogy csak sértetlen zománcú edényben szabad a gombát megfőzni, illetve tisztításkor a gombát nem áztatjuk, csak folyóvízben mossuk meg, és aztán lecsepegtetjük. Fajtától függően egyébként figyelni kell a gombák szeletelésére is. A laska gombát keresztirányban szabad szeletelni. A csiperke gomba azonban bármilyen módon szeletelhető. A gombákat mindig gyengéden kell fűszerezni, kevés só és kevés fűszer jobb ízhatást eredményez. És nagyon fontos még tudni azt is, hogy a gombaételek nem tárolhatók. Még a legkitűnőbb hűtőszekrényben sem. Hogyha ebédre gombás ételt készítettek és maradt belőle, azt vacsorakor fogyasszák el, vagy legkésőbb másnap délben. Ne tárolják tovább, vagy ha úgy érzik, hogy abban a formában már nem tudják megenni, akkor egyéb ételek ízesítésére, vagy szendvicsek készítésére is felhasználhatják a gombaételeket. Vásárláskor, csiperke gomba vásárláskor érdemes arra figyelni, hogy olyan csiperkét vegyenek, aminek még nem nyílt ki a kalapja, hiszen az tovább eláll nyersen a hűtőszekrényben. A tároláskor pedig nagyon fontos, hogy ne nylon zacskóba tegyék be a hűtőbe, hanem én újságpapírt szoktam használni, az újságpapírból készítek tölcsért, és abba szórom bele a gombát, úgy csomagolom be, ez is megnöveli az eltarthatósági idejét. Hogyha pedig olyan gombát sikerül szerezniük, aminek a kalapja kinyílt és alul fekete, akkor kaparják ki belőle a spóralemezeket, mert ezek a spóralemezek beszürkíthetik az ételünket. Persze az íz élményt nem rontja el, de ugye egy-egy étellel a szemünket is érdemes kényeztetni. Ja, és még valami, a gombát csak akkor szeleteljük fel, hogyha azonnal fel is használjuk. Különben nagyon gyorsan megbarnul, hogyha mégis korábban kell valamilyen oknál fogva felszeletelnünk a gombát, akkor öntsünk rá egy kevés citromlevet. Főzés közben pedig ne öntsünk rá vizet, legfeljebb a gombalevest készítünk, hiszen a gomba zamata akkor lesz tökéletes, hogyha nem fő, hanem párolódik, illetve saját levében főve párolódik meg.
1: Fogdi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Ez volt már a Zamat. Én köszönöm, hogy velem tartottak. Remélem, hogy jövő héten is találkozunk, addig pedig kísérletezgessenek a gombával bátran, és hogyha bármi olyan receptet fedeztek fel, amit mindenképpen szeretnének megosztani másokkal is, akkor keressék a Zamatot a Facebookon. Én Kiskata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel, ja, és ugye nem felejtik, hogyha erdőben szednek gombát, mindenképpen nézessék meg gombaszakértővel, mielőtt bármit is készítenek belőle. Viszont hallásra!
1: hobbyradio.hu
2: A rádiót. Műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban. A Hobby

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
1: Készült a kórházi fertőzések mérését lehetővé tevő módszertan. Mentális egészség nélkül nincs egészség. Csütörtökön mindenhol véget ér a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Elkészült a kórházi fertőzések mérését, validálását és publikálását lehetővé tevő módszertan és irányelv, jelentette be az egészségügyi miniszter a Tárca Semmelweis napi ünnepségén kedden Budapesten. Hegedű Zsolt azt mondta, ősz elején indul ezen adatok nyilvános közzététele, és a szakmát bevonva érthetően összehasonlítható módon fogják tájékoztatni a lakosságot és a döntéshozókat is. Hozzátette, ezek nem azért lesznek nyilvánosak, hogy bárkit megbélyegezzenek, hanem azért, hogy közösen tudjanak javítani. Mától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért, ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024. november 27-i ülésén döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés 2026. július 1-én lépett hatályba. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költség jelentős csökkenését várja. A társadalom mentális egészségének javításáról tanácskoztak Budapesten. Mentális egészség nélkül nincs egészség, hangzott el a Mentális Egészség Magyarországon 2026 címmel megrendezett tanácskozás sajtótájékoztatóján kedden Budapesten. A program kezdeményezője országos mentális egészség program megvalósítása mellett érvelt. Unoka Zsolt, a program kezdeményezője, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának professzora hangsúlyozta, a kutatásaik szerint Magyarországon a lakosság 10-15%-a küzd komplex poszttraumás stressz zavarral, ami az önkép sérülését, kapcsolati és érzelmi zavart jelent. Ennek a helyzetnek a kezelésére pedig csak társadalmi összefogással egy országos mentális egészség program megvalósításával lehetséges. Az Európa Tanács korrupció ellenes szakértői csoportja kedden közzétett éves jelentésében felszólította az európai kormányokat, hogy tisztségviselőik példamutatásával mozdítsák elő a korrupcióval szembeni zéró toleranciát, a közigazgatás, az intézmények és a társadalom minden szintjén. Ezt szilárd jogi és intézményi keretek elfogadásával és hatékony végrehajtásával kell párosítani. Csütörtökön a Dunántúlon egyre inkább felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, a Dunától keletre még gyakran erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és sokfelé várható zápor, több helyen jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Élénk lökések kísérhetik a szelet, mindenhol véget ér a forróság, hajnalban 15-22, délután 24-31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
3: Kezdődik a retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
4: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Jakab Enikő vagyok, a Retikül című női magazinnal, ami persze nem csak nőknek szól. És akkor nézzük, hogy mit pakoltam ma a retikülönbe. Például, amit mindenki sejtett, de nem voltunk biztosak benne, hogy ecettel is lehet tenni bizonyos zsírlerakódás ellen. Aztán lesz egy kis színpszichológia, tévedések a ruhás szekrény előtt, hogy mindenkit könnyebben tudjon dönteni reggelente. Hoztam vadi új DVD-t könnyű nyári estékre, szigorúan csak csajoknak, nőknek, és lesz az elmaradhatatlan heti horoszkóp is. Na de nézzük az ecetet. Segít a vérnyomás és a vércukorszint kontrolljában. A közönséges étkezési ecet a népi medicinában már régóta ismert, egészségvédő zsírraktározás gátló hatását igazolta egy friss japán tanulmány. Japán kutatók egérkísérletekkel szereztek új bizonyítékokat arra, hogy az ecet csökkenti a testben a zsírraktározódást, ezáltal hozzájárul az elhízás megelőzéséhez. Kondo Tomó és munkatársai hangsúlyozták, hogy a népi gyógyászatban ősidők óta számos betegségnél alkalmazzák az ecetet. A modernkori kutatások is alátámasztották, hogy az ecetsav segít a vérnyomás és a vércukorszint kontrolljában, valamint jót tesz a zsír felhalmozódása ellen. A nagy zsírtartalmú étrenden tartott egerek közül azok, amelyek ecetsavat kaptak kiegészítésül, csaknem 10%-kal kevesebb testzsírt halmoztak fel, mint a többi, közölte Kondo csoportja. A kutatók szerint az ecetsav olyan géneket kapcsol be, amelyek a zsírlebontásban közreműködő fehérjék termelésében játszanak szerepet, ezáltal akadályozzák a testzsír felhalmozódását.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Retikül. Csak csajoknak. Csak csajoknak.
1: Nézzük, hogy mi lehet a legnagyobb tévedés, ha megpróbáljuk görcsösen követni a legújabb trendeket, hiszen még a kifutó félisten nőinek sem áll minden jól. Hát még nekünk, földi halandóknak. Íme néhány öltözködési alapszabály és tévedés, amit érdemes megszívlelni. Például az, hogy a fekete mindenhez megy. Tévedés. A fekete jól passzol a sötét és a neutrális színekhez, de legjobb egy másik fekete darabbal. A fekete azonos vagy közel azonos arányban illik a fehérhez is, de túlságosan harsány a pasztel színekhez. Így ezekkel ne vegyítsük. A pasztel színek egymással ötvözve a legszebbek. Ettől függetlenül a fekete áldásos lankító hatása sokat segíthet, de ha lehetséges, csak a problémás részeken vessük be. A tetőtől talpig fekete legalább annyira nyújthat le hanguló képet, mint amennyire elegáns viselet lehet egy-egy jól kiválasztott kiegészítővel. Aztán a testesebb hölgyeknek nem előnyös a mintás ruha. Hát ez is tévedés, a hangsúly az arányokon van. A jelszó legyen az extrémitások kerülése, ami egyaránt vonatkozik az átlagosnál kisebb és nagyobb méretű lányokra vagy hölgyekre. Ők kerüljék a hatalmas kockás vagy virágos, az apró pöttyös és pszichedelikus mintáktól kavargó anyagokat, szolid, nem hivalkodó mintású ruhadarabokat nyugodtan hordhatnak. Aztán a bőruhákban vékonyabbnak látszik. Hát ez is óriási tévedés, sem értelme azzal áltatnia magát, hogy a sátorszerűen egymásra rakott rétegektől karcsúbbnak fog látszani. Pont az ellenkező hatást éri el vele. Ha alakja nem tökéletes, válassza az arany középutat, se túl szűket, se túl bőt, de semmiképpen se szűket, szűkkel és bőt bővel. A legjobb, ha előnyös domborulatait hangsúlyozza. Aztán a márkás ruhák jobb minőségűek. Ez is egy óriási tévedés, ne dőljön be a reklámoknak. Rengeteg esetben csupán a márkát és nem a minőséget kell megfizetni. Sima pamut pólót, vászonnadrágot, sőt néha még farmert is jobbat talál a kevésbé nagy nevű márkák között. Nem is beszélve a mostanában divatos military szerkókról, amelyek akár harmadáron is beszerezhetők a katonai felszerelés boltokban, bár tény, hogy azokon nincsen Strassból kirakva, hogy US Army. Az is igaz azonban, hogyha a jó nevű divatháznál vásárol kosztümöt, kabátot, estélyi ruhát, azokat általában méretre igazítják, és így akár örök, de mindenképpen sokáig hordható darabokhoz is juthat. És végül nincs egy rongyom se, dehogy nincs, talán csak megfeledkezett róluk. Szálljon rá egy kis időt, és nézze át a ruhás szekrényt, vagy a gardróbot, és meglátja, hogy mennyi értékes, rég elfeledett kincse bukkanhat, majd lapozza át a divatlapokat, és keressen ötleteket, milyen kiegészítővel, apró átalakításokkal tudja azokat a legdivatosabb darabokká varázsolni. Az öltözködésben nem az az izgalmas, hogy minél több pénzt költsön el ruhákra, amit talán csak egyszer vagy egyszer sem visel, hanem hogy hogyan lehet izgalmasan ötvözni a néhány évvel ezelőtti darabokat az újakkal úgy, hogy mégis divatosnak érezze magát. Nyugodtan ugorjon be néha napján egy-egy turkálóba is. Meglátja, milyen büszke lesz magára, ha fillérekért jut valami olyan darabhoz, ami erre már évek óta fájt a foga.
2: Hobbi Rádió!

0: Csak csajoknak. Csak csajoknak. Retikül.
1: Most következzen egy kis színpszichológia, melyik szín kedveli ön, ez is árulkodik önről, ugyanis a színpszichológiai kutatások azt vizsgálják, hogy milyen személyiségek vonzódnak egy adott árnyalathoz, azaz, hogy mit árulnak el rólunk kedvenc színeink. Lássuk át az eredményeket. A barna természet színe reprezentálja az otthon, a családi tűzhely fontosságát, szimbolizálja a testi kényelmet, a nyugalmat és az elégedettséget. A barnát kedvelők lelkiismeretesek, józanok, kiegyensúlyozottak, megbízhatóak. Belső biztonságok, becsületességük és magas erkölcsiségük megmutatja, hogy az életet bizony komolyan veszik. Aztán a kék a nyugalom színe, hűvös, megnyugtató és rendezett királyi szín, amely kényelmet, békességet, nyugalmat és vidámságot sugall. A kéket kedvelők tehetségesek, konzervatívak, megbízható és szavahihető barátok. Alapvető szükségletük a nyugalom, a harmonikus és stresszmentes lét. A lila a luxus színe, érzékiséget, szenvedélyt és az érzelem mélységét mutatja meg. Ez a pompás szín szokatlan légkört teremt, általában a különlegességre, az egyediségre fogékony kedvelik, akik érzékenyek és figyelmesek, kreatív, a művészethez értő személyiségek. A narancssárga az ősz színe, a forma és a tervezés jele, élénk, világos tónusban kedélyes, vidám és játékos szín, sötétebbé téve egzotikussá, izgalmasabbá válik. Akinek a narancssárga kedvence, az tele van energiával, jó a szervezésben és a szerkesztésben. A piros önmagában a legdinamikusabb és legszenvedélyesebb szín, a szerelmesebb, a szenvedélyt és a bátorságot szimbolizálja. Figyelmet követelő és nagy érzelmi hatása van. Azok, akik pirosat választanak, a sikerért képesek, agresszívek, törekvőek és lobbanékonyak lenni. Vágyuk, hogy megtapasztalják az élet teljességét és az állandó ténket, és ez vezet. A rózsaszín érzelmes jellegű, jelentése érzékeny szív. Általánosságban a gondoskodást és a megosztást reprezentálja és erős személyiségre utal. A szerető, gyengéd és törődő egyéniségek részesítik előnyben. A sárga vidám, örömteli és erkölcsös a maga egyszerűségével. Melegséget áraszt, inspirációt és életerőt ad, boldogságot sugároz. Kifejezi a kommunikációt, a felvilágosodást, a napsütést és a szellemiséget. Akinek a sárga kedvenc színe, az a jövőben néz, mindig előre figyel, igazi egyéniség, idealista, magas képzelő erővel. Alapvetően vidám lelkületű és nagy a boldogság iránti vágya. A szürke hideg hatást kelt, idegennek, távolinak, magányosnak hat. A szürkét preferálók a munkájukat helyezik előtérbe. És végül a zöld, az élet színe reprezentálja a frissességet, a biztonságot és a nyugalmat. Nyugodt és pihentető hangulatot, légkört teremt, karakterizálja a természet erőinek intenzitását. A zöldet választók a stabilitást, az egyensúlyt és a kitartást keresik. Erkölcsös és szeretetteljes egyéniségek.
0: Hobbi Rádió.

0: Retikül. Csak csajoknak. Csak csajoknak.
1: Most pedig, kedves hallgatók, következzen a heti horoszkóp. Kedves Bak, izgalmasan indul a hete. Az új hold olyan új helyzet kialakulását vetíti előre, amire biztosan nem számít. Ne jegyjen meg, köszöntsön minden újat, és örüljön mindenkinek, aki új ember az életében. Kontrollálja magát, nehogy az a tévképzete támadjon, hogy meg akarja támadni valaki. A hét közepén pihenhet egy kicsit, meglehetősen eseménytelen napok következnek, de a hétvége közelettével ismét felgyorsulnak az események önkörül. Először a pénzére kell vigyáznia, majd arra, hogy képes-e kikapcsolni a mindenkinek meg kell felelni programot, hiszen szó sem lehet arról, hogy hétvégén is rendelkezésre kellene állnia. Éljen végre magánéletet és törődjön magával, más úgysem teszi ön helyett. Kedves vízöntő, a hét első napjait még használja ki, ha meg akar beszélni valakivel valamit, mert utána már nem lesz olyan könnyű. Ön is, mások is kicsit le fognak lassulni, majd a hét közepén ismét pörgés lesz, ennek egyik okozója egy ember, aki jól fel fogja kavarni. Ő olyan erős egyéniség, aki mindenkire nagy hatással van, de önre különösen, és különösen most nem csak felzaklathatja, hanem el is bizonytalaníthatja. Ezt ne hagyja. Az legyen a kiinduló pontja, hogy ön úgy van jól, ahogy van, és akinek ez nem tetszik, azzal nincs semmi gond. Ha nem így gondol magára, akkor valóban rosszul fogja érezni magát a bőrében. A hétvége hangulata is összefügg ezzel, ne toljon ki saját magával, kedves vízöntő. Nézzük a halakat! A hét elejé újhold rendkívül jó hatással lesz az életére, főleg ha készen áll a megújulásra. Bátran újítson, kezdheti a külsejével. Vegyen fel merészebb színeket, itt a nyár, most könnyebb kísérletezni. Ráadásul az a szerencse, hogy szinte minden divat. Az élénk színek és a pasztelszínek is. Teremtsen saját stílus tehát, kedves halak. A hét közepén az egészségével kellene foglalkoznia, például a bőre védelmével. Ugye nem megy ki a napra fényvédelmével, időkrém nélkül, és ápolja, védi a szoláriumban, illetve utána is a hétvégén nagy szüksége lesz a türelmére. Valószínűleg olyan emberrel akad össze, aki próbára fogja tenni. Lehet, hogy buta, de az is lehet, hogy csak úgy tesz. Ne menjen lépre! Kedves Kos, remek hangulatban indul ez a hét, a közérzete és az anyagi helyzete is kirobbanóan jó lesz, de ne bízza el magát. Másnap rossz hírt kaphat a családjától, vagy egy ingatlan ügye nem úgy alakul, ahogy ön szerette volna. Mielőtt kétségbe esne, próbáljon meg szakembertől tanácsot kérni. Olyasmit mondhat, amit ön laikusként nem gondolt. Ettől sokkal derűsebben fogja látni a jövőt. A hét közepén már ismét tele lesz energiával és tetvágyjal, visszatér az életkedve, és ez az ön igazi stílusa. A hétvégén nagyon óvatosan közlekedjen, ne hagyja, hogy a gondjai eltereljék a figyelmét a pillanatnyi szituációról, és ne beszélgessen menet közben, mert ez is veszélyforrás lehet. Kedves Bika, a hét elején minden terve kedvezően alakul, ha most indul nyaralni, akkor az is. Amennyiben még nem, akkor tervezgessen, foglalkozzon az utazás gondolatával. Arra ügyeljen csak, hogy kinek mesél mindenről. Ez a téma, vagy esetleg valami más nagyon irritáló lehet. Nem kell dicsekednie ahhoz, hogy a másik irigy vagy féltékeny legyen. Ez nem önről szól, de érintheti kellemetlenül. A hét közepén egy családi ügy, például a szüleivel egy vita viselheti meg. Jobban járna, ha kitérne. Mivel nem akarja megbántani őket, meggyőzni meg úgy sem tudja, ne mondjon semmit. Hétvégére elülnek a hullámok, és nagyon kellemes napok várnak önre. Az lenne az igazi, ha gyerekek társaságában tölteni a hétvégét. Kedves ikrek, a hét első napjain még minden szempontból kirobbanó formában lesz, de aztán egy kicsit lelassulhat. Ezért jobb, ha fontosabb tárgyalásokat, intéznivalókat hét elejére időzíti. Ráadásul nagyon kell vigyázni a pénzére, ne csak arra ügyeljen, hogy mire költi, hanem arra is, hogy hová teszi a pénztárcáját. Ha nem óvatos, akkor komoly veszteség érheti. Hét közepén ne fogja vissza magát, beszéljen, meséljen, kérdezzen, vagyis tartsa szóval a környezetét. Higgyel, örülnek, ha hallgathatják önt. A hétvégén mindenképpen szakítson időt a családjára, ne hanyagolja el őket. Szükségük van önre, hogy önnek is rájuk. A párkapcsolat után ez a legkisebb egység. Ha önök nem tartanak össze, akkor ki? Zenélünk egy picit, utána folytatjuk a Rákok heti horoszkópjával.
0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Csak csajoknak. Csak csajoknak. Retikül.
1: Most pedig következzen a Rákok heti horoszkópja. Hét elején az új hold a rák jelében fog állni, ez önmagában az újjászületést hozza önnek, kedves rák. Minden porcikájában megújulhat, legyen merész, próbáljon ki új frizurát vagy sminket. Minél bátrabb, annál jobban fogja érezni magát. Közben pedig készüljön fel rá, hogy ezzel megoszthatja a környezetét. Ne legyen, hiszen nem lehet célja, hogy mindenkinek tetszen. Hét közepén minden kritika és vélemény ellenére erősítse meg az önbizalmát, például azzal, hogy csak az építő jellegű kritikákat veszi komolyan, a többit meg sem hallja. A hétvégén érdemes lenne elutaznia, utazhat külföldre vagy vidékre, utazhat pár hétre, napra vagy akár órára, a lényeg, hogy mozduljon ki otthonról. Kedves oroszlán, nagyon biztatóan indul a hét, jogosan reménykedhet a folyamatos anyagi gyarapodásban. A javuló tendencia nem áll meg. Ne csodálkozzon, hiszen megdolgozott érte. Gondoljon vissza, mennyi mindent tett és hányszor tovább ment, amikor mások megtorpantak. A hét közepén büszkeség és elégedettség tölt el, amikor jön valaki és egy kérdéssel összezavarhatja. Ne haragudjon rá. Jó pillanatban jó kérdéssel segíti önt abban, hogy tudatosítsa, mit akar, mert halad az élete. Nem megkérdőjelezi, csak kérdez. A kettő nem ugyanaz. Hétvégén ossza be okosan az idejét és a pénzét, ne engedje még a barátainak se, hogy rabolják. Nem kell senkinek sem megfelelnie, csak önmagának, mert ha ön jól van, akkor az ön körül lévők is. Kedves szűz, a hét első napjai még nem lesznek az igaziak ön számára, de amint az új hold megjelenik, gyökeresen új fejezet kezdődik az életében. Ne felejtsd, hogy életét nem csak éli, hanem írja is, vegye a kezébe az irányítást, újítson. Kezdje kicsiben, ha fél. Például vegyen fel olyan színeket, amelyeket korábban nem mert. A hét közepén ne bánja, ha kicsit csendesebb, eseménytelenebb napok következnek. Ezzel előre pihenhet a hétvégére, mert hétvégén nagy pörgés és sok-sok élmény vár önre. Minden jól alakul, kivéve, ha elkezd a jövő miatt aggódni. Ne tegye, elronthatja az egész hétvégét, ha gondolatban előre fut, élvezze a pillanatot, figyelje az érzékszerveit, arra koncentráljon, amit ízlel, amit lát. Kedves mérleg, most kiderülhet ön számára is, hogy milyen a viszonya a változáshoz, illetve az új helyzetekhez. Úgy indul a hete, hogy a munkában valami gyökeresen fog változni. Ha bepánikol, akkor biztosan rosszul jön ki az ügyből, ezért se tegye. Amennyiben képes, örömmel vagy legalábbis várakozó álláspontra helyezkedve fogadni ezeket, akkor meglepően pozitív dolog fog kisülni belőle. A hét közepén egy barátja vagy ismerőse hozhat vidámságot az életébe, ne nevesse ki. Vigyázzon, mert félreértheti azt, hogy minderül, hétvégén pedig pihenje ki a hét fáradalmait. Nyugodtan legyen passzív, lustálkodjon, válaszol olyan programot, amely megnyugtatja és kikapcsolja, semmiképp sem merítse ki magát. Kedves Skorpió, ha a párja vagy bárki más a közelében jól van, akkor ön irigykedik, vagy tud vele együtt örülni? A hét elején nem csak ez lesz a kérdés, hanem az is, hogy tud-e, hajlandó-e megújulni? A hét elején az új hold olyan energiákat hoz önnek, amelyekkel hiba lenne nem élni. Bátran újítson tehát, kedves Skorpió, próbáljon ki új színeket, vagy viselje másképp a haját. A hét közepén készüljön fel, hogy a munkahelyén jövésmenés lehet, nincs mitől félnie, tudatosítsa, hogy milyen hasznos fogaskerék ön a munkahelyen. A hétvégét lehetőleg a barátaival és a hobbiával töltse. Csak olyasmit csináljon, amiben igazán örömét leli, és csak azokkal az emberekkel ossza meg ezt a pár napot, akik jó hatással vannak önre. Ennyire lehet önző. Kedves nyilas, mi jöhet még? Kérdezheti a hét elején. Most az anyagi helyzete alakulhat egészen másképp, mint azt gondolta. Ez nem feltétlenül jelent rosszat. Ne siessen a helyzet megítélésével. Már csak azért sem, mert a hét közepére egészen biztosan jobb paszba kerül. Visszatér a derülátása és a hite. Ez utóbbi nélkül nem létezhet. Önnek a hitre annyira nagy szüksége van, mint a levegőre, kedves nyilas. Vegye számba, hogy miben hisz. A kitartásban, a szorgalomban, a becsületességben, a szeretet erejében. A hétvégén adódhat egy konfliktus a párjával. Abból robbanhat ki a vita, hogy kiderül, másképp gondolkoznak a jövőt illetően. Mielőtt elmérgesedne a helyzet, teremtsenek lehetőséget, hogy mindenki kifejthesse, mit szeretne. Utána lehet egyezkedni.
2: Hobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. csak szeretnénk.

0: Redikül. Csak csajoknak. Csak csajoknak.
1: Tudják önök, hogy hogyan lehet a legtöbb vitaminhoz jutni? Hát táplálkozással. A táplálkozás a természet legerősebb orvossága, amit, ahogy évről évre naponta háromszor teszünk, az nem marad hatástalan. Befolyást gyakorol gondolkozásunkra, hangulatunkra, belső dinamikánkra és a kreativitásunkra is. Helyes táplálkozással magunk előállíthatjuk a boldogság hormonjait, optimalizálhatjuk a munkabíró képességünket, szárnyakat adhatunk a hangulatunkra. Íme a 15 tipp vitamin szükségletünk elnyeréséhez. Héjastól, ha lehet, ne hámozzuk meg a zöldségeket és a gyümölcsöket, jobb az alapos mosás és dörzsölés, közvetlenül a héj alatt található a legtöbb vitamin. Nyers koszt főt helyett. A főzés a C-vitaminnak több, mint a felét, a párolás a 40%-át tönkreteszi. Ebből az érzékeny vitaminból akkor vesszük fel a legtöbbet, ha nyers ételeket fogyasztunk, a nátha ellen a forró citrom teljesen értelmetlen, a B-vitaminok szintén hőérzékenyek. Melegíteni, melegen tartani, állni hagyni nem jó. Ha melegen tartjuk, felmelegítjük, állni hagyjuk, áztatjuk az élelmiszereket, tönkre mennek a vitaminok. Legjobb, ha rövid ideig és a lehető legkevesebb vízben főzzük a zöldségeket. Ideális, kímélő módszerei a gőzölés kevés vízben, kuktában, alufóliában vagy sütőfóliában. Vagy a serpenyő rázogatás. Rövid ideig a wokban, vagy egy mély serpenyőben rázogatás közben pohára főzni. Vagy kevés vízben megpárolni, és a levét a szószhoz felhasználni. Vagy a párolás, a folyadékot gyorsan felforralni, és megfőzni benne a halat, vagy a tojást. Fénytől védjük. A fény sok vitamin tönkretesz, a zöldség helye egyébként néhány kivételtől eltekintve a hűtőszekrény zöldségtartója. Aztán ügyeljünk a színre, együnk sok élénk színű zöldséget, zöld babot, spenótot, fejes salátát, káposztát, paradicsomot, paprikát. Minél intenzívebb a szín, annál több fontos tápanyagot tartalmaz, a gyümölcsökre ugyanez érvényes. És az időzítés, a zöldséget és a gyümölcsöt csak röviden és egészben, hideg folyóvízben, közvetlenül a felhasználás előtt mossuk le, és a lehető legkevésbé daraboljuk. Evés közben ne ígyunk teát, a fekete tea akadályozza a B1 vitamin felszívódását, ezért ne ígyunk teát étkezéskor, csak jóval utána. Sült húshoz narancslé. A C-vitamin segíti a vas felszívódását. Egy pohár narancslé tehát jól illik az ételhez. Vitaminos cukorka helyett gyümölcs. Hagyjuk a vitaminos cukorkát. Fogyasszunk inkább szárított gyümölcsöt, cukormentes műzli szeletet vagy diákcsemegét. De vigyázat, kalóriákat is rejtenek. Aki jól megterhelte a kalória számláját, az inkább a friss gyümölcsöt és a zöldséget válassza. Energiasportolóknak, aki sportol, annak a vitamin szükséglete is magasabb. Elsősorban a szabad gyökfogók a fontosak. A beta-karotin, a C és az E-vitamin, az B1, a B2, a B6 vitaminokból, valamint a niacinból és a pantoténsavból is többet igényelnek a sportolók, mert ezek részt vesznek az energiaforgalomban és az izomépítésben. Vitaminok épp szak szerint. Olyan zöldséget és gyümölcsöt együnk, amelynek éppen szezonja van, így a terményeket nem szállítják sokáig, a hosszú út nagy mértékben csökkenti a vitamintartalmat. 3 nap alatt a karfiol vitamintartalmának 50%-át elveszíti. Az egzotikus gyümölcsökre ez nem érvényes, télen csak a kivi, a papaja és a társaik bizonyítják vitaminellátásunkat. Mélyhűtött vitaminok, a mélyhűtő kiváló vitaminforrás kínál. A zöldségeket ugyanis rögtön a betakarítás után lefagyasztják, ami kíméletesen tartósítja a vitaminokat. A mélyhűtött zöldség ezért vitamindúsabb, mint amit a piacon vásárolunk. Az utóbbi néha sokat utazik, és sokáig tárolják, mielőtt friss zöldségként eladásra kerül. A korpás korszerűbb, a fényezett rizs és a finom liszt már csak a vitaminok maradékát ígérik. A B1 vitaminnak például 90%-a távozik, miközben az egész búzaszemek fehér liszté változva a zsákba kerülnek. Dohányzáshoz C-vitamin. A nikotin felemészti a C-vitamint, a dohányosok 60%-kal több C-vitamint igényelnek, mint a nem dohányzók. Az A és E-vitaminban gazdag élelmiszerek védik a tüdőt és az immunrendszert. A vitamin található például a répában, a füstölt angolnában és a nemes penészes sajtban. Jó-e vitaminforrás például a búzacsíraolaj, a szójababa, a napraforgó, meg és a fekete gyökér. És végül alkoholt mértékkel, a túl sok alkohol, tehát több mint 2 pohár bor vagy sör naponta elveszi az étvágyat és megterheli az anyagcserét. Emellett B-vitamin hiányt von maga után. Az alkoholmentes italok is jó ízűek és lehetnek hangulatjavító hatásúak is. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, kedves hallgatók! Legyen nagyon szép a napjuk, a hetük! A Retikőt és Jakab Enikőt hallották, viszont hallásra!
0: Csak csajoknak! Csak csajoknak! Retikül!
2: Köszöntöm Györfi Pált, az Országos Mentőszolgálat szóvivőjét.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
2: Ugye nap mint nap látjuk Önt a televízióban, halljuk hangját a rádióban, olvasuk nyilatkozatait a nem túl pozitív hírekről, eseményekről, de keveset tudunk arról, hogy valójában ki is Ön. Szeretném, ha elsőként arról szólna, hogy az ország mely csücskéből származik, és kérem, hogy meséljen egy picit gyermekkoráról.
3: Hú, nehéz az elejétől kezdeni, mert most már 50 éves vagyok, tehát most hirtelen 50 évet vissza kell repülni az időben, sőt még tovább, mert a kérdésben az is benne volt, hogy egyáltalán honnan származom, tehát milyen környezetből. Hát én Budapesten születtem, és a szüleimnek semmi köze nem volt az egészségügyhöz, de a szóvivősködéshez sem, tehát a kommunikációhoz sem. Hogyha azon gondolkodom, hogy igazából miért választottam ezt a pályát, akkor nem tudok persze egyértelmű választ adni.

0: haverjaim a Honvéd térre mentünk játszani, és onnan már csak egy ugrás volt a Mark utca, ahol ott álltak egymás mellett azok a fehér mentőautók, amiknek a tetején ott volt a kék lámpa, és még akkoriban egy kis piros zászló is volt a tetejükön, ami azt jelentette, hogy nekik sürgős esethez kell menniük, és hogy húzódjanak le előlük az autósok. Na hát ez gyerekként engem teljesen rabul ejtett, és akkor a kettő együtt, tehát az, hogy segítsünk az embereken, és ugyanakkor meg mennyire szép és mennyire klassz dolog ez a mentőszolgálat, így a kettő találkozott, és én már, amennyire visszatok emlékezni, 4-5 éves koromban már erre a pályára készültem, de hát akkor még nem vettek föl, 4-5 éves koromban még nem vettek föl mentősnek, úgyhogy várnom kellett. Hát az nehezen ment ez a várakozás. Volt egy kis füzetem, amiben gyűjtöttem az autogramját a mentősofőröknek, meg a mentőápolóknak.
1: Hát sok autogramja volt?
0: Elég sok, még ezt a füzetet máig is őrzöm. Hát persze mai szemmel nézve ez érthetetlen, vagy sokan mosolyognak, és azt mondják, hogy na hát milyen dolog ez, hát színészektől szoktak autogramot kérni, meg híres rockzenészektől, de hát nekem ők voltak a példaképek, úgyhogy máig is büszke vagyok Szabadfalvi Pista bácsi, akit Csirke bácsinak becéztek autogramjára, vagy Bárány Ervinére, és még sorolhatnám azokat a neveket, akik ma már nem is tudom, hogy a mai bajtársaim számára ismerősek-e. Egyébként mi a bajtárs kifejezést használjuk egymás között, tehát mi nem kollégának szólítjuk egymást, hanem valahogy ez a régi megszólítás maradt nálunk továbbra is.
1: Kisgyermekként példamutatásokon kívül mi az, ami tulajdonképpen vonzotta ezekben a személyekben? Tehát az, hogy kimenni és segíteni, akár életet menteni?
0: Abszolút. Hát én máig is azt gondolom, pedig a világ azért sokat változott azóta, tehát az elmúlt 50 évben azért szinte kifordultak a kerekéből a világ, de ezek az értékek, ezek szerintem továbbra is vállalhatóak, és amikor most már 4 gyerekes apaként gondolkodom azon, hogy majd az én gyerekeim milyen utat választanak maguknak, vagy merre fognak indulni, akkor persze hát a siker útja manapság, ugye a pénzzel kapcsolódik össze, és a gyerekeket, hogyha jó irányba akarják a szülők indítani, akkor általában a gazdagság felé próbálják őket orientálni, tehát menjenek gazdasági területre, közgazdaságtudományi egyetemre, és így tovább. Ebben persze van némi igazság, hiszen a boldogulás manapság azért egzisztenciális kérdés is, de én azt gondolom, hogy vannak olyan tartós értékek, amik a világ nagy változékonysága mellett továbbra is megmaradtak, és meg is fognak maradni, és ilyen a segítés, a szolidaritás értéke, a gyógyítás értéke. Úgyhogy én nagyon boldog lennék, hogyha valamelyik gyerekem szintén ezt az utat választana.
1: Kanyagodjunk vissza egy picit az ön életére. Ugye a mentőtiszti képesítés megszerzése után rögtön el is kezdett dolgozni, ha jól tudom. Hány évet dolgozott?
0: 18-as koromban elvégeztem a gimnáziumot, leérettségiztem, és akkor sikertelenül felvételeztem az orvosi egyetemre, aminek az oka valószínűleg az volt, hogy akkoriban egy kicsit így eltévejedtem, mert kamaszkoromban egy gimnáziumi zenekarban játszottam, és többet foglalkoztam a próbákkal, mint a tanulással, úgyhogy ezért nem vettek föl valószínűleg az orvosi egyetemre.
1: Ezt kudarcként éltem?
0: Abszolút kudarcnak éltem meg, de ugyanakkor meg valahol titkon a lelkem mélyén örültem is, mert akkor így azonnal tudtam menni a mentőköz, mentőápolóként dolgozni, és akkor mivel gimiben érettségiztem, nekem el kellett végezni egy mentőápolói sulit, aztán egy mentő szakápolói iskolát, és utána felvételizhettem a mentőtiszti főiskolára, amit egyébként nagyon kevesen ismernek, hogy létezik egyáltalán ilyesmi, és nem is csoda, hiszen ez egy magyar sajátosság, tehát a világon sehol nincs ilyen, hogy mentőtiszti főiskola, de nálunk Magyarországon van, és a végeredmény pedig, hogyha valaki elvégzi, az nagyjából olyan, mintha az orvosit végezte volna el, azzal a különbséggel, hogy nyilván nem orvosként dolgozik majd a kórházban vagy a házi orvosi rendelőben, de a sürgősségi ellátásban, mondjuk egy mentőautóban teljesen majdnem ugyanazt csinálja, mint egy orvos, tehát tulajdonképpen helyettesítjük az orvosokat mentőtisztekkel. Én lettem az idézőjelben mentőorvos, aki beadja az injekciót, aki megvizsgálja a beteget. Úgyhogy ugyan nem az orvosi egyetemen végeztem, de végig az, amit csináltam hosszú-hosszú éveken keresztül, az pont az volt, amit gyerekkoromban megálmodtam.
1: Mi az, amit tanult ebben a sokszor embert próbáló hivatásban?
0: Folyamatosan csak tanultam. Van egy érdekes íve annak, amikor valaki, de nem csak szerintem nem csak a mentőknél, hanem általában egy pályaválasztás után, amikor valaki elkezd dolgozni, akkor van egy rövid időszak az elején, amikor nagyon félünk mindentől, nagyon bizonytalanok vagyunk, érezzük a határainkat, és érezzük, hogy mennyi mindent nem tudunk. Aztán utána jön egy veszélyes fordulat, amikor hirtelen úgy kezdjük érezni, hogy na most már viszont mindent tudunk, most már mi vagyunk a legjobbak, és most már minket meglepetés nem érhet. Ez eltarthat éveken keresztül, na ez a pálya csúcsa, ilyenkor a legjobb dolgozni, mert akkor van önbizalmunk, és sugárzunk belőlünk a magabiztosság. Utána viszont, ahogy még okosabbak leszünk, akkor megint elkezdjük érezni a hiányokat, és azt, hogy mennyi minden vár még ránk, és ez az elbizonytalanodás, ez is egy tipikus vonal, ez nálam is megtörtént. Körülbelül ebben az időszakban kezdtem új utakat keresni. Már korábban is egy másoddiplomás képzésre jelentkeztem, még pedig azért, mert éreztem, hogy az, amit én a mentőtiszti főiskolán tanultam, az inkább csak a testről szól, arról, hogy hogyan működnek az erek, hogyan működik a szív, de igazából nagyon sok mindent ezekkel nem lehet megmagyarázni.
1: Mennyi jön a mentálhigiénikus képesítés?
0: Ezután jött a mentálhigiénés iskola, így van, ami a Soténak volt egy másoddiplomás képzése. Tom

0: Csányi Teodóra volt a képzés vezetője, és az osztálytársaim között pedig rengetegen lelkészek voltak, akik különböző felekezetekhez tartozva szintén úgy érezték, talán a másik oldalról, hogy nekik pedig valami ellentétes irányban hozzáadott értékre van szükségük, és itt találkoztunk ebben a suliban, ahol 2 évet töltöttem, és meghatározó élmény volt számomra, amikor például nyáron egy kihelyezett bentlakásos képzésen voltunk, akkor minden nap más felekezet miséjét és istentiszteletét hallgattuk és vettünk részt rajta. Az osztálytársaim között ott volt például Pál Feri atya, és minden évben találkozunk az osztálytársak többségével egy rövid beszélgetésre, ami nagyon sok erőt ad mindannyiunknak.
1: Azt gondolom, hogy egy mentőtiszt az különösképpen találkozik az élet nagy dolgaival, a bátorsággal, az élettel, a halállal. Önnek mit jelent a transzcendens, a természet feletti világ?
0: Én egy olyan korszakban nevelkedtem, egy olyan korszakban jártam iskolába, a szocializmus időszakában, amikor mi materialista nevelést kaptunk. Ráadásul a szüleim ugyan és a nagymamám is valahol vallásos volt, de nem volt templomba járó. Azokat a pillanatokat, amikre ön is célzott, amiket nap mint nap megélünk a mentőszolgálatnál, és amik rendkívül szélsőséges helyzetek, ugyanakkor mélyen benne van minden ilyen helyzetben az emberség és az emberi sorsok, emberi tragédiák. Ezt nagyon nehéz másképpen végigcsinálni, mint hogy az ember valahonnan erőt merítsen, vagy valami bekapaszkodjon. Úgyhogy egyébként ez egy hiány, amit érzek, hogy most már pszichológiai segítséget tudunk a kollégáinknak biztosítani, a bajtársainknak, hogyha valami olyan élményen mennek keresztül, amit nagyon nehéz feldolgozni, akkor a nap 24 órájában van egy telefonszám, ahol pszichológiai segítséget kaphatnak. Hogyha mi látjuk messziről, hogy itt valószínűleg az ő lelkük nagyon nagy terhet kapott, mert mondjuk gyerek halállal találkoztak, vagy óriási balesetnél nem tudtak segíteni, akkor mi magunk is igyekszünk ezt a pszichológust oda irányítani hozzájuk. De amire szerintem legalább ennyire szükség lenne, az az Istennel kapcsolatos támasz vagy segítség, és erre intézményes forma nincsen a mentőszolgálatnál, pedig én azt gondolom, hogy erre is szükség lenne.
1: Hogyan tud segíteni a mentőtiszt hozzátartozójáért aggódó félnek? Hiszen valamiképpen lelki szolgálatot is látnak el.
0: Egyetértek. Az emberekben általában él egy téves kép a mentő munkáról. Ez a téves kép ez nagyjából úgy néz ki, hogy a mentők állandóan súlyos baleseteknél vannak, vértócsában és nagy sebeket kötöznek be, és újraélesztést végeznek. Ez azért mondom, hogy téves kép, mert valójában, ha mondjuk egy átlag mentőcsapatnak egy napját végigkövetjük, akkor 10 esetből talán egy van ilyen, amelyik ilyen klasszikus, nagy baleseti vagy újraélesztő helyzet. Akkor mi a többi 9? Hát a többi 9 az emberek krízis helyzetében való rövid részvétel és egyfajta segítség lehetősége, tehát sokkal inkább kell mondjuk lelki segítséget adni, problémákat megoldani, vagy ha nem is tudjuk megoldani, legalább segíteni, hogy a saját megoldását megtalálja életének egy kritikus pontján egy ember, aki mondjuk öngyilkosságra készül, vagy aki összeveszett a feleségével, vagy aki éppen már éhezik és nem talál már magának munkát jó ideje, és már ettől van rosszul. Ezek kritikus emberi sorsok, ebben mi egy ultra rövid találkozásra vagyunk szorulva, hiszen mi 10-15 percet töltünk azzal a beteggel. Ha kórházba visszük, akkor mondjuk 30-at, de semmiképpen sem többet. Hát ezzel nyilván nem fogjuk tudni megoldani mondjuk az életét, vagy az egész alapproblémáját, de én azt gondolom, hogy attól is gyönyörű ez a munka, hogy arra a 15-30 percre viszont rendkívül fontosak vagyunk a számára. Van egy idézet a mentőknél, hogy a nevünket úgysem fogja megtudni az illető, mert mi névtelenül maradunk az életében, de mégis megváltoztathatjuk az életét, vagy legalábbis segíthetünk abban, hogy más irányba induljon, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy gyönyörű foglalkozás.
1: Az ön által elmondottaknak azonban a média teljesen az ellentétét sugallja, nem?
0: Hát persze, nekem ez nagy problémám. Én, aki a tévéiradó állandó szereplője vagyok, hogyha valaki bekapcsolja este a iradót, akkor 3-4 anyagban biztos lát engem, amint egy mondatot mondok, ez az egy mondat mi szokott lenni. 2 súlyos sérültet, meg 1 könnyű sérültet szállítottunk kórházba. Hát ebből mi a tévénézőnek, ami lejön ebből az egészből, hogy az egész világ ilyen, hogy csak balesetek történnek, csak bűncselekmények történnek. Egy irreális képet kap a médiából a tévénéző, mert a világ nem ilyen, hát a világ ennél sokkal gazdagabb. Viszont vannak fontos dolgok, amikről nem számol be a iradó. Miért nem számol be? Hát azért, mert azt mondják erre, hogy nincs hírértéke, nem szenzációs. Pedig ezek fontos dolgok, amik az embereket érintik, és biztos vagyok benne, hogy érdekelnék is. Ugye a meghallgatás az egy nagy ajándék, hogyha valakit meghallgatnak. Nagyon sok ember senki sem hallgat meg az életében, még akkor sem, amikor kritikus helyzetben van. A mentő nem erről szól, nem ez a feladata, de ha már ott vagyunk, és ha már tudunk ebben segíteni, hát akkor én azt gondolom, hogy 2 ember találkozásáról van szó, és ez a találkozás, ez nyújthat akkor is óriási pluszokat, és biztos vagyok benne, hogy mindkét oldalon, tehát a segítő és a segített oldalán is, hogyha mondjuk elősen vesszük a vérnyomásmérőt, vagy elősen vesszük a kötszereket, vagy nincs szükség újraélesztésre. Tehát mondjuk egy érintés, hogyha valakinek a vállára tesszük a kezünket akkor, amikor éppen szenved, vagy amikor éppen nem tudja, hogy merre menjen tovább, ezzel lehet, hogy többet adunk, mint hogyha egy injekciót adtunk volna be.
1: Tudna erre példát mondani, amikor ön tényleg csak meghallgatott?
0: 20 évig mentőztem, az alatt a 20 év alatt én itt Budapest legforgalmasabb mentőállomásán dolgoztam, ez azt jelenti, hogy naponta 10-15 esetnél biztosan kint voltunk, hogyha ezt most összeszorozzuk, akkor több ezer olyan eset volt, amikor én idézőjelben nem csináltam semmit, de valójában
1: nem
0: meg...
1: Nem nehéz ez?
0: Borzasztó nehéz. Nekem van valami szerencsés alkatom ilyen szempontból, talán éppen azért, mert már gyerekkoromban erre készültem. A szerencsés alkat alatt azt értem, hogy úgy tudok valamennyire távolságot tartani, mert erre szükség van, hát nem lehet mindenkivel együtt meghalni, vagy tökéletesen együtt végcsinálva ezt a folyamatot, az ember energiái hamar eltűnnének. Kell tudni elengedni azt a történetet, amikor vége a beavatkozásnak, és amikor megyünk hazafelé a kórházból, akkor kell tudni odafordulni a következő beteghez. Ez kell egyfajta rugalmasság, határokat kell húzni. A másik oldalról viszont én azt gondolom, hogy sikerült megőriznem az empátiát is, és sikerült nem kiégnem ebben a mondjuk 20 évben. Na most a nem kiégni, abban azért annak is szerepe volt, hogy én tudatosan igyekeztem megtalálni az egyensúlyt, tehát hogy egy idő után már nem főállásban csináltam a kivonuló szolgálatot, hanem csak félállásban, aztán utána egy-egy napot egy héten. Na, amikor egy-egy napot mentőztem a héten, az például egy olyan szerencsés arány volt a számomra, de ebben mindenki különböző, tehát mindenkinél máshol van a határ. Én azt az egy napot úgy tudtam eltölteni, hogy már vártam egész héten, hogy mikor mehetek be. Vártam, hogy mikor hívnak ki valahova, éreztem, hogy jó, de jó, hogy most segíthetek. Na most, aki minden nap ezt csinálja, az egy idő után elfárad, és bizony látom azokat a szélsőségeket is, amikor hát minden egyes hívást zaklatásnak vesz valaki, és folyamatosan azt érzi, hogy ő sokkal rosszabb állapotban van, mint aki ezt kihívták. Egyébként gazdag országokban valahogy úgy csinálják, hogy mondjuk szabadságra küldik hónapokra az illetőt. Menjen el, pihenjen, töltődjön föl lelkileg, testileg, hogy aztán ismét tudjon adni, mert csak onnan lehet adni, ahol van. A mi mentők feladatunk az, hogy ne törődjünk a nehézségekkel, hanem minden áron érjük el a célt, a beteget minden áron próbáljuk megmenteni, és ehhez bizony rafináltságra is szükség van.
1: Céltudatos ember, György Fipá?
0: Én azt gondolom, hogy igen. Az más kérdés, hogy vannak-e hosszú távú céljaim, mióta most már 4 gyerekem van, hát persze, hogy egyértelmű, mik a céljaim, hogy a gyerekek fölnőjenek egészségesen, és tudjam őket segíteni. Persze, az mi szakmánkhoz, a mi hivatásunkhoz nagyon jó embernek kell lenni, jó lélekkel. Itt ügyesnek is kell lenni, meg kell oldani a feladatot, meg kell találni a megfelelő megoldást. Ehhez ügyesség, tehát tettek kellenek. Tehát nem elég csak akarni, nem elég szép lelkűsködni, hanem tettekre is szükség van.
1: Sokszor említette azt, hogy szereti a hivatását, akkor miért hagyta abba?
0: Hogy miért hagytam abba a kivonuló szolgálatot, annak többféle oka volt. Az egyik oka az volt, hogy elbizonytalanodtam. Mivel már csak ritkán ültem mentőautóba, ezért nem voltam benne a napi gyakorlatban, és éreztem, hogy elbizonytalanodom szakmailag. Tehát ez volt az egyik ok. A másik ok pedig az volt, hogy engem megismertek az emberek a tévéből, és sokszor tapasztaltam azt, hogy ha kimegyek egy helyszínre, akkor megijednek tőlem az emberek. Mondjuk becsöngetünk a lakásba, ahova mentőt hívtak, kinyitják az ajtót, meglátnak engem, és hátraugranak, és azt mondják, hogy a tévé, mit keres itt a tévé. És akkor persze el kellett magyarázni, hogy igen, én szoktam te szerepelni a tévében, de most segíteni jöttem, mert ma én vagyok szolgálatban a mentőkocsin. Egy csomó kellemetlen ilyen furcsa helyzet alakult ki. És a harmadik dolog pedig az, hogy úgy éreztem, hogy én nem hibázhatok, mivel én képviselem a 7000 mentőst az országban. Tehát én vagyok a kirakat ember, én nem hibázhatok. Na most ez egy óriási lelki teher, hiszen mindenki, aki dolgozik, az hibázik, ez óhatatlan. Például én nem voltam soha különösebben ügyes manuálisan, hogyha például valakinek egy injekciót kellett beadni, ha nem volt nagyon jó vénája az illetőnek, akkor lehet, hogy csak másodikra tudtam, vagy harmadikra megszúrni a vénát. Ez benne van a pakliban, ez mindannyiunkkal előfordul, de én úgy éreztem, hogy nekem ezt nem engedhető meg, hiszen nekem tökéletesnek kell lenni. Tökéletes ember nincsen. Ez egy nagy lelki nyomás volt, és ez is hozzájárult ahhoz, hogy úgy gondoltam, hogy most abba hagyom. De azért mindig elérzékenyülök, amikor látom, hogy a kollégáim miket csinálnak a területen. Múltkor például egy aluljáróban egy hajléktalant próbáltak újraéleszteni hosszan, és láttam azt a küzdelmet, és büszke voltam rájuk, hogy amíg ez így van, hogy ezek az értékek rendben vannak, hogy mindent megtesznek a mentők egy szerencsétlen, koszos, földön fekvő hajléktalanért, nincs ilyen megkülönböztetés, addig szerintem ez ugyanúgy egy nagyon szép hivatás marad, amit megtiszteltetés képvisel.
1: Miután abba hagytad, azután rögtön jött a szóvivővé választás?
0: Hát akkor még nem hagytam abba, akkor még elvégeztem egy harmadik diplomát is, ez pedig kommunikációval, PR-rel volt kapcsolatos, és akkor éppen főállásban gyógyszercégnél dolgoztam, mellette mentőztem másodállásban, és akkor jött a felkérés, hogy jöjjek vissza ide dolgozni. Sokat gondolkodtam, bevallom őszintén, mert én azt is szerettem, tehát látszik mindenevő vagyok, vagy lehet, hogy a gyerekkoromban nem csak a mentőautók vonzottak, hanem most, ha így visszaemlékszem, volt egy másik egyik hobbim is, hogyha jöttek hozzám vendégségbe emberek, akkor én gyerekként ott egy asztalra kiraktam a matchboxaimat, a kis autóimat, és próbáltam eladni őket nekik. Mindig fizettek valamennyit érte, aztán utána ott hagyták a matchboxot is, tehát így dupla jó üzleteket kötöttem. Engem érdekelt az üzleti élet is, tehát a marketing, a PR, és sokat vaciláltam, hogy akkor ezt most feladjam ezt a másik vonalat, de aztán rájöttem, hogy nem bírnám ki, hogyha másképp viselni a mentőket a nyilvánosság előtt, úgyhogy inkább igen mondtam, és akkor visszajöttem szóvivőnek ide a mentőszolgálathoz, de nem csak szóvivőnek, hanem a mentőszolgálat, mint nagy intézmény összes kommunikációs feladata hozzám tartozik, tehát a belső kommunikációtól a rendezvényeken át a különböző anyagok összeállításáig. Nagyon színes a munka, úgyhogy én ezt is nagyon szeretem.
1: Azt nyilatkozta egyszer, hogy a munkája, a hivatása, akár szóvivőként is. Tényleg hivatásként éli ezt meg?
0: Igen, mert azt gondolom, hogy nagyon hasznos. Hadd meséljek el egy történetet. Nemrégiben mentem a Markó utcába a mentőállomásra, és a sarkon dolgoztak kőművesek, ez egy műemléképület, és a sarkánál a követ csinálták meg éppen, és akkor nagyon megirigyeltem őket, hogy jó, de szépek ezek a munkák, ezek a szakmák, ahol van kézzelfogható eredménye. Tehát amit ő most megcsinál, azt majd holnaptól ott lehet látni, és ott lehet majd 2 év múlva is, meg 10 év múlva is látni. Amit én csinálok, ha én mondok egy mondatot a televízióban vagy a rádióban, az elszáll, és nem marad utána semmi. Igen ám, ha így nézném, akkor azt mondhatnám, hogy értéktelen ez a munka, de valójában pedig az én feladatom nem más, mint a bizalmat megtartani a mentőszolgálat iránt, tehát hogy az emberek igenis tudják azt egy nagyon nehéz világban, ahol sok minden bizonytalan a megélhetés, minden változik körülöttünk, ott azért tudják azt, hogy van valami, amiben mindig megbízhatnak, ez pedig az, hogy ha ne adj Isten baleset éri őket, vagy rosszul lesznek, akkor a mentőt kihívják, akkor a mentők segíteni fognak és megmentik őt, ha csak lehet. Ezt a bizalmat megtartani, ez az én igazi feladatom, és azt gondolom, hogy ha így fogom föl, akkor egy szép hivatás.
1: Mit szól a család? Hiszen említette azt, hogy 4 gyermeke van, azért gondolom rájuk is vigyázni kell, gondoskodni kell róluk. Hogyan fogadja a családja azt, hogy nap mint nap, apu a nap 24 órájában készenlétben kell, hogy álljon?
0: A 4 gyermekem közül 2 fiú, 2 lány, a nagyfiam már 18 éves, és hát a kis család 3 kicsiből áll, az anyukájuk pedig egy csodálatos teremtés, aki tudta, hogy mit kap. Tudta, amikor összekerültünk, hogy én ilyen vagyok, és hogy az életemben 100%-os energiát biztosan nem tudok a családra fordítani, mert 200% kell, az egyik 100% a munkámra, a másik pedig rájuk. Persze az arányok azért most már egészen másképp alakulnak. Adria feleségem gyakorlatilag állandóan egyedül van a 3 gyerekkel, ami egy óriási feladat. Tehát állandóan úgy érzem, amikor nem vagyok otthon, hogy hiányzom, és hogy bizony ott gyorsan hazamenni, hogy segíteni tudjak. De ugyanakkor ugyanezt érzem fordítva is, tehát otthon vagyok, hogy itt is szükség lenne rám. Úgyhogy ez a nagy kihívás mostanában az életemben, hogy ezt a 200%-os vagy 24 órás helyzetet hogyan egyeztessem össze.
1: És a segítő hivatás jelen van, vagy jelen lehet a gyermekei életében? Hiszen a beszélgetés elején azt mondta, és ez tényleg így van, hogy ma nagyon egy pénzorientált világban élünk.
0: Oly, nagyon örülök annak, hogy a nagyfiam Dani, ő egy nagyon jó lelkű ember lesz. Én ezt már láttam gyerekkorában is, és látom most is, hogy mennyire megérintik őt a szerencsétlen sorsok, és mennyire fölébred benne a segíteni akarás. Ugyanezt látom az Ádámon is, aki most 5 éves. A többieknél még annyira nem lehet látni, mert ugye 1 és 3 évesek, tehát ott még inkább a balhé megy otthon, meg a civakodás állandóan. Szerintem ez a minta, még ha nem is állandóan prédikálunk otthon erről, de valahogy beleívódik a gyerekek lelkébe, és ez a fontos szerintem, hogy a szeretet légkörében és a feltétel nélkül szeretet légkörében nőjenek fel. Mi mind a ketten a feleségemmel olyan szempontból nem vagyunk ideális szülők, hogy nagyon nehezen állítunk föl korlátokat, és nagyon nehezen büntetünk. Pedig erre is szükség van ahhoz, hogy aztán a gyereknek könnyebb legyen az élete. Úgyhogy most éppen ezen próbálkozunk, hogy a nagy szeretet mellett azért valahogy próbáljuk őket nevelni is.
1: Itt a beszélgetés folyamán folyamatosan mosolyogtunk egymásra. Boldog ember Györfi Pál?
0: Igen, én azt gondolom, hogy boldog vagyok, és éppen múlt héten vettem részt egy esküvői szertartáson, méghozzá Torogon, a Bányász templomban. Amikor elkezdődött a szertartás, akkor arra számítottam, én voltam már több esküvőn is, hogy hát ugyanazokat a mondatokat hallom majd, és ugyanazokat a szertartás mozzanatokat fogom végigkövetni, ami persze így is volt, csak éppen egy nagyon érdekes dolog történt. A pap személye teljesen megváltoztatta a szertartást, mert egy vidám ember volt, olyan életöröm sugárzott belőle, amit én utána gondoltam is magamban, hogy ez az üzenet. Igazából ez az üzenet. Ez az életöröm az, aminek sugároznia kell a mindennapjainkból, még akkor is, hogyha egyébként nyilván nem minden happy és nem minden pozitív az életben, történnek sajnos nagyon rossz dolgok is, de a mi attitűdünk az, hogy hogyan viszonyulunk ezekhez a dolgokhoz, és honnan merítünk erőt, én azt gondolom, hogy ez az igazi kérdés.
1: Én nagyon szépen köszönöm azt, hogy vállalta ezt a beszélgetést, és kívánom azt, hogy hivatásában, a munkájában és a családi életében is sugározza ezt az életörömöt, amit azt hiszem, hogy mi is megérezhettünk ebben a beszélgetésben. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen.
2: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Elkészült a kórházi fertőzés
2: érzések mérését lehetővé tevő módszertan. Mentális egészség nélkül nincs egészség. Csütörtökön mindenhol véget ér a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Elkészült a kórházi fertőzések mérését, validálását és publikálását lehetővé tevő módszertan és irányelv, jelentette be az egészségügyi miniszter a tárca Semmelweis napi ünnepségén kedden Budapesten. Hegedű Zsolt azt mondta, ősz elején indul ezen adatok nyilvános közzététele, és a szakmát bevonva érthetően összehasonlítható módon fogják tájékoztatni a lakosságot és a döntéshozókat is. Hozzátette, ezek nem azért lesznek nyilvánosak, hogy bárkit megbélyegezzenek, hanem azért, hogy közösen tudjanak javítani. Mától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért, ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024. november 27-i ülésén döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés 2026. július 1-én lépett hatályba. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költség jelentős csökkenését várja. A társadalom mentális egészségének javításáról tanácskoztak Budapesten. Mentális egészség nélkül nincs egészség, hangzott el a Mentális Egészség Magyarországon 2026 címmel megrendezett tanácskozás sajtótájékoztatóján kedden Budapesten. A program kezdeményezője országos mentális egészség program megvalósítása mellett érvelt. Unoka Zsolt, a program kezdeményezője, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának professzora hangsúlyozta, a kutatásaik szerint Magyarországon a lakosság 10-15%-a küzd komplex poszttraumás stressz zavarral, ami az önkép sérülését, kapcsolati és érzelmi zavart jelent. Ennek a helyzetnek a kezelésére pedig csak társadalmi összefogással egy országos mentális egészség program megvalósításával lehetséges. Az Európa Tanács korrupció ellenes szakértői csoportja kedden közzétett éves jelentésében felszólította az európai kormányokat, hogy tisztségviselőik példamutatásával mozdítsák elő a korrupcióval szembeni zéró toleranciát, a közigazgatás, az intézmények és a társadalom minden szintjén. Ezt szilárd jogi és intézményi keretek elfogadásával és hatékony végrehajtásával kell párosítani. Csütörtökön a Dunántúlon egyre inkább felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, a Dunától keletre még gyakran erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és sokfelé várható zápor, több helyen jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Élénk lökések kísérhetik a szelet, mindenhol véget ér a forróság, hajnalban 15-22, délután 24-31 fok között alakul a hőmérséklet.
3: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
4: Reklám. Megjelent Benson Boone szerelmes balladája az elengedésről. Ez itt a The Time of My Life. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: pihenjen a Tisza-tónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tisza-tó vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
2: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
4: Nagy generáció. Illés.
5: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
4: Omega. Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
6: I want to break free.
4: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
0: További jó rádiózást és nagyon kellemes szép napot kívánok mindenkinek. Önök immáron a nagy generációt hallgatják. A következő 60 perc pedig a régi idők nagy-nagy zenéiről fog szólni. Méghozzá a Szöszék kerülnek előtérbe, hiszen a kiszemelt együttes nem más, mint a Blondie. 1974-ben Chris Stein Debbie Harryvel megalakította az Angels and the Snake nevű együttest. Ezt 1975-ben Blondie-ra változtatták. A név Harrytől ered, mert azt tapasztalta, hogy vezetés közben vagy az utcán sétálva a sofőrök gyakran kiabálnak neki, hogy hé Szöszi, azaz hé Blondie. Az első lemezszerződésüket a Private Stock Records-al írták alá az 1970-es évek közepén, így jelent meg bemutatkozó albumuk, a Blondie. A Rolling Stone 1977. augusztusában írt először az együttesről, és kiemelte a zenéjük eklektikus természetességét, Phil Spector és a The Who stílusához hasonlítva, valamint rámutatott, hogy az album két fő erőssége, a produceri munka és Debbie Harry személyisége. Mindkettőről sokat fogunk beszélni ebben a 60 percben, most azonban zene.
7: I saw you standing on the corner, you look so big and fine, I really wanted to go out with you, so when you smiled, I laid my heart on.

0: Rugby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Amikor még a lányok az Omegáért csikítottak. Amikor még a gomba frizura volt a divat. Close your eyes and I'll kiss you. És akik megelőzték a korukat. Nagy generáció. Nagy generáció.

Nagy generáció. A múlt zenéje. A jövő dalainak alapja. Nagy generáció.

0: Hobby Rádió.
1: Az 1977-es esztendőben járunk, amikor is a Rolling Stones magazin először írt a Blondie-ról. Az együttes első kereskedelmi sikereit Ausztráliában szintén ebben az esztendőben ért el, amikor egy tévedés folytán egy zenei televízió műsorban lejátszották az In the Flesh videoklipjét. Jimmy Destri később azt mondta, hogy Molly Meldrumnak, a show műsorvezetőinek köszönhetik a kezdeti sikerüket, és hogy mindannyian nagyon hálásak ezért a hibáért. A kislemez és az album mind bekerült az Ausztrál Top 5-be 1977. októberében, decemberben egy sikeres ausztráliai turné következett, amely megalapozta az együttes sikereit, bár az egyik előadás majdnem botrányba fulladt, mert a csalódott rajongók zavargásba kezdtek, amikor Henry betegség miatt törölt egy előadást. 1977-ben megjelent második albumuk, a Plastic Letters nagyszabású promóció kísérte mind Európában, mind Ázsiában. Az album első kislemeze, a Randy and the Rainbows 1963-as slágerének feldolgozása a második helyet ért el a brit slágerlistán. Ezek a kislemez sikerek, valamint az első 1978-as angliai turnéjuk sikere, az első olyan amerikai New Wave együttessé tették őket, akik jelentős Amerikán kívüli sikereket értek el.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
2: Amikor még a lányok az Omegáért csihítottak. Amikor még a gomba frizura volt a divat. Close your eyes and I'll kiss you. És akik megelőzték a korukat. Nagy generáció, nagy generáció.

Tovább folytatódik a nagy generáció, benne pedig a Blondie sikerei. Harmadik Parallel Lines című albumukat Mike Chapman produceri felügyelete alatt vették fel. A Heart of Glass az első amerikai kislemeslágerük lett. Az első helyet ért el a Billboard Hot 100-as listáján. Eredetileg 1975-ben vették fel, és egy hagyományos hangvételű rockdal lett volna, de 79-ben már nagy sikernek örvendezett a diszkózene, ezért Chapman tanácsára könnyedebb, diszkósabb formába rögzítették. Bár a brit zenei lapok nagy része úgy vélte, hogy Blondie eladja magát az aktuális divatnak, a dal világszerte nagy sikereket ért el, több mint 1 millió példányban kelt el, és több országban a slágerlisták élére került. A dalhoz készült videoklip kihangsúlyozza Debbie Harry énekesnői karizmáját és szexualitását. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy az együttes többi tagja egyre jobban háttérbe szorult a média és a rajongók számára, ami később sok személyes feszültséghez vezetett.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: A nagymamáknak, az apukáknak, az unokáknak. Zene mindenkinek. Nagy generáció.

0: Hobby Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass.
4: Ismét Vöröskeresztes önkéntesek segítik júliustól a balatoni strandolók ellátását. Alacsonyabb a pollenterhelés. Csütörtökön hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Ismét Vöröskeresztes önkéntesek segítik júliustól a balatoni strandolók ellátását. 10 a Balaton déli partján található strandon lesznek jelen a Magyar Vöröskereszt önkéntesei júliustól, közölte a szervezet szerdán az MTI-vel. A közlemény szerint a több száz önkéntes a kagyló okozta vágásoktól kezdve a súlyos sérülések ellátásáig számos helyzetben nyújt segítséget. Szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat július 1 és augusztus 20 között van jelen a tól déli partján, hét települést is strandján. Alacsonyabb a pollenterhelés, a pázsitfűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja. Országosan a közepes magas, még az útifűjé, a hársé, az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a szelíd gesztenye, a ciprus és a tiszafa félék, a fenyőfélék, továbbá a lágyszárú allergének közül a lórom, a kenderfélék, a libatoffélék, az ernyős virágzatúak és a gyékény pollenje. Ószászerte 90 egyetemi tantárgy válik digitálisan elérhetővé a hallgatók számára a Nemzeti Innovációs Ügynökség most lezárult programja révén, közölte az ügynökség kedden az MTI-vel. Azt írták, a hazai felsőoktatás digitális megújítását támogató fejlesztés eredményeként országszerte közel 500 egyetemi oktató, kutató és szakértő közreműködésével több mint 35 ezer oldalnyi tananyag, kézirat és 25 ezer médiaelem készült el. Kibővítik a Balaton 24 napi jegyet. Július 1 és augusztus 30 között teszt jelleggel kibővítik a Balaton 24 napi jegyet Siófokon és Balatonfüreden. A jegy a helyi autóbusz közlekedésben is használható, írta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében. Kiemelte, a két legnagyobb balatoni helyi közlekedési rendszerrel rendelkező városban Szedán elindul a tesztidőszak, amelynek tapasztalatai alapján később akár további településekre is kiterjesztetik a rendszer. A Balaton 24 napi jeggyel a Balaton körüli vasútvonalakon, a helyközi autóbuszjáratokon, a Balatonfenyvesi kisvasútjáratain is korlátlan számmal lehet utazni. Csütörtökön változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, majd a késő délelőtti óráktól nyugati északnyugati irányból fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Az északi-északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul.
3: Hobby Rádió.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
5: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
6: UK Fever Show.
7: UK Fever Show.
5: Ez a UK Fever Show.
3: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
7: UK Fever Show.
6: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap 4-től.
5: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. És kevés focival.
0: No, no!
5: minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
8: Retikül, szerdán 16 órától.
9: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
10: Egy műsor
0: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
10: A tudomány mai állása.
11: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
10: Jó szórakozást!
3: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
12: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
13: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 1-én az Anna Mária és a Tihamér nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. Az Anna Mária név jelentése kegyelmezett, az Anna és a Mária nevek összekapcsolódásából jött létre. Ez a név viselőit nagyszerű szervezői készséggel és önbizalommal ajándékozta meg. Becézése Marci, Panni, Pannika, Mari, Marika, Anna, Ancsi, Annus és Anna Mari. Jeles viselői ennek a névnek Cseh Anna Mária modell, Dancs Anna Mária énekesnő, Detre Anna Mária színésznő, Kovács Anna Mária énekesnő, Láng Anna Mária színésznő, Sánt Anna Mária színésznő, valamint szinkron színésznő. Szintén ezen a napon köszöntjük Tihamér nevű kedves férfi hallgatóinkat. A szláv magyar eredetű férfi név a Tihomir névből ered, jelentése pedig csendes és béke. Ünnepelnek még a Tihamérok április 20-án, november 9-én és december 16-án is. Becézése Tihi, Tihike, Tima, Timácska, Timus és Tiha. Jeles viselői ennek a névnek Vujicic Tihamér zenész, valamint Gyarmati Tihamér festő és ön kedves Tihamér. Szintén ezen a napon ünnepelnek Annabella, Áron, Detre, Dévald, Előd, Gyula, Lévi, Ninett, Ninetta, Oliver, Tabita, Teobald és Teobálda nevű kedves hallgatóink.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól!

0: Július 1-e a Magyar Egészségügy napja. Ezért összefoglaljuk, hogy milyen lehetőségeik vannak a látássérülteknek az egészségügyi rendszerben, mire érdemes odafigyelni, és kihez érdemes fordulni probléma esetén. A látássérülteknek, különösen időskorban vagy krónikus betegségek esetén kiemelkedően fontos a rendszeres egészségügyi ellenőrzés, az állapot javítása, szinten tartása, illetve a további látásromlás elkerülése céljából. Mint minden betegség esetén fontos a megelőzés, illetve a kialakult probléma esetén a további látásromlás elkerülésének szerepe. Ennek érdekében kiemelkedően kell figyelni a rendszeres testmozgásra és az egészséges étkezésre megfelelő mennyiségű vitamin és ásványi anyag bevitele céljából. Az EU alapelvei szerint az egészségügyi dolgozóknak speciális képzést kell kapniuk a fogyatékkal élők igényeiről. Ez segít abban, hogy empatikusan, szakszerűen és hatékonyan tudják támogatni a látássérült pácienseket. Az egészségügyi személyzet szempontjából fontos a világos, érthető kommunikáció, a vizsgálatok és beavatkozások részletes elmagyarázása, valamint a fizikai segítségnyújtás, például kísérés, ülőhely felajánlása, tárgyak elhelyezkedésének ismertetése, valamint a személyes megszólítás, a közvetlen támogatás, valamint a türelem és az odafigyelés. Az orvosok, különösen a szemészek felelősek azért, hogy felhívják a figyelmet a látásromlásra és elindítsák a rehabilitációs folyamatot, illetve továbbirányítsák a pácienst a megfelelő intézményekhez, önkormányzatok, érdekképviseleti szervek. Amennyiben a látásromlás, illetve a látásvesztés bekövetkezett, érdemes felkeresni a jól kiépült, komplex rehabilitációs rendszert, amely mentálhigiénés, pedagógiai, foglalkozási és szociális elemekből áll. A fő cél az önálló életvitel, a társadalmi és munkaerőpiaci integráció elősegítése. A látássérültek számára elemi rehabilitáció keretében lehetőséget biztosítanak a mindennapi tevékenységek újratanulásában, valamint a különböző segédeszközök használatában, például fehérbot, nagyítók, beszélőeszközök, képernyőolvasó szoftverek, illetve digitális szolgáltatások esetében, mint a távszem alkalmazás, amely valós idejű segítséget nyújt hétköznapi helyzetekben.
1: Hobby Rádió.
2: Csüdít vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 1-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, mi is történt a történelem során ezen a napon. A 16. század elejével kezdünk. 1506. július 1-én született II. Lajos jagellóházi magyar és cseh király, aki a Mohácsi csatából menekülve esett el. A 17. század közepével folytatjuk. 1646. július 1-én született Gottfried Wilhelm Leibniz német racionalista, matematikus és filozófus. A 17. század legsokoldalúbb elméje, Newtonnal együtt a matematikai analízis megalapozója. Jelentősek a biológiában, a geológiában, a nyelvészetben, a teológiában és a jogban elért eredményei is. A 18. század végével folytatjuk. 1798. július 1-én elfoglalta Napóleon Bonaparte Alexandriát Egyiptomban. Aztán lépjünk a 19. század elejére. 1804. július 1-én született George Sand, a férfi nevet és férfi ruhát viselő lázadó írónő. Előharcosa volt a nők egyenjogúságának és küzdött a szerelem szabadságáért. Maradjunk még a 19. század elején. 1818. július 1-e Semmelweis nap. Semmelweis Ignác a gyermekágyilázókának felfedezője, az anyák megmentője születésének emlékére tartják ezen a napon a Semmelweis napot. És maradunk továbbra is a 19. században. 1881. július 1-én meghalt Rudolf Hermann Lotze, német filozófus, a fiziológiai pszichológia alapítója. Kanyarodjunk a 20. század elejére. 1910. július 1-én született Estée Lauder magyar származású amerikai cégvezető, aki 1946-ban vezette be az Estée Lauder kozmetikai termékek első csoportját a kiskereskedelembe. 1982 óta a cég tanácsadó testületének elnöke. Még mindig a 20. század. 1969. július 1-e Budapesten kalauz nélküli autóbuszokat és villamosokat állítottak forgalomba. És végül, de nem utolsó sorban, 1981. július 1-én halt meg Brauer Marcel Lajos, a funkcionalista építészet egyik legnagyobb hatású mestere, akinek praktikus használati tárgyai napjainkban is közkedveltek. A bicikli kormány mintájára 1925-ben megalkotta a csővázas széket. Ő tervezte az UNESCO párizsi székházát, a minnesotai Collegeville St. John apátságot és Franciaországban az IBM kutatóközpontját is. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.

0: Üzenet Nehémiás próféta könyve első részéből.
1: Ó, Uram, mennek Istene, Te nagy és félelmes Isten! Te hűségesen megtartod a szövetséget azokkal, akik Téged szeretnek, és parancsolataidat megtartják. Legyen figyelmes a füled, legyen nyitva a szemed, és hallgass meg szolgád imádságát, aki most éjjel-nappal imádkozik előtted szolgáidért, Izrael fiaiért.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: 2026. július 1-je, szerda. Mi közünk hozzád, Isten fia? Evangélium Szent Máté könyvéből, 8. fejezet 28-tól a 34. versig. Amikor Jézus a Genezáreti tó keleti partján, Gadara vidékére ért, két ördögtől megszállott ember jött vele szemben. A sírbortokból bújtak elő. Már annyiszor elvadultak, hogy senki sem mert arra járni. A megszállottak kiáltozni kezdtek. Mi közünk hozzád, Isten fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt gyötörj minket? Tőlük távol nagy sertéskonda legelészett. Az ördögök arra kérték Jézust, ha kiűzöl minket, küldj a sertéskondába. Erre ezt mondta nekik, menjetek. Azok ki is mentek, és megszállták a sertéseket, mire az egész konda a meredek partróra tóba rohant, és odaveszett. A kanászok elfutottak, bementek a városba, és elhírezteltek mindent, azt is, ami a megszállottakkal történt. Akkor az egész város kiment Jézus elé, és amint meglátták, kérték, hogy távozzék határukból. Elmélkedés. A Gadara környékén élő megszállottak jelenete kissé zavarba ejtő. Az evangélium két emberről szól, akik démonok uralma alatt állnak. Ugyanakkor megismerhetjük egy egész vidék lakosságának lelkületét is, akik inkább a megszokott nyugalmat választják, mintsem a szabadító Jézust. A történet középpontjában nem a megszállottság borzalma áll, hanem az, hogy az emberek kérik Jézust, távozzék vidékükről. A két megszállott Jézus közelettére kiabál, mi közünk hozzád, Isten fia, mintha maga a sötétség szólna belőlük, fölismerve a világosság közelettét. Jézus egyetlen szóval kiűzi a démonokat, de ennek ára van a disznó pusztulása. A város lakói ekkor döntés helyzetbe kerülnek, és azt választják, hogy Jézus távozzon. Ez az evangélium fájdalmas tükör. Vannak pillanatok, amikor szembe kell néznünk azzal, hogy mi is inkább a kényelmes megszokást választjuk, mint az életünket megváltoztató Krisztust. Jézus jelenléte mindig döntés elé állít, nem lehet közömbösen viszonyulni hozzá. A szent jelenléte leleplezi a sötétséget, és ez gyakran kényelmetlen. A megszállottak felszabadulnak, de a többiek nem örülnek, félnek és inkább visszatérnek a jó, ismert rendhez. Vajon hajlandóak vagyunk-e engedni, hogy Jézus gyökeresen átalakítsa az életünket, még akkor is, ha ez fájdalmas és veszteséggel jár? Uram Jézus Krisztus, néha félek attól, hogy valóban beengedjelek az életembe. A Te világosságod fényt vet lelkem sötét zugaira, és ez megriaszt. Kérlek, ne engedd, hogy elutasítsalak. Ne engedd, hogy a saját kényelmem fontosabb legyen, mint a Te szabadításod. Uram, tisztíts meg, gyógyíts meg, és újítsd meg bennem az Isten országát. Segíts, hogy ne a veszteségtől tartsak, hanem örüljek annak, amit adni akarsz. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
4: Hobby Rádió.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a Biblia első 5 könyve nem 10, hanem összesen 613 parancsolatot tartalmaz? Valószínűleg soha senki nem került közel ahhoz, hogy megfeleljen mindegyiknek, noha Jézus kimondta, ha valaki az egyiket megszegi, az olyan, mintha az összeset megszegte volna.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi rádió. Fogalkozni menjetek ki a busztal!

0: Műsorajánló.
1: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
1: A legnagyobb hazai előadók koncertjei hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
3: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
1: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
1: Csökkent az élelmiszer pazarlás az elmúlt 9 évben Magyarországon. A viharkárok kétharmada a nyári időszakra esik. Csütörtökön mindenhol véget ér a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Csökkent az élelmiszer pazarlás az elmúlt 9 évben Magyarországon. Az elkerülhető élelmiszer hulladék, vagyis az élelmiszer pazarlás mértéke az elmúlt 9 évben több mint 37%-kal csökkent Magyarországon, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal felmérése alapján, amelyről hétfőn közleményben tájékoztatta az MTI-t. A felmérés szerint a legnagyobb mennyiségben továbbra is a kész ételek, a friss zöldségek és gyümölcsök, valamint a pékáruk kerülnek a kukába. Ez a három élelmiszercsoport az összes elkerülhető élelmiszer hulladék több mint háromnegyedét adja. A kidobott élelmiszerek legnagyobb része azért végzi hulladékként, mert megfeledkeztek róluk, illetve túl sokat vásároltak belőlük, vagy a szükségesnél nagyobb mennyiséget készítettek el. A viharkárok egyre nagyobb része keletkezik a nyári hónapokban, az Allianz Hungária adatai szerint tavaly a teljes éves viharkár állomány közel kétharmada erre az időszakra jutott. Hosszabb távon 2014 és 2025 között a július bizonyult a legpusztítóbb nyári hónapnak. A legnagyobb károkat okozó viharok ekkor csaptak le az országra. A vizsgált időszakban a júliusi kár kifizetések összege akkora volt, mint májusban és augusztusban együttvéve. Alacsonyabb a pollen terhelés, a pázsitfűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja. Országosan a közepes magas, még az utifűé, a hársé, az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a szelíd gesztenye, a ciprus és a tiszafa félék, a fenyőfélék, továbbá a lágyszárú allergének közül a lórom, a kenderfélék, a libatoffélék, az ernyős virágzatúak és a gyékény pollenje. Kibővítik a Balaton 24 napi jegyet. Július 1 és augusztus 30 között teszt jelleggel kibővítik a Balaton 24 napi jegyet Siófokon és Balatonfüreden. A jegy a helyi autóbusz közlekedésben is használható, írta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében. Kiemelte, a két legnagyobb balatoni helyi közlekedési rendszerrel rendelkező városban szerdán elindul a teszt időszak, amelynek tapasztalatai alapján később akár további településekre is kiterjesztetik a rendszert. A Balaton 24 napi jeggyel a Balaton körüli vasútvonalakon, a helyközi autóbuszjáratokon, a Balatonfenyvesi kisvasútjáratain is korlátlan számmal lehet utazni. Csütörtökön a Dunántúlon egyre inkább felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, a Dunától keletre még gyakran erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és sokfelé várható zápor, több helyen jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Élénk lökések kísérhetik a szelet, mindenhol véget ér a forróság, hajnapban 15-22, délután 24-31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Megjelent Benson Boone szerelmes balladája az elengedésről. Ez itt a The Time of My Life. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: Pihenjen a Tisza-tónál, a nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tisza-tó vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él.

463. szonet, 45 éve. A három jámbor hindu puha szófán csücsült ebédnél, míg a szolgáló lány behozta csappátival a fő ételt, miközben ők nagy tervükről beszéltek. Ekkor légy szállt a gazda poharába, és fuldoklott. Jaj, szóltam azt, te drága! Kanalával sietve kiemelte a rovarkát, és kivitte a kertbe. A heves napfény betartotta, és várt, míg a légyszárnya megszáradt és felszállt. Boldog mosolyjal még utána nézett, aztán visszaült benn két vendégéhez, és terveztek, míg megoldást találtak, mint ölik meg Mahatma Gandhit másnap. Budapest, 1993. Hopi Rádió.hu

0: Dömsödi Lilla bíborka, a Festő utca meséje.
1: A Festő utca meséje. Egyszer volt, hol nem volt, még az üveghegyen is túl, annak a királynak az udvarában, ahol a kurta farkú malac túr, na, pont ott, abban az udvarban élt egy udvari festő. Egy olyan festő, aki nagyon szomorú volt. Márpedig azért volt szomorú, mert azon a környéken, ahol lakott, senki sem járt ki az utcára. Mindenki csak a saját házában, a saját udvarában tartózkodott, bizonyonnan ki nem mozdult soha. A mi festőnk viszont nagyon közvetlen és barátságos ember volt, de ha nincs kihez szólnia, hogy is lehetne boldog? Láttam a király, hogy a kedvenc festője milyen boldogtalan, hisz csak szomorú képeket festett. És hogy is lehetne egy király boldog, ha mindenütt csak szomorú műalkotások köszönnek vissza a palota falairól? Még az élettől is elmegy a kedve a szerencsétlennek. Nem tűrhette ezt a király. Megelégelte az örökös bút, hivatta magához a festőt. Kedves festőm, te mindig csak bánatos képeket festesz. Biztos megvan rá a jó okod, én nem is tudakolom, de ha nem vagy képes megvidámítani magadat, egy másik udvari festő után kell néznem, a te képeidet pedig leszedetnem a palota falairól. Nagyon sajnálom, felséges uram, hajolt meg a festő. Én magányomban nem lehetek boldog, hiszen ahol lakom, ott az emberek sosem mozdulnak ki az utcára. Senki nem ismer senkit, még a szomszédjait sem.
2: Ez tényleg nagyon szomorú, hümmögött egyet a király.
1: Ha urrá leszel ezen a problémán, és újra a régi derűs önmagad leszel, mint amikor először erre tévedtél, visszafogadlak, és megkapod a jutalmadat. Kullog haza a festő, nem tudja, mit tegyen, tanakodik magában. Mikor hazaér, megy be a házába, hát ott áll a konyhában a felesége, és rosszallóan pillant rá. Te meg hogy keveredtél haza ilyen korán? Még az ebéd sincsen kész! Jaj, drága feleségem, ne tudd meg, mi történt. A király azt parancsolta, fessek vidámabb képeket, mert különben új festőt hivat az udvarába. De én nem tudok másmilyen lenni, ha nincs köröttem vidám forgatag.
2: Forgatag? Azt ugyan várhatod, de munka nélkül hogy fogod eltartani a családodat, a gyerekeinket? Földön futó maradsz mindörökre?
1: Kergette ki a felesége a házból egy fakanállal a kezében. A festő egyedül maradt az utcán, barátok és megélhetés nélkül, és most már a saját házába sem engedik be. Csak az ecset és a festék volt vele, no meg persze a tehetsége. Nagy bánatában mit tehetett mást? Elkezdett festegetni, vászon híján hát a szemközti ház falára, csak festett, festett és festett. Mikor kész volt ezzel a házzal, elkezdte a másikat. Az álmait festette rájuk, azt, ami a szívében volt. Már három házat teli festett, mégis még mindig maradt kimondatlan gondolat. Háromszor ment le a nap, és kelt fel a hold, mire az egész utcát befestette. Ha az üresen kongó járda közepére állt, csodás panorámakép tárult a szem elé. A felnőttek beszélgettek, a gyerekek játszottak, az emberek barátságosak voltak egymáshoz, de csak a festményeken. Emberünk elégedetten ült le egy fatövébe, kényelmesen elhelyezkedett, és szundított egy nagyot. Felesége közben megbánta, hogy ilyen hirtelen haragú volt, szerette volna visszafogadni a férjét. Fogta magát, feltépte az ajtót, és kicsörtetett az utcára. Ám, ahogy meglátta a csodálatos házakat és kőkerítéseket, elakadt a lélegzete. Amikor végre összeszedte magát, akkorát kurjantott, hogy csak na! Hú! Az emberek, akik még nem figyeltek fel a teljesen átalakított utcára, most rohantak az ablakhoz leskelődni. Mire a festő felébredt, pedig csak egy fél órácskát szundított, már az összes lakó ott tolongott. nézegették a házak falainak színes történéseit. A festő csak ámuldozott. Micsoda vidám forgatag! Eddig nem is sejtette, hogy ilyen aranyos szomszédai vannak. Rögtön rohant a királyhoz, és jelentette, hogy az emberek kint vannak az utcán, és ő fölötté boldog. A király kapta magát, ki egyenest utána. Sorra is nézte a gyönyörű vakolatképeket. Majd megparancsolta, hogy ugyanilyen tündöklő remek művekkel ékesítse a palota falait is. Sőt, bejelentette, hogy itt fogja megtartani az éves karnevált, mert ez az utca már örökké vidám emberek nyüzsgésétől lesz hangos. A festő pedig boldogan él tovább az így már életteli utcában, amit el is neveztek róla Festő utcának.

0: Hallgassatok meg egy beszélgetést a szerzővel.
1: Zalcsuk Liliana vagyok, Marconiból, ez egy kisváros Somogy megyében. Ide járok gimnáziumba, 4 éve oktatom a padokat, nyelvi előkészítős voltam, és jövőre fogok érettségizni. Németet tanultam, ebből tavaly előrehozott érettségit tettem, és idén az angolt tanulom emelt óraszámban. Németországban voltam nagyon sokszor, mert a városunknak van egy testvérvárosa odakint, és működik egy ilyen cserediák program, aminek a keretében nyáron ki tudtunk menni így többen gimisek, és fogadó családoknál voltunk elszállásolva, és tényleg nagyon jól éreztem magamat végig, mert a nyelvtudásom szempontjából is nagyon hasznos volt ez a 2 hét, meg tényleg ott megismerhettünk egy teljesen más kultúrát, és számomra például megtáfolódott az a sztereotípia, hogy a németeknek nincs humoruk, meg távolságtartó emberek, mert ez nem igaz, mert nagyon barátságosan fogadtak minket. Jelenleg ilyen mérnöki pályán gondolkodok. Szeretek rajzolni, és most éppen az építész mérnöki felé húzok, hogy esetleg abba lehetne belevágni, vagy olvastam még a mehatronikáról, és azt tűnt még a leírás alapján ilyen érdekesebbnek. Ez elég sokféle dolgot takar, engem a biomehatronika ez egyik ága ezt fogott meg, ilyen művégtagok készítésével foglalkoznak, és innen belátok fantáziát, és úgy gondolom, hogy erre úgy szükség lehet, meg tényleg egy hasznos dolog lehet, sok emberrel lehetne itt segíteni. Nagyon szeretnék énekelni is, de ehhez egyáltalán nincsen képességem, úgy gondolom, viszont minden nap hallgatok zenét, mert nem tudom, enélkül egyszerűen nem tudnám elképzelni a napjaimat, ez ad valamilyen erőt, löketet, ami segít abban, hogy végigcsináljam a kis dolgaimat. Ez a cím, hogy a nagy mese. Számomra valami olyasmit jelentett, hogy egy olyan mese, ami a többi közül kiemelkedik. Tehát egy olyan mese, ami a többi meséről szól, és ez adta az ötletet ahhoz, hogy egy olyat írjak, hogy a gonosz technika ördög elrabolja a meséket. És úgy gondolom, hogy ez valamilyen szinten aktuális is, mert a sok számítógépes játék, meg az internet egyre inkább több figyelmet követel magának a gyerekektől, és a könyvek, meg a mesék, én úgy érzem, hogy kezdenek háttérbe szorulni. Kezdem úgy látni, hogy az emberek a mai rohanó világban mindig sietnek, és nincsen nagyon idejük arra, hogy mondjuk elmeséljenek egy történetet, tehát csak a munkájukban élnek, abban léteznek. Úgy vagyok vele, hogy azért a mesék közelebb állnak a gyerekekhez, mint a felnőttekhez. Annyit szeretnék ezzel üzenni, hogy a mesék megérdemelnek annyit, hogy a mai világban is foglalkozzanak velük. Tehát, hogy ugyan csökkent a jelentőségük, de nem szabad, hogy eltűnjenek az emberek életéből.
0: Elhangzott a Festő utca meséje. Írta Dömsödi Lilla Bíborka. Elmondta Horváth Lili. Beszélgetőtárs Szemkő Júlia. A hangfelvétel 2013-ban készült.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Titkos életek című rádiósorozat, már lassan olyan hosszú lesz, mint a falugyűlés 42 évfolyama. Több szerző írja, különböző foglalkozások, csoportok titkos életét, a kulisszák mögé pillanthatunk. Most Kovács András Péter jelenetében a motorosok titkos életét ismerhetjük meg. Nekem van nagy motoros ismerősöm, ő mindig úgy vett motort, hogy borult motorral, és amit pénzt kapott a biztosítótól, abból rögtön vásárolt egy másik motort. Itt komoly ilyen küllőközé szorult ujjak elvesztése, de amikor nem vesztette semmit, akkor beesett a Tiszába és tüdőgyulladást kapott, tehát mindig volt valami betegség, és amikor találkozott Jehova tanúival, akik nekem a legjobb elutasító módszerem egyébként, hogy az lenne, hogy a saját fegyvereivel győzöm le őket, jön egy néni, mondom, testvérem, gyere be, mit tettél? Megmosdatlak. Biztos elmenekülne. Ővel elkezdtek beszélgetni, annyit kérdezett, odafönt lehet motorozni? Azt mondták, nem, de minek, akkor nem is érdekel. A két motoros, Ica, Zsigmond Tamara, Janó, Vida Péter.
1: Szevasz, Janó! Hú, de frankó mocid van! Mi van?
2: Na, ne haragudj, a Pilisben motoroztam, azt a menetszél belesodott a számba egy mókust.
1: Akkor ez az ő farka volt? Azt hittem, megetted a kulcstartódat. És nem volt rossz idáig?
2: Dehogy nem. Az összes szotyit kiette a számból.
1: Nekem múltkor motorozás közben egy szarvasbogár ment a szemembe.
2: Ja, nekem meg bogár nélkül egy szarvas.
1: És mit csináltál vele?
2: Behajtottam vazé egy áfonyásban mártásért.
1: Hú! Kész csoda szarvas sztori!
2: Ja. Na, egyébként én beiratkoztam egy szittya motoros klubba.
1: Az meg milyen?
2: Elengedett kormánnyal tanulunk hátrafele íjazni.
1: Na és hogy megy?
2: Dugóban állva egész jó.
1: Há, miért? Dugóban te nem szoktál elmenni két autósor között?
2: De igen, néha. Elég jól kicentizem, csak az asszony nem ül.
1: Na miért nem?
2: Ő ül az oldalkocsiban.
1: És figyelj már, most hol van az oldalkocsi?
2: Hát, úgy emlékszem, Esztergomnál szüken kielőztem egy platósi fát, azóta nem láttam.
1: Az én pasi mindig mögém ül.
2: Fú, és nem tapiz, amikor kapaszkodik?
1: Nem-e? Az első gyerekemmel Budapest és Gárdony között lettem terhes.
2: És miért van felhajlítva a rendszámod?
1: Hát azért, hogy a rendőrök ne lássák.
2: Ó, akkor én sokkal trükkösebb vagyok. Nekem a talpamra van tetováló.
1: De figyelj már! Téged ért már utol motoros rendőr?
2: Hát, amióta hátrafele íjazok, nem nagyon.
1: Engem meg mindig megállítanak a bőrszerkom miatt.
2: Hát, biztosan ritkán látnak egy nőt ilyen rácsos szájú bőrmaszkban, meg ebben a combfixben motorozni. Egyébként a hátsó kapaszkodódra csatolt rózsaszín plüskorbácsot én is furcsállom.
1: És a te kiszuperált pilóta ruhád?
2: Semmi baj nincs vele. Múltkor 270-nel leálló sávban egy olajfolt után szebben repültem, mint a Besenyei Péter. Azóta hívnak légiparádékra.
1: Tényleg, te tudsz egykerekezni?
2: Egykerekezni? Az semmi. Én kétszer egyezek, érted? Úgy megyek, hogy hátul is leér egy kerék, meg elől is, azt íjazok közben.
1: Én meg súlyintok a rózsaszín plüskorbáccsal. Sí, súly!
2: Te, nem akarsz cirkuszban dolgozni?
1: Miért? Motoros kaszkadőröket keresnek?
2: Nem jegyszedőket, csak gondoltam megkérdezni. Na akkor, széles utat!
1: Száraz időt!

0: Műsorajánló.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken négytől. A Hobby Rádióban.
3: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Egészségedre.
4: Egészségedre.
0: Egészségedre.
4: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
1: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
1: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
1: Elkészült a kórházi fertőzések mérését lehetővé tevő módszertan. Mentális egészség nélkül nincs egészség. Csütörtökön mindenhol véget ér a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Elkészült a kórházi fertőzések mérését, validálását és publikálását lehetővé tevő módszertan és irányelv, jelentette be az egészségügyi miniszter a Tárca Semmelweis napi ünnepségén kedden Budapesten. Hegedű Zsolt azt mondta, ősz elején indul ezen adatok nyilvános közzététele, és a szakmát bevonva érthetően összehasonlítható módon fogják tájékoztatni a lakosságot és a döntéshozókat is. Hozzátette, ezek nem azért lesznek nyilvánosak, hogy bárkit megbélyegezzenek, hanem azért, hogy közösen tudjanak javítani. Mától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért, ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024. november 27-i ülésén döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés 2026. július 1-én lépett hatályba. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költség jelentős csökkenését várja. A társadalom mentális egészségének javításáról tanácskoztak Budapesten. Mentális egészség nélkül nincs egészség, hangzott el a Mentális Egészség Magyarországon 2026 címmel megrendezett tanácskozás sajtótájékoztatóján kedden Budapesten. A program kezdeményezője országos mentális egészség program megvalósítása mellett érvelt. Unoka Zsolt, a program kezdeményezője, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának professzora hangsúlyozta, a kutatásaik szerint Magyarországon a lakosság 10-15%-a küzd komplex poszttraumás stressz zavarral, ami az önkép sérülését, kapcsolati és érzelmi zavart jelent. Ennek a helyzetnek a kezelésére pedig csak társadalmi összefogással egy országos mentális egészségprogram megvalósításával lehetséges. Az Európa Tanács korrupció ellenes szakértői csoportja kedden közzétett éves jelentésében felszólította az európai kormányokat, hogy tisztségviselőik példamutatásával mozdítsák elő a korrupcióval szembeni zéró toleranciát a közigazgatás, az intézmények és a társadalom minden szintjén. Ezt szilárd jogi és intézményi keretek elfogadásával és hatékony végrehajtásával kell párosítani. Csütörtökön változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, majd a késő délelőtti óráktól nyugati északnyugati irányból fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Az északi-északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban!
1: Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Január 13-án hajnalban elhunyt Fehér Anna nővér, akit már életében is sokan szentként tiszteltek. A látássérült szerzetesnő küzdelmes életének a koronavírus vetett véget. Anna nővér volt az igazgatója annak a Magyarországon egyedülálló intézménynek, amelyet a Szent Erzsébetről nevezett betegápoló nővérek rendjének tagjaként vezetett haláláig. Rendületlenül hitt abban, hogy a gondviselés és annak eszközeként a jó emberek minden nehézségen tovább segítik az intézmény, vagy ahogy ő nevezte, az otthon életét. A 12. kerületi Mátyás király úton található Vakok Batthyány László római katolikus gyermekotthona, óvodája és általános iskolája halmozottan sérült gyermekeknek nyújt ellátást. Közvetlenül Anna nővér halála után 2021. január 18-án az intézményt fenntartó Kosis Kolping oktatási és szociális intézmény fenntartó szervezet megbízott egy új igazgatót, Inotai Györgyöt, a Tordasi Fejér megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény vezetőjét, aki fenntartói biztosként látja el a feladatát az új szociális igazgató kinevezéséig. Csak hogy a Vakok Battyányi László római katolikus gyermekotthona, óvodája és általános iskolája oktatási intézmény, amelyet nem irányíthat szociális intézményvezető, csak ha az oktatási tevékenységet megszüntetik és szociális intézménnyé alakulnak át. A dolgozók és a szülők éppen ettől tartanak. Ha az intézményben megszűnik az oktatási tevékenység, akkor a gyermekeket el lehet helyezni bárhol az országban, és ezzel véget is ér Anna nővér álma. A szülők közül többen a sajtóhoz fordultak kétségbeesésükben, mert attól tartanak, hogy az intézmény jövője és a gyerekek sorsa forog kockán. Ráadásul a Mátyás Király úti ingatlan együttes óriási érték, több milliárd forintot ér. Az intézmény vezetői és kollektívája úgy látja, Anna nővér munkásságának folytatása és az intézmény jövője szempontjából az egyetlen biztos és megnyugtató megoldás az lenne, ha az intézmény fenntartását a bíboros úr által 5 éve javasolt módon az állam venné át. Pille az intézményben járt, és készített riportműsort az ott zajló munkáról.
5: A Vakok Battyányi László intézménye, ez a rövid név, a hosszú, benne lenne minden funkció, de az nagyon hosszú. Nagyjából, hogy 40 éve, az 4 évtizede a Fehér Anna nővér alapította elsősorban azért, hogy látássérült, illetve halmozottan sérült, hátrányos helyzetű gyerekek részére oktatást, nevelést, illetve a későbbiekben aztán ez a feladat kibővült azzal, hogy nem csak oktatást, nevelést, hanem akár bentlakásos gyermekvédelmi ellátást, illetve jelen időben már felnőtt látássérült, illetve a fogyatékkal élő fiatalok részére bentlakásos szociális ellátást is nyújtson. Budai hegyek ölelésében jelenleg 70 lakónk van, lakóinknak egy része diákunk is, illetve az iskolánkban, óvodában külsős diákokat is fogadunk. Azaz, ha felsorolom az 5 részt, akkor van óvodánk, általános iskolánk, különleges gyermekotthonunk, nappali ellátást biztosító intézmény részünk, és van egy felnőtt bentlakásos szociális intézmény részünk.
6: Vannak bejárók is egyébként az iskolába?
5: Ők is kétféle módon járnak be, tehát hogy még bonyolódjon ennek az intézménynek az egyszerűsége. Vannak olyan bejáróink, akik hetes rendszerben járnak be, ami azt jelenti, hogy hétközben itt vannak, itt is laknak nálunk, hétvégére hazaviszik őket, illetve vannak olyan bejáróink is, akik a tanítási időben, tehát a szolgálmi időszakban naponta járnak be az iskolába.
6: Az óvoda és általános iskola az ugye oktatási intézményként üzemel, itt olyan tantárgyakat tanítanak, mint az összes többi általános iskolában?
5: Tanítanak olyan tantárgyakat is, tehát így lehet megfordítani, hiszen ugye vannak tanulásban akadályozott tagozaton működő, van normál, van fejlesztő, tehát igazából 3, ez is tovább bonyolítva, gyakorlatilag 3 rendszerben működnek az iskolai osztályaink, csoportjaink, akik normál tagozatosok, náluk természetesen ugyanazok, illetve hasonló tantárgyak fordulnak elő, mint mondjuk egy normál általános iskolában, nyilván egészen más, mondjuk akár a tanakosoknak, akár a fejlesztősöknek a élete is, ezzel együtt a tanulmányai, tanrendje, tantárgyai is.
6: Kis csoportos létszámokról beszélhetünk, ugye? Ebből a 70 főből mondjuk az általános iskolában mennyien vannak körülbelül?
5: 30 körül van az általános iskolásoknak a száma, ugye körül az azért, főleg most itt az elmúlt időszaknak a speciális helyzete miatt nagyon sokan nem jártak be, ugye nagyon izgalmas kérdés volt ez a úgymond online oktatás, gyermekotthoni lakóink, akik egyébként az iskolának tanulói, úgy tudtak volna online tanulni, hogy a tanteremmel szomszédos gyermekotthoni szobájukba tudták volna mondjuk venni a tanterem adását. Nyilván igyekeztünk ezt azért sokkal életszerűbben megoldani, és nem voltunk restek, és átmentünk a szomszéd szobába, mert hogy nálunk ennek az online kodásnak nem lett volna másként értelme. Egyébként még minden mellett így is voltak olyan tanulóink, akik a járvány időszakban otthon voltak úgymond kénytelenek tanulni, és hát a szülők kényszerültek sokszor olyan speciális feladatra, ami mondjuk még egy normál tanrendű, normál működésű iskolában is nehézséget jelenthet egy nem pedagógus szülő számára. Igyekeztek a pedagógusaink ezt olyan módon megoldani, hogy abszolút jól érthető, jól kidolgozott szülő-gyerek számára egyaránt emészhető feladatokkal látták el őket. Maga a kérdése visszatérve, nagyon kicsi csoportokban dolgozunk értelemszerűen, tehát 2-3-4 az osztály létszám. Nyilván nagyon fontos, különösen halmozottan sérült gyerekek esetében az, hogy a velük foglalkozó pedagógus abszolút egyénre, személyre szabottan tudja akár az oktatási, akár a fejlesztési, de ide teszem mindig a nevelési feladatokat ellátni, mini osztályokkal működik ez az iskola.
6: Előnyt élvez az egyéni fejlesztés.
5: Ez nem csak, hogy előnyt élvez, hanem nagyképpen azt szeretném mondani, hogy ez egy filozófiai kérdés, hogy nem csapatban, csoportban gondolkodunk, hanem egyénben gondolkodunk, aki része egy közösségnek. Magyarul a hangolás az egyénre történik, és nyilván ezt az egyénre hangolt módszert kell közösségivé tenni, amennyiben azért mégis meghatározott keretek között működünk. Ha nem is csöngő szóra, de ugyanolyan órarenddel és órabeosztással működik az iskola, mint bárhol máshol. Természetesen a gyerekek igényeihez képest azért olyan eltérésekkel, ami lehetővé teszi számukra, hogy ne csak elviseljék, hanem ha lehet, még szeressék is azt, hogy itt tanulnak nálunk.
6: Pedagógusok mennyien dolgoznak?
5: Összesen az intézményben 70-en dolgoznak, ez is egy mozgó létszám, mert jönnek, mennek a munkatársak, tehát azért tudni kell azt, hogy ez egy elég keményen ember próbáló feladat. Magában a pedagógus karban elsősorban a gyógypedagógusoknak van helye, de nyilván miután egyéb általános tárgyat is tanítunk, ezért általános szakos tanáraink is vannak. Külön, amit kiemelnék, ugye az egyik a konduktor tanítónk, aki a házban dolgozik, hiszen a mozgásfejlesztés az egy borzasztóan fontos kérdés mi nálunk. Van tornatanár is természetesen, tehát az ő együttműködésükben valósul meg a mozgás-mozgatás, illetve van még speciálisan úszómesterünk is, aki az úszodánkban segíti a gyerekeknek a vízben történő mozgását. Külön kiemelendő az ének tanárunk, nagyon fontos helye és szerepe van a zenei nevelésnek, olyannyira, hogy ez a legkisebbektől a bent lakó felnőttekig terjedően egy kiváló kis énekkarunk működik. A ház örömére is, illetve a lakók fejlesztésének abszolút szerves részeként.
6: A diákok mennyire tanulják meg mondjuk a pontírás, vagy a különböző speciális használati eszközöket?
5: A látásnevelés és az ezzel kapcsolatos összes olyan kiegészítő tudás és eszköz, sőt azt kell mondjam, hogy emberi erő is rendelkezésre áll. Van olyan tapasztalati kollega, ha szabad egy ilyen fura összetételt használni, aki saját maga a magyar történelem szakos tanár, de teljes látásvesztéssel él, tehát igazából ő nem csak olyan szempontból fontos szereplője a háznak, hogy a magyar és történelemre vonatkozó tudását adja át, hanem mind fiatal felnőtt, illetve valaha a házban lakó tud életszerű tapasztalatokat átadni a diákjainak, de rendelkezünk Braille nyomtatóval, az ehhez szükséges speciális papírtól kezdve minden rendelkezés áll ahhoz, hogy Braille-írást is megtanulhassák a gyerekek.
6: Az intézmény ugye az oktatáson kívül ugye egy lakóotthonnal is rendelkezik. Ennek mi a szerepe? Egy utókövetés is történik azon diákok számára, akik ezt igénylik?
5: Különleges lakásotthonunkban, ugye régen úgy mondták, hogy állami gondoskodásban, most úgy mondjuk, hogy gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekek élnek, akik valamilyen oknál fogva a saját családjukból kiemelésre kerültek, tehát nem a saját családjuk gondoskodik róluk, és igazából az ilyen típusú különleges gyermekotthonokban, különleges lakásotthonokban élő gyerekek számára szinte menetrendszerű szokott lenni az, hogy a felnőtt szociális szakellátásban megjelennek. Nálunk létezik erre lehetőség, hogy házon belül tudjunk tovább gondoskodni, ezért jó ez a lépcsőzetes rendszer, hogy valójában óvodáskortól a felnőtt korig tudunk gondoskodni, szükség szerint fura bárki mondani fiatalokra, de mégis úgy van, hogy élethosszig, illetve nyilván igyekszünk, akit csak lehet olyan módon rehabilitálni és pályára állítani, hogy a lehető legnagyobb önállóságra tudjon szert tenni, olyan készségekkel rendelkezzen, hogy akár el is hagyja a házat. Azért egy izgalmas példa itt mindenképp a házban működő dolgozó jogászunk, aki egyébként fontos szerepet tölt be az intézmény működésébe is. Ő a ház diákja volt, általános iskolát végzett, majd nyilván ugye a képességei messzebb mutattak, kikerült innen középiskola után, ugye a jogi egyetemet is sikeresen elvégezte, adatvédelmi végzettséggel is rendelkező munkatárs, ő is egy ilyen kiváló példa arra, hogyha nem csak úgy tudjuk kísérni a diákjainkat, hogy ha szükséges, akkor itt maradhat a szociális intézményi részben, hanem kilépve akár egy nagyon sikeres karriert is be tud járni. Teljesen kint lakik az intézményen kívül, a naponta ugyanúgy, mint mi, bejár ide dolgozni hozzánk. Éri a teljesen hétköznapi életet, azt gondolom, hogy ő egy igazi sikertörténet az elmúlt több mint két évtizednek, de nyilván ez azért arra is rámutat, hogy a négy évtized, ami ennek az intézménynek a történetében jegyezhető, az számtalan sikertörténetet jelent.
6: Mennyire sikerül integrálni mindenkit?
5: A százalékoktól én azért szeretnék óvakodni, mert lehetne mondani nyilván egy hatalmas és népszerű számot, de az általános tapasztalatom az, én nem csak itt dolgozom ebben az intézményben, hanem értelmi fogyatékosokkal. Most már negyed évszázada lassan a Tordasi intézményben, illetve Budapesten egy pszichiátrián. Az integrációról való tapasztalatom az, hogy sajnos nem az intézmény, nem a lakónak az affinitása, hanem a fogadó környezet az, ami sokszor szinte lehetetlenné teszi. Főleg egyetemfiatékosok esetében számtalan olyan előítélettel találkozunk, ami a lakókörnyezetbe való integrálást lehetetleníti. Itt pedig azt tapasztalom, hogy január óta vagyok itt az intézményben, hogy a gyengén látó lakóink számára ugye az a fajta akadálymentesítés vagy segítő lehetőségek nem mindenhol és nem egységesen állnak rendelkezésre. Segítjük őket természetesen abban, és külön segítők vannak, akik az önálló közlekedést tanítják, tájékozódást tanítják. Felnőtteink mellett is dolgozik fejlesztő pedagógus, aki a praxis szintű dolgokba igyekszik bevezetni a lakóinkat, de én a számot semmiképp nem mondanék. Én mindig azt mondom, hogy ha egy valaki jól integrálódik innen a világba, akkor az mindenképp sikertörténetnek fogható fel. Nem fog tudni mindenki, rengeteg félelem van egyformán integrálódni, tehát innentől kezdve itt is az a differenciálás működik, ami már akár a gyerekeknél az iskolában, hogy az egyénre szabott és az egyéni tényleges szükségletekhez igazított segítő munkát igyekszünk megvalósítani. Megfogalmazódik újra meg újra, hogy a bekerülő gyerekek közül valaha teljes osztályok tudtak működni, vaklátássérült, épértelmű, kiváló képességű gyerekekkel. Most sokkal inkább azt látjuk, hogy halmozottan sérült gyerekeket hoznak, akiknek mondjuk a rehabilitációs esélye is, ha még ide visszacsatolunk, egy pillanatra lényegesen kisebb, mint mondjuk egy épértelmű látássérültnek. Picit kontraszelektíven is működünk, mert mi viszont szívesen befogadunk halmozottan sérült gyerekeket. Azt gondolom, hogy az alapító szándékának teljesen megfelelően történik így. A cél nálunk nem az, hogy bocsánat, de atomkutatókat és atomfizikusokat neveljünk, hanem az, hogy ami a gyerekben bent rejlő képesség, azt igyekezzünk segíteni számára lehetőleg teljesebben kibontani.
6: Ez oktatás vagy fejlesztés?
5: Erre most, ha én sarkosan válaszolok, akkor biztos meg valamilyen média ugrik rögtön, hogy persze ők megmondták, hogy mi mást akarunk csinálni, mint ami itt történt. Ez oktatás és fejlesztés, fejlesztés és oktatás.
6: Mi lehet a jövője az intézménynek? Hiszen ugye a látássérülő diákok fogynak, elképzelhető az, hogy tágul egy kicsit a tevékenysége az intézménynek?
5: A kérdésem most azért örülök, mert egyértelműen azt tudom mondani, hogy ennek az intézménynek én úgy gondolom, hogy nagyon hosszú évekre, évtizedekre van még küldetése. Azt gondoljuk, hogy a befogadás bár fő profilként látássérültekről szól, mégis a kezdetektől úgy működött, hogy a halmozottan sérült gyerekek számára is nyitott ajtók voltak, és ezt szeretnénk fenntartani továbbra is, mert bár lehet, hogy a látássérült gyerekek oktatási igénye csökken, vagy ez a létszám, aki ezt kívánja igénybe venni. Magyarországon én ma azt látom, hogy a értelmi akadályozott, halmozottan sérültek számára rendkívül kevés olyan minőségi lehetőség kínálkozik, ahol valóban a testre szabott, és az egyénre szabott, és a személyre szabott gondoskodás meg tud valósulni komplex módon. És mivel mi nem vagyunk egy mega intézmény, ami nagyon jó bizonyos szempontból, így ebben a kis intézményben valódi odafigyelést tudunk produkálni, és ebből nem is fogunk feladni. Itt ugye szerencsés dolog az, nem említettük a kezdetben, hogy ez egy egyházi fenntartású intézmény, és az egyházi fenntartású intézményeknél azért jelen pillanatban a normatíva, tehát a finanszírozás megengedi azt, hogy egy magasabb minőségű munkát végezzünk. Én egyébként ebben hiszek, tehát a mennyiségben, a szociális és gyerekvédelmi ellátásban egyáltalán nem hiszek. A mennyiségi számok azok jószerűen semmit nem mondanak. A szabad egy rövid illusztrációt, én valaha Pest megye gyerekvédelmi szakszolgálatnak voltam az igazgatója, ahol több mint 2000 gyereket láttunk el. De a sikerünket nem ebben mértük, hanem abban mértük a sikert, amikor egy-egy gyerekünk, akiről hosszan gondoskodtunk, évek múlva visszajelzett számunkra, hogy ő mindazt be tudta az életbe építeni, amit a nevelőitől, gondoskodó nevelő családtól innen-onnan kapott. Én itt is ezt vallom, hogyha egy gyerekünk, és volt most ilyen 20 év után először kisétál ebből a házból, és megy mögötte a segítője, és élmény számba megy számára, hogy a busz megállóig elment, hogy a fogaskerekünk keresztül ment, hogy felszállt a buszra, leszállt a buszról, bement a boltba és hazajött, akkor igazából én úgy gondolom, hogy ez számban egy, de az ő szempontjából minden, és én innentől így tekintek a statisztikára, hogy az egy embert szeretném és szeretnénk célozni.
6: Fehér Anna halála után került ugye az intézménybe, milyen érzésekkel érkezett ide igazgatóként?
5: Ez egy érdekes dolog volt, mert én az Anna nővér munkáját még nagyon régről, a Batthyány téri időszakból ismertem, aki ott látta ennek az elindulását, az valószínűleg soha nem gondolta, hogy egy 70 főt gondozó házzá válik az intézmény. Igazából ugye Anna nővér egy sajátos stílusban és ritmusban hatalmas karizmával építette föl ezt a művet. Nyilván ő nem pótolható, és én nem is hiszek abban, hogy pótolni lehet, helyettesíteni lehet valamit. valakit, a helyettesítés az viszont az én felfogásomban egy minőségi töbletet is jelent egyben. Megragadni ott és azt mondani mindig mindenre, hogy csináljuk ugyanúgy, mert így szoktuk, abban én nagyon kevéssé hiszek. Én abban hiszek, hogy a szándék akár Anna nővér részéről is világos volt olyan irányban, hogy ő ezt szerette volna tovább fejleszteni. Ha nem szerette volna, akkor ott marad a Batthyány téren két nagy szobában, abban a mini intézményben, de ő szerette volna ezt továbbfejleszteni. Én rendkívül nagy megtiszteltetésnek tartottam, amikor engem az intézmény fenntartója megkért, mondom, az egyéb más intézményeim mellett, hogy ezt sokan a szememre is vették, hogy lehet ennyi lovat megülni. Valójában azért ez egy nagy ló, ha úgy tetszik. És ez nem arról szól, hogy az intézményeket össze kell gyúrni, meg integrálni, meg egyesíteni, de ez akkor is egy nagy ló, mert van egy rendszer, amiben dolgozom, vannak benne kiváló munkatársaim minden intézmény részben, és itt én úgy éreztem, hogy ez egy hatalmas kihívás és megtiszteltetés. Én nekem ugye korábban köznevelési intézményem nem volt, valaha dolgoztam hátrányos helyzetűek között Buda környéken, a Pátyi iskolában kezdtem a pályafutásomat, ott tanítottam, de hogy azóta ez nekem idegenné vált ez a terület, és most újra vissza kellett ebbe hirtelen rázódni, de igazából ezen nem volt problémám. Nagyon sok értetlenséggel találkoztam, és ezt őszintén meg kell mondani, hogy borzasztó sok értetlenséggel. Nagyon sok olyan hanggal találkoztam, hogy hát itt most az Anna nővér szellemének a nem tudom milyen elpusztítása történik, holott azzal jöttem, a fenntartóval együtt jöttünk ide, hogy nyilván mindent meg kell őrizni, ami jó és előre mutat, és mindent meg szabad újítani, ami meg azt kívánja, hogy újítás legyen. Én nem Anna nővér vagyok, nem is gondolom, hogy bárki ezt várta volna el tőlem. Abban nagyon hiszek, hogy az a sok hozzáértés és emberi jó szándék az kiválóan tudja működtetni ezt, amivel, és senkinek soha egy percnyi olyan gondolata, szándéka nem volt, hogy itt bármi mást kéne csinálni, mint a halmozottan sérült vakgyerekeknek az ellátását, mint a fiatal felnőttek lakhatásának a biztosítását. Egyébként maga a terület semmi másra nem használható, ugye ez sokak számára kérdés volt, hogy jaj, most mi lesz az ingatlannal. Ez az ingatlan a fővárosi önkormányzat tulajdonában van, és kizárólag erre a célra használható. Itt semmi más nem történhet, mint az azokról való gondoskodás, akik már itt vannak, és akik egyébként jönnek. Mondom, olyan napon pont jókor jöttek, hiszen itt van egy beköltözés. Ha mi rövid távra terveznénk, akkor én élethosszig nem kötnék egy fiatal lányjal szerződést arra, hogy mi gondoskodni fogunk róla, mert azt gondolom, hogy az több, mint felelőtlenség lenne.
6: Mi lehet az oka mégis annak, hogy ilyen felhangok keltek szányra?
5: Én azt gondolom, hogy amikor van egy intézményben egy beállt rendszer, és ott vannak vélt vagy valós szerepek, akkor ugye mindenki úgy gondolja, hogy az mindörökre úgy marad. És amikor ebbe bekövetkezik egy változás, és azért ezek között a falak között, hadd mondjam azt, hogy a változások generátora az a gondviselő, jó Isten, tehát ez nem a mi kérésünk, kérdésünk, inspirációnk, kedvünk, akaratunk volt, de Anna nővér megbetegedése, halála azt jelentette, hogy ennek a háznak az a fajta alapítója, aki ezt alapította, vitte, mozgatta, életben tartotta, ő elköltözött közülünk. Akik itt maradtak, ők talán nagyon sokan úgy gondolták, hogy innentől kezdve is minden változatlan, mert hogy ők kizárólagos letéteményesei egy gondolatvilágnak, egy karizmának. Én hiszem, hogy a karizma az embernek kizárólagosan sajátja, lehet körbeállni, csodálni, segíteni, támogatni, de maga a karizma a sajátja, és én úgy gondolom, hogy el kell fogadjuk egymástól azt, hogy érkezik valaki más, aki más. És akár lehet jó is, de úgy tűnt, mintha ez nagyon nehezen ment volna át ez a gondolat. Sajnos azt tapasztaltam, hogy pont az Anna nővér szellemével szemben működött ez a dolog. Ő tényleg kitárkarral, szeretettel fogadott be olyan problémás srácokat is, akikről mindenki lemondott, és mindenki azt mondta, hogy bárhova tegyük, csak ide ne. És akkor egyszer csak az volt a tapasztalat, hogy az örökségében megjelenik valami, ami messze nem befogadó, messze nem elfogadó, és messze nem szeretett.
6: Megjelent néhány hónappal ezelőtt egy olyan cikk, amelyben köznapias nyelven lehúzták ezt az intézményt, miszerint nem bírnak együtt dolgozni az intézményben kollégák, illetve ugye, hát, ahogy már ön is említette, ezt a vádat, amit fölhozta az intézmény ellen, hogy az épület körül alakult ki egy herce-hurca. Tulajdonképpen ezek egyike sem igaz?
5: Ezek egyike sem igaz. Tehát én azt kell mondjam, hogy talán három ilyen nagy sarkalatosnak tekinthető cikk jelent meg igazából, akkor taxatíven azt mondhatjuk, hogy az intézmény épületével és ingatlanjával kapcsolatban, hogy ezt korábban említettem, és senkinek semmilyen kétsége és kérdése nem merülhet fel az iránt, hogy ebben kizárólag a vakgyengénlátó és halmozottan sérült gyerekek oktatása, nevelése folyhat, illetve a harmadik intézmény részben a bentlakásos szociális ellátás. Maga az együttműködés, én úgy gondolom, hogy ahogy ez a jó magyar mondás mondja, hogy mindig kettőn áll a vásár. Én rajtam egy percig nem állt, ezt is én úgy gondolom, hogy teljesen nyugodt lelkiismerettel mondhatom, együttműködés kapásból felkínáltunk mindenki számára. Az, hogy egy vezetői stílussal valaki egyet tud-e érteni, vagy nem tud egyet érteni, én úgy gondolom, hogy ez lehet egy bizonyos szinten magánügy, szabad erről véleményt is mondani, viszont nem választható, hiszen ez nem a baráti kör. Én ebben is nagyon erősen hiszek, én 30 éve vezetek lassan intézményt. Szoktam mondani, én félig tréfásan, félig rossz ízben, hogy máshol se igen értek, de ezt 3 évtizedet csinálom, és sehol nem a baráti kör volt a lényeg, hogy működjön. Az igen, hogy a kölcsönös tisztelet és az egymás iránti odafigyelő megbecsülés az ahhoz kell, és én mindig ebben hiszek, nem másban, hogy akiket mi gondozunk, ellátunk, akik minket egyébként megtisztelnek a bizalmukkal. Ugye ez a vakgyengén látó lakóink esetében különösen igaz, hiszen bizonyos szempontból a tájékozódásukban kell segítséget nyújtsunk, azokra nem csapódhat le az, hogy én szeretem a főnökömet, vagy nem szeretem, egyetértek vele, vagy nem értek egyet, gondolok-e így vagy úgy dolgokat. Igazából azt kell mondjam, hogy kezd kialakulni itt az a csapat, régiek és újak egyaránt, ugye, mert ez is visszatérő vádként, hogy elmentek emberek. Hát igen, csak az elmúlt 3 évben is nagyon sok ember ment el, sokkal több, mint ebben az úgymond krízis fél évben. Elhangzik vádként, hogy itt nagyon rossz a hangulat, hát szívesen idehívtam volna bárkit, aki ezt állítja most az évzáró ünnepségünkre június 14-én, amikor egy hihetetlenül meghitt, jókedvű ünneplésbe torkoló alkalomba látszott az, hogy a házban lakó kicsi, nagy, dolgozó, segítő együtt tud akár még mulatni is a nap végén. Ezért egyébként is hadd említsem, mert azt gondolom, hogy reklámozható a mi Tordasi Szivárványi Együttesünk, ami egy integrált együttes, nagyobb részt fogyatékkal élő lakóink alkotják, jöttek ide, hogy segítsenek itt az itt lakóknak a jókedv megteremtésében és fenntartásában. A következő ilyen pont volt, hogy hát más sem történik, mint hogy valaki itt ezt az intézményt azért, mert én itt vagyok a Tordasi intézménybe, szeretné beolvasztani. Hát köszönjük szépen, mi ott nagyon jól vagyunk, rengeteg lakóval, egészen pontosan 448 lakónk van a Tordasi intézmény keretében. Semmi szüksége annak az intézménynek, újabb intézmény részeket nyerjen, már csak azért sem, hogy ennek a háznak a profilja teljesen más. Tényleg azt mondhatom, hogy nagyon kártékony volt az, amikor tudás nélkül, és ezért köszönöm maguknak, hogy idejöttek, mert kívülről őrült könnyű elsétálni a ház előtt, készíteni egy drámai fotót, ami nem sikerült drámaira, mert itt azért elég szép a környezet, tehát nehéz. Még csak eső, meg hó se hullott, amikor fényképeztek, tehát nehéz volt egy ilyen drámát illusztrálni, mert hogy elfelejtettek bejönni tájékozódni, a felelősségemet, ami január 18-a óta terhel, senki nem veszi át, könnyű kritizálni, megjegyzést tenni, feltételezéseket mondani, olyannyira, hogy magának a nővérnek a szellemét is úgymond nagyon könnyű volt ezzel bepiszkítani, amikor ugye itt a C-épületre kerül a sor, és tudáspénzt emleget valaki, tehát úgy gondolom, hogy be kell ide jönni, itt kell lenni, és akkor utána kialakulhat egy markáns vélemény, és lehet azt mondani, hogy mindenki depressziós és rossz kedvű. Lehet azt mondani, hogy mindenki igyekszik jókedvű lenni és együttműködni.
6: Ezek a híresztelések, amik így napvilágra kerültek, ön ellen szólnak, az egyház ellen szólnak, vagy az intézmények ellen szólnak?
5: Kezdhetném keserédes tréfával, hogy ha ellenem szólnának, akkor az újságíró nem ír ilyet, hogy én vagyok a Jolly Joker, aminek egyébként nem gondolom magam, de hát ha már lehozta, akkor nagy tisztelettel köszönöm neki ezt a előléptetést, én abszolút nem érzem ennek magam. Én egy felelős vezetőnek érzem magam. Nem szól ellenem, tehát ebbe ez a borzalmas, hogy nincs is igazán olyan úgymond felelős, hiszen egy kicsit a kolpingot, mint fenntartót támadja, kicsit bíboros urat támadja, de igazából még csak az sem derül ki valójában, hogy kit és miért akar felelőssé tenni. Hiszen, és akkor itt nem győzöm hangsúlyozni, ez a ház működik. Innen egyetlen gyerek nem került ki, illetve olyan gyerek került ki a házból, akinek sokkal jobb helyet tudtunk például Tordason biztosítani, mert egy intimebb, kisebb közösségbe tudtuk helyezni, ahol az ő egyéni igényeire nagyon jól odafigyelő munkatársaink vannak. Tehát valójában a ki ellen irányul. Én azt kell sajnos mondjam, hogy minden ilyen a ház ellen irányul, és ez a legnagyobb baj, mert a ház, a benne lakók, a benne néhányan évtizede dolgozók, azok nem tehetnek arról, hogy meghalt Anna nővér, nem tehetnek arról, hogy a fenntartó hozott egy rendelkezést, nem tehetnek arról, hogy pont én kerültem ide, mégis ezek a negatív hullámok mindig magára a házra tudnak csapódni, de igazából én úgy látom, hogy akinek fontos ez a ház, akár a szülői közösséget mondhatom, kezdetben ők is egy picit gyanakúak és ellenalakultak, ma kiválóan működünk együtt. időt, hihetetlen mennyiségű adományt kapunk. Ilyen hangok is voltak, hogy na majd aztán most nem lesz adományozó, de van. Csomó tervünket meg fogjuk tudni valósítani azoknak a jó voltából, akik nem vesztették el azért a hitüket, mert a sajtóban egy kevés mocskolódás történt, mondom, nem is tudom igazán ki ellen.
6: Házat emleget, de talán az épület. Fölmerült az ötletként, hogy amennyiben nem oktatás zajlik az intézményben, akkor onnantól kezdve megvonható a működés. Ha mondjuk fejlesztés zajlik kizárólag oktatás helyett, akkor ugye az épületet már el is lehet adni.
5: Igen, de ezzel nem mi rendelkezünk. Tehát ugye itt azért érdekes ez a kérdés, hiszen mondom, maga az ingatlan vagyon, az a fővárosi önkormányzaté. A haszonbérlet az úgy működik, hogy kizárólag erre a célra, tehát ami ide alapult, ez az oktatás, nevelés, gondozás. Ez egy komplex egység, nyilván a szó szintjén, ha működünk, és azt mondjuk, hogy hát ezt most ennek tekintem, vagy annak, de például mondjuk egy fejlesztő oktatás is oktatás. De jelen pillanatban...
6: Hát az oktatás és a fejlesztés között különbség van.
5: Így van, de én most...
6: Legalábbis jogilag.
5: Abszolút, de én most szándékosan a fejlesztő oktatást, mert hogy egyébként a konduktív fejlesztő oktatás az beleilleszkedik egy tágabb értelemben amúgy jogilag is a köznevelési rendszerbe. Nem tervezünk ilyen változást. Tehát valaki kíváncsi rá, ami nyilvános, megnézhető ugye a hivatalos dokumentumokban, készül a jövő évi tantárgyfelosztás. Magyarul változatlanul, tehát a következő tanévben is változatlan rendben és változatlan funkcióval fog működni az intézmény.
6: A nehogy Isten mégiscsak előfordulna az, hogy el kellene innen költözni, mert oktatás helyett csak fejlesztés maradna, ugye akkor az önkormányzatra szállna vissza ugye ez az ingatlan. Ezzel a Kolping nem is gazdálkodhatna, tehát nem tudná el sem adni, vagy átjátszani sehova?
5: Hát ez így van, mert hogy nem a tulajdona. Az intézmény ugye a közvetlen használója, a fenntartó az az intézménynek a fenntartója, maga az ingatlan, ugye, ami tényleg azt gondolom, nagyon sokak számára, nagyon furcsa is ez számomra, hogy fogyatékkal élő emberekről való gondoskodásról, meg a keresztény szellemiség megvalósulásáról beszélnénk, és eközben mindig oda kanyarodik mindenki, hogy és akkor mi van az ingatlannal, a Kolping, illetve egészen pontosan kell a COSIS, hiszen a Kolping Oktatás és Szociális Intézmény fenntartó szervezete az, aki az intézményeket fenntartja, nem rendelkezik ezzel az ingatlannal. Ha mi itt egyszer csak beszüntetnénk a tevékenységet, de hangsúlyozom, hogy szó nincsen erről, akkor igazából ez az ingatlan üresen is a fővárosi önkormányzati. Ráadásul ugye a szociális intézményi részben, akiket ellátunk, tehát a bent lakó fogyatékosainkkal, élethosszígtartó szerződést kötünk. Ráadásul ugye az helyre történik a szerződés, erre a helyre van működési engedélye. Az
6: ami nem lehet fölmondani?
5: Föl lehet mondani, de azért azt gondolom, hogy soha arra még példa nem volt, hogy egyszer csak hopp, magánellátásban igen, tehát most tudnék én is egy csomó olyan magás idős otthoni helyzetet mondani, ahol a magánellátó ezt fölmondta. Ez egy sokkal bonyolultabb történet annál, mint hogy egyszer csak azt mondjuk, hogy fölmondjuk a lakóinknak az ellátását, őket azt se tudjuk, hogy ki hol, hogyan fogja ellátni, és akkor történjen úgymond, aminek történnie kell. Nem tud történni, hiszen folytatólagosan működik az iskola, ugye megújult a szakmai programmal, ugye sokan ezen is görcsöltek, hogy ha az alapítókirat, így hogy nem változott az alapítókiratunk, néhányan még látni vélték az újságíró, és nem tudom mit, mert hogy nem volt. Tehát a nincset nagyon nehéz lapozgatni, konkrétan azt hiszem 4 oldalról is beszámolt, hogy pont 4 oldalt lapozgatott, de nem készült ilyen irat soha, tehát igazából nehezen hiszem, hogy lapozgathatta volna. Változatlan alapítókirat mellett egy megújult szakmai programmal, konzultálva az illetékes kormányhivatallal, pontosan azért, hogy a működésnek a lehető legnagyobb jogi és szakmai biztonsága legyen meg. Ugye a hírben az volt, hogy behivatott minket a kormányhivatal, az igazság ezzel szemben az volt, hogy mi kértünk egy konzultációt tőlük azért, hogy az új szakmai program összeállításánál mik azok a szempontok, amit figyelembe kell vegyünk, hogy az intézmény struktúrájának az alakítás, akkor mi az, amit figyelembe kell vegyünk ahhoz, hogy mind köznevelési, közoktatási intézmény jogszerűen tudjunk működni.
6: Miért jó az, hogy az önkormányzat tulajdonában van jelenleg is, ugye ez az épület, eddig nem próbálta az üzemeltető megszerezni ezt az épületet?
5: Erre én nem fogok tudni válaszolni. Tehát erre igazából a COSIS lenne illetékes válaszolni. Úgy tudom, hogy erre soha nem is volt törekvés. Tehát ez egy teljesen békés rendszer. Én úgy gondolom, hogy hosszú távon az a jogbiztonság megvan, ami egy szerződésben rögzített biztonság, akkor önmagában az bent működő intézmény számára se többlet területet se hátrányt nem jelent, hogy nem a fenntartó tulajdonában van. Izgalmas lehet ez a kérdés abban a betületben, ugye, hogy meglátszott, hogy a jogi környezetben most az egyházi intézmény átvételek kapcsán ugye vagyon átadás is történik, de ott rendre az állami vagyon, tehát az állam által nem csak kezelt, hanem birtokolt vagyonnak történik az átadása az egyházi fenntartónak. Persze itt is sokan elfelejtik a mondat második részét elolvasni, hogy úgy történik ennek a vagyonnak az átadása, nem egy kötetlen dolog, tehát nem az, hogy mondjuk megkapok egy klassz felújított kastélyt, amiben most működik egy idős otthon, és milyen jó, mert ezt én pillanatok alatt majd értékesíteni tudom az ingatlan piacon, mint egyház, és akkor ebből nekem lesz bevételem, mert ez funkcióhoz kötött.
6: Ha az önkormányzat mondja fel ezt a szerződést, akkor ugyanúgy költöznie kellene ugye az intézménynek.
5: Ez is így van.
6: Üzemeltetőnek.
5: Igen, ez is így van, de én azért azt hadd mondjam el, mert elég hosszú tapasztalatom van a fővárosi önkormányzattal. Gáláns intézmény fenntartó, ki borzasztó nagy gondot fordított, én ezt ugye Tordason tapasztaltam, az is bármilyen furcsa, de fővárosi alapítású és fenntartású intézmény. Én ott tapasztaltam meg ezt, hogy a főváros számára az elmúlt sok-sok év alatt mindig fontos volt az, hogy a szociális intézményeinek a fenntartása az olyan prioritást élvezzen, ami mentén ezek az intézmények jó szakmai színvonalon, nagy gazdálkodási biztonsággal tudtak működni. Borzasztó nehezen feltételezhető, hogy mint bérbeadó tulajdonos a főváros bármilyen módon szeretne ehhez az intézményhez hozzányúlni.
6: Mi lesz akkor, ha esetleg elfogynak a látássérült diákok, hiszen ugye Magyarországon csökken a létszámuk?
5: Mindig lesz olyan halmozottan sérült gyerek, aki számára a kis csoportos, akár iskolai oktatás szükséges és fontos lesz, tehát valószínűleg mindent fogunk tudni használni, talán a bráírógépet nem, de igazából minden más fogunk tudni használni, tudást is, befogadó kapacitást is, iskolai infrastruktúrát is arra, hogy az egyéb sérülésekkel, egyéb akadályozottsággal élő gyerekek számára biztosítsunk oktatást.
6: Volt-e olyan szülő, vagy olyan gondozott, aki esetleg úgy döntött, hogy a kialakult hírek alapján itt hagyja az intézményt és átmegy a Vakok iskolájába?
5: Jár innen a Vakok iskolájába, meg a Gyengélátók iskolába, Miskolci útra is gyerek, de nem ezért, mert hogy régebben is oda járt.
6: Itt lakik, és az oktatás pedig a másik intézményben kapja meg. De ugyanúgy gondoskodnak akkor.
5: Természetesen neki ez az otthona, itthon van otthon, és akkor megy akár a Miskolci útra, akár a Vakok iskolájában, ilyenünk van, igen.
6: Nem is növekedett az intézményt elhagyó diákok, vagy akár munkatársak száma január óta.
5: Azt már korábban mondtam, mentek el munkatársak, akik egyébként már rég tervezték, hogy ide-oda-moda, mert azért azt is el kell mondani, hogy sajnos mi a piaccal nem tudjuk felvenni bérekben a se versenyt, se semmit se. Nyilván, aki mondjuk gyógytornászként talál magának egy magánstúdióban lehetőséget arra, hogy sokkal kisebb fizikai terhelés mellett lényegesen jobb keresetért működjön, annak én is azt mondom, nem elküldöm, hanem biztatom arra, főleg ha 20 éves, hogy próbálja ki magát a világba, de igazából, akit már említettem, kaptunk az elment gyógytornászok helyett olyan nemzetközi tapasztalattal rendelkező konduktor, aki hát most fura lesz a számjáték, de ha számozunk, akkor mondjuk azt, hogy a három gyógytornászt is Kenterbe veri a tudásával, meg a munkaenergiájával, de ahogy ő jött mellé olyan főiskolai hallgató, aki pontosan ezen a területen hallgató és számára kivál lehetőség az, hogy itt egy nagy tapasztalatú szakember mellett szerezzen gyakorlatot. Jönnek, mennek a dolgozók, de maga a fluktuáció, mondom, hogy megint az elmúlt 2-3 évben borzalmasan nagy volt. Ennek az okát nem tudom, nem is igazán igyekszem keresni. Az picit bosszantott, amikor azt mondták, hogy ez kizárólag azért volt, mert hogy itt január óta megváltozott a rendszer, mert nem ezt igazolják a számok.
6: Megjelent egy újabb cikk is, összetűzésbe keveredett Fehér Anna öccse, Fehér Tamás az intézménnyel.
5: Nagyon nehéz kérdés, mert ugye a Fehér Tamás vezető ápolóként dolgozott, hangsúlyozni kell, hogy 2019 óta. Az újságíró matekját nehezen értettem, mert a következő mondatban azt írta, hogy 12 év után volt kénytelen felmondani, és hát nekem eszembe jutott, és bocsánat, ez nem cinizmus, de mégis a népmesék világa, ahol három nap egy esztendő, meg valahogy próbáltam összerakni misztikában, hogy a 2019 óta eltelt hatalmas időszak az, hogy lesz 12 év, nekem nem jött ki, nem is ez a lényeg. Igazából ő ugye több helyen elmondta, hogy ő nem tud egyetérteni együttműködő módon jelen lenni a ház életében, ezért ő maga kérte a munkaviszonyának a megszüntetését. Itt is csak azt mondhatom el, hogy számára is, és mindenki számára az együttműködésnek a lehetőségét kínáltam, de kértem is az együttműködést.
6: Tehát akkor önök beszélgettek közvetlenül egymással előtte, mielőtt megtette a felmondását?
5: Természetesen. Ez egy teljesen, hogy mondjam, normális munkavállalói és munkáltatói aktus volt, amennyi amiben ő kérte azt, hogy itt megszűnjön a munkaviszonya, és hát természetesen én akceptáltam az ő szempontjait, innentől kezdve ez...
6: Neki volt gondja, és ezt a konfliktust nem tudták rendezni, vagy önnek volt az ő munkájával gondja?
5: Nem, én nekem igazából az ő munkájával nem volt különösebben semmilyen gondom, ő ellátta szépen tényleg azt a feladatot. Köztünk nem volt így konfliktus. Nem volt egy direkt konfliktus. Mondjam azt, hogy teljesen normálisan, mint vezető és középvezető között volt folyamatos kommunikáció, hiszen az ellátásban nélkülözhetetlen. Az ő felmondása az igazából az, hogy megint nem nálam keresendő. Ő hangsúlyozta is azt, hogy nem személy szerint velem vagy velünk, ugye ezt mindig itt azért mondják a többes számot, mert ahhoz, hogy újra tudjuk lendíteni a házat, valóban jöttek velem munkatársak segíteni, akik nekem nagyon régi munkatársaim, és akiknek a munkába bízom. Tehát azért mondom, hogy Tamás azt mondta, hogy nem velem van, vagy nem velünk van a gondja, sokkal inkább úgymond fenntartói szinten, ami viszont nagyon nehezen értelmezhető. A fenntartó szervezet az egy szervezet, most vele egy olyan konfliktus, ő tudná pontosan megmondani, hogy mi az az ok vagy indok, ami végül őt arra késztette, hogy azt mondja, hogy feláll tőlünk, mondom, nem 12 év után, hanem egy év után.
6: Lehet az, hogy régi kollégák féltik az állásukat?
5: Biztos lehet, de én nem tudom mitől. Nincs fenyegetettség. Az megtörténik, és nyilván ezt, ha valaki kívülről nézi a statisztikáinkat, hogy például mondjuk határozott idejű szerződéseket nem hosszabbítunk meg, ennek rém egyszerű szakmai oka is van, mert a nem megfelelő képzettségűek esetében nekünk el kell tudni dönteni azt, hogy tudunk-e számára valódi és hasznos feladatot nyújtani úgy, hogy ez a gyerekek számára legyen hasznos és szakszerű feladatellátás, vagy inkább kevesebben oldunk meg szakszerűbben feladatokat, tehát mondjuk úgy, hogy a gyógypedagógusaink és a gyógypedagógiai asszisztensek megerősítésével egy sajátosan ide illő affinitással. De igazából az, hogy valaki félti az állását, nem tudom értelmezni a kérdését, meg kell mondjam magának, hogy most visszapörgetek 25 éve, és soha nem rúgtam ki senkit, hogy ezt a brutál kifejezést. Soha nem rúgtam ki senkit. Pedig 25 éve intézményt vezettem. Nem. Ezt nem is tudom, hogy honnan jön a feltételezés, mert a fenntartó nem szokott ilyet kérni. Nálunk ez a szakmai létszám jelen pillanatban felülről nyitott a fenntartó részéről. Azt mondta, hogy nézzük meg azt, hogy milyen szakemberekre mennyire, hogyan van szükség. Nem lekorlátozta, hogy ebből fölé aztán soha nem mehetünk, hanem azt mondta, hogy ebben az évben legyen egy tapasztalati év, ami arról szól, hogy az új működési rendszerben, ami régi új természetesen, milyen szakemberekre mennyire van szükségünk. Persze a korlátot nem ez szabja soha, meg nem a fenntartó. Gyerekvédelemben, szociális szférában általánosan elmondható sajnos, hogy rendkívül kevesen jönnek dolgozni. Ennek egyébként rendkívül egyszerű oka van. Szféra jelenlegi bér lehetőségei. Egy olyan évben vagyunk, amikor a szükséges munkatársakat, amint megtaláljuk, föl is tudjuk venni, és a fenntartó nem azt mondja, hogy rúgjunk ki valakit, meg építsünk le valakit, hanem sokkal inkább azt mondja, hogy nézzük meg, hogy az adott szerepekbe tudunk-e munkatársakat foglalkoztatni. Kulcs szerepek hiányoztak a házból, nem volt raktáros például, nem volt gondnok. És én nem kirúgtam valakit, hanem vettem föl gondnokat, meg vettem föl raktárost, megtanultam rendkívül takarékosan gazdálkodni, ami sokszor tényleg azt jelenti, hogy szegény dolgozó néz rám, és bár, hogy mondjuk egy sokkal nagyobb számot, mint amit elképzel, de igazából igyekszem a munkatársak számára mégis amennyire csak lehet azt a fajta dotációt is nyújtani, igyekszem a munkatársaim számára, amit bérben is lehet, és hát a fenntartónál lobbizva természetesen, mert hogy a költségvetés keretét határozza meg évről évre, de amennyire lehet dotálni azt a munkát, amit egyébként pénzzel megmérni és megfizetni nem lehet.
6: Mi a rövid, illetve a hosszú távú tervei, mint intézményvezető?
5: Nagyra törőbb tervünket azt épp járványos bezárkózás fogalmazta meg az én fejembe, itt lenne a terület végén. Hát ez is persze arról szól, hogy kiköltözni szándékozunk, de inkább létesíteni szeretnénk. Van egy nagyon helyes erdő részletünk, amiben adakozók jó voltából, és úgy néz ki, hogy ez most már meg is van hozzá az adomány. A tavalyhoz hasonló mezitlábas parkot, tehát egy élménysétányt fogunk megvalósítani, hiszen ugye a látássérült, vak, mozgásukban akadályozott gyerekek számára ez egy olyan speciális élmény lehetőséget nyújt, ami arról szól, hogy elég, ha lekirándulunk a kertvégünkbe. Az apró komfortjavításokban a műfűves teraszunknak készítjük most az árnyékoló fedését, ami nagyon fontos olyan szempontból, hogy ezt jelenlegi tűző napsütésben is most ugye mindig variálni kell, főleg a kerekes székesekkel, hogy hirtelen odébb mozgassuk őket, mert a nap pillanatok alatt és kegyetlenül lesújt. Szeretnénk olyanná alakítani a foglalkoztatónkat, van egy kiváló műhely helységünk, amiben a látássérültek, vakok számára is élhet szerethető és sikerélményt kínáló termékeket tudunk létrehozni. Tordason olyan a műhelyünk, ahol a 272 ott lakóból 200-an napi szinten dolgoznak, mindenkit igyekszünk készségei szerint beilleszteni, itt ugyanez a célunk. Egyébként a tordasi műhelyvezető munkatársunk boldogan ingyen és bérmentve, empátiából jön ide segíteni, anyaggal, eszközzel is segíti a tordasi ház a Batthyány intézményt. Iskola szintjén is szeretnénk még jobban arra hangolódni, és még inkább akár a tantárgy felosztással, akár a szakemberek elosztásával arra érzékenynek lenni, hogy melyikek azok a csoportok, melyikek azok a gyerekeink, akik még különösebb odafigyelést igényelnek. Elég, ha annyit említek, hogyha van egy csoportban egy darab olyan epilepsziás gyerek, aki viszonylag gyakran rohamozik, akkor bizony oda meg kell válaszolnom azt a munkatársat, aki nem megért, hanem tud is ezzel mit kezdeni, úgy párosítani pedagógussal az asszisztens, hogy ez a lehető legjobb legyen. És hát igazából, ha bárki állítja, hogy ez egy depressziós ház és magába zárkózott, pont ma reggel beszélgettünk itt a rövid távú programokról, beindul a napközis táboroztatásunk, ami nem azt jelenti, hogy itt bennülünk a házba és őrizzük a gyerekeket, hanem számtalan kirándulás, Velencei tó, Dorogi tó, Balatonfűzfőn, ahol az intézménynek nyaralója van, beindulnak a nyaralós csoportok, telve van élettel a ház, és ezt az életet szeretnénk még lendületesebbé tenni. A lendületet most én azt gondolom, hogy nem a vezetőváltás, nem az elmúlt fél évek változása, sokkal inkább a vírus okozta, ami viszont kiválóan lehetett menedzselni ebben a házban, tehát nagyon fegyelmezetten, nagyon nagy odafigyeléssel, hogy a lehető legkisebb sérüléseket okozza ez a bezártság. Éltünk túl, ezért tényleg hála is köszönet minden munkatársnak, viszont azért is, hogy amint nyitni lehetett, akkor nyitottunk.
7: A mozgássérült gyermekünk, fiatalunk van, és így könnyebb a közlekedés.
6: Mióta dolgozik az intézményben?
7: Én 6. éve fönn a oktatási oldalon. Először iskolásokkal, azután pedig szélmigrációi kerültem az ovisokhoz. Most az ovisok között egy pici fiú van, aki beszél, de nem is annyira.
6: Hány óvodás van jelenleg?
7: 8-an vannak, nagyon aktívak, jönnek, mennek. Az első épület, amiben bejöttek, az épült meg először. Az egy viszonylag kis épület, két szinttel plusz pincével, utána pedig épült ez a középső rész, 3 szint plusz pince. Konyha, ebédlő, egyben van a lakás otthon, meg a óvoda. Ez a lakórész, ez így kompletten a gyermek otthonhoz is, meg az óvodához is tartozik. És akkor van benne egy csoportszoba, meg vannak hálószobák, és itt van a konyhával kezdünk. Bemegyünk a folyosó. Jobbra van a zsibongó szoba, és ott vannak is a gyerekek, ez az óvodai csoportszoba is. Hát, sziasztok! Hát, szervusz!
8: Jó napot kívánok! Sziasztok!
6: Sziasztok!
7: Nagyon ismerkedősek, különösen egyébként az állami gondozott gyerekekre ez jellemző. Ő nem tud beszélni, mert van egy olyan hangszalag deficitje, ami műtétre vár jelenleg, és akkor ha megműtik, valószínűleg fog tudni beszélni, mert indítatás is van benne.
9: Magyika, te tudsz beszélni, mutatkozz
7: meg! Nagyon ügyesen tudsz szögdelni. Na, megmondod, menjünk, hogy hívnak?
10: Menjünk!
6: Menjünk hova?
10: Bulihoz!
9: Bulihoz! Bulihoz!
6: Te vagy a Matyi? Te húzod a katyámat, várja már!
7: Matyó, Matyó!
9: Matyika szépen!
6: Te mit zavartunk, mert mit tetszettek csinálni?
7: Most szabad foglalkozás van, ugye? Aha. Oktatási időszaknak
6: van. Most akkor itt szabadon.
7: Most az iskolás
8: merül van, amelyik lát.
7: Ő lát. Kilátótér kiesése van. Úgyhogy néha neki megy dolgoknak, vagy átesik dolgokon, de egyébként a látás alapján tájékozódik.
9: Mint te itt az öröm.
7: Úgyhogy azért ő volt az első, aki oda szaladt. Minden nem. Új embert lelkesen fogad.
6: Ja, van egy épületben, nincsenek kevesen ugye ez a 70 diák. Egy elég magás felük van.
7: Nem, mert ugye itt a lakrészek is itt vannak, tehát az otthon az ezen a szinten van, az iskolásoknak az otthonnak, és a lejjebb lévő szinten vannak a tantermek, és a pincében pedig, tehát pincében az még lejjebb lévő szinten az ágyvel lejtős, a telekező az is a fölfelé. Ott van a ebédlő, tornaterem, kimegyünk a kazukban, erre tudjuk tudni. Itt a gyerekek nagyjából mennek az óvodásokra, csak nagyobbak, de így aktivitásra hasonló. Többen beszélnek azért.
11: Egyszerre mi van?
12: Elmenek
13: tárgyalni. Jó napot kívánok!
11: Jó napot
13: kívánok!
11: Jó napot
13: kívánok!
7: Itt vannak az iskolások, akik most még bent vannak. Gyere, Bani, mutatkozz be!
14: Bobkán Beni vagyok. Pila, holnap is jössz?
6: Holnap nem biztos, hogy jövök.
14: Egyszer itt voltál a Damiánba.
6: Te mióta vagy itt az intézményben?
14: Hát van a valaki lakik a Budapesten, Peti beteg, és az Anna visszaküldte a Pétert, szeret pózivózni.
6: Te szeretsz itt lenni egyébként?
14: Szeretek itt lenni, lakok a Budapesten, a Mátyás Királyúton, Csónos szívesztelünk a Petikével.
6: Hanyadikos vagy?
14: 18-os vagyok, jövőre megyek vizsgázni.
6: 8-os vagy.
14: És mondta az Anna, hogy a Petit visszahozta a strandról.
6: Mi megyünk tovább, jó? Meg köszönöm, hogy beszélsz.
14: Megnézhessük a szobát.
6: Gyere? Majd megnézzük
14: meg a szobát.
7: Mindent a maga idejében, jó?
14: Mert mi vitted vissza?
7: Kezdődött az iskola, hétfő volt, tudod? Ülj le!
14: És ő kapott inni?
7: Persze, hogy kapott inni.
11: De mutatkoztok?
10: Fajnálnék vagyok.
11: Igen.
6: Mit?
11: Nem tudom, hogy
10: lesz.
6: Hanyadikos vagy?
10: Második.
6: Jól érzétek itt magatokat egyébként?
11: Igen, kint az udvaron.
6: És itt az iskolában? Jó iskolában járni?
11: Nincs. Nincs, most már szünet van.
6: Most nincs, de tegnap előtt még.

0: Vezettetek.
1: Kocsival.
0: És ki vezette?
1: Én.
2: De?
0: Ez mi?
3: Napszemüveg.
1: Itt szoktál tornázni?
0: Megfete azt is tudom. Benyomok a tizet.
4: Miért 12?
0: Ettem?
3: Három.
0: Négy.
3: Üzen napon mondjuk nehéz.
4: Menj az árnyékba inkább.
0: Öt.
5: Mikor jössz még?
6: Hát majd jövünk még, ezt nem tudjuk.
5: Lehet kéni inni, annani, mert szomjas.
7: Mindjárt hozunk neked, jó?
3: Jó, megvárjuk, jó?
5: Megnézzük a
8: petit. Az a legnagyobb.
9: 5-6 éve lett használatba véve körülbelül.
10: Ahol be fogunk érni, ott van egy nagy társalgó ebédlő. Onnan legyen lejjebb. Foglalkoztató, és most ott lesznek a fiatalok.
1: A foglalkoztatóban mit csinálnak?
10: Szőnyeget, tarisznyákat szőnek, láncot fűznek, ilyen egyéb csecsebecséket készítenek, kosarat fonnak. A ballagó tarisznyákat is például ők készítik minden évben. Jöttek hozzátok, vendégek, szeretnének egy kicsit beszélni.
1: Jó!
11: Jó!
1: Mit csináltok?
4: Szövök írni, mert este hajnalka.
1: Hajnalka? Úgy hívnak?
4: Igen. Szövök. Csak az itt nem mindegy, hogy itt lazábban kell. Mert ezt behozom.
10: És mi lesz belőle hajnalka?
4: Hát ez lehet, hogy társa nem. Úgy. És itt van egy szál, hol vagy? Gyere lejjebb, ez a dupla szál. Hiába kettő, egynek kell vedd, vagy fölötte, vagy alatta.
10: És mi lesz belőle, ha kész?
4: Hát valószínűleg ilyen kis táska vagy pálma, nem tudom. Ez a Marika néni szeretne. Először jobb oldalon, az 12 órás volt az a műtét. Vagy daganat. 9-től este 21-ig tartok.
1: Hány óráig dolgozol?
4: 8-tól délig. És ez úgy van, hogy most a héten 2-től 3-ig nem voltam, vagyis 4-en nem voltunk, mert itt most úgy horgóban van ez a dolog, és akkor még 2-től 3-ig dolgozunk még.
1: Ma végzel a munkával, utána mit fogsz csinálni?
4: Ebéd, aztán megyek ki az udvarra pihenni.
1: Mit csinálsz, amikor pihensz?
4: Rajzolni szoktam, színezni, gyögyöt fűzni, hát végül is lekötöm magam a szobában.
1: Vannak ugye? Itt barátaid egyébként?
4: Igen, végül is mindegyik az. Nincs olyan, hogy...
1: Mindegy.
4: Csak ez csak az. Mert át szoktam menni a néglábú társunkhoz, a Flopihoz. Az egy szép fekete puli kutya. Szevele is szoktam játszani.
3: Lejöttetek.
1: Kocsival.
3: Milyen kocsival?
12: Zsóval.
3: Milyen színik Zsó?
12: Sárga volt. Olyan, mint a tálca, ami van.
1: Szeretsz itt lakni?
3: Igen.
1: Mióta laksz itt?
3: Amióta nem fog. Nem járok haza.
1: Szüleid?
3: Szüleim.
1: Vannak szüleid?
3: Krisztina.
1: Ő az anyukád?
3: Hát tesóm.
1: Ugye ő szokott téged látogatni?
3: Igen.
1: Te is délig dolgozol ma, ugye?
3: Igen.
1: Utána mit fogsz csinálni?
3: Utána megyek a udvarra, ebéd után, aztán.
1: Mit csinálsz az udvaron?
3: Hintázok. Az egy vacsora.
12: És ti hányan vagytok egy szobába?
3: Ádám, én.
1: Ketten. Hány éves vagy?
3: Már elmúltam.
1: De mennyi?
3: Nem tudom mennyi.
5: Ki van, hogy hívják?
1: Szia, én vagyok, Pille.
5: Pille? Te vendég vagy itt most?
1: Igen.
5: Te mit dolgozol?
1: Hallottad már a hobbi rádió?
5: Nem.
1: A számítógépet szoktál használni?
5: Az még sajnos nekem nincsen, de szeretném megtanulni.
1: Hát
5: persze. Nagyon szeretek szőni. Hogy hívják a másik bácsit?
1: Én meg a Robi.
5: Robi, nekem az aranygaluska kedvencem. Jó sok vanília öntett el.
1: Az nagy.
5: Két tányira meg tudok belőle enni.
1: Mikor ettél utoljára?
5: Nem tudom.
12: És ma lesz?
5: Ma nem. És a Sógor Anna nénit nagyon szeretem.
13: Aranyos.
14: Ez csak ő.
5: Mindenkit. Robi, te mit dolgozol, Robi?
12: Szociális munkás.
5: Te hol laksz, Robi?
12: Itt Budapesten.
5: Autóval jöttetek ide?
1: Igen. Mit dolgozol most?
5: Szövök.
1: Mit szősz?
5: Tarisznyá. Ez egy telefon?
1: Nem, ez az én hangrögzítőm, ez a mikrofonom.
5: És ezzel mit lehet sem hangrögzítő?
1: Fölveszik a hangot.
5: Jé. Mikor jöttök legközelebb ide?
1: Hát amikor meghívsz.
5: Meghívom benneteket.
1: Na.
5: Szokott lenni karácsonyi műsor, arra is lehet jönni.
1: Igen. És azon szoktál szerepelni?
5: Szoktam szerepelni.
1: Mit szoktál? Zenélsz?
5: Éneklek.
1: Mit szoktál énekelni?
5: Hát változó.
1: Például?
5: Hát... Mennyből az angyal.
12: Karácsonyi
5: dalokat. Karácsonyi dalokat szoktam.
14: Nem csak.
5: Igen.
14: A
5: Azt nagyon szépen, jól tudom, fogom kezed és fogják mások is. Ezt a Jutkanétől tanultam.
0: Én Karikó Kitty vagyok.
1: Te Kitty vagy. Te is szősz?
0: Igen.
1: Te is szősz.
0: Mire kezed?
1: Te is tarisznyát szősz most?
0: Nem, ebből egy táskol, ezt meg is tudom mutatni.
1: Aha.
0: Itt van.
1: Te látsz valamennyit?
0: Hát én egész jól látom.

0: Szoktál segíteni így a többieknek?
1: Igen, megkérnek, akkor igen.
0: Dezsővel jóba vagy?
1: Hát el vagyunk, igen, elbeszélgetünk.
2: Kakukit itt látom, akkor nagyon jól vagyok.
0: Együtt szoktatok egy asztalnál dolgozni mindig?
2: Nem, hát most nem, most már
1: itt. Az a lényeg, hogy mi a másik csoportban vagyunk, Dezsővel, két csoportban.
2: Majd hanem elfog. Bizony.
0: És így Marika néni szokott nektek segíteni?
2: Hát aki nem tudja,
1: hát igen.
2: Elmagyarázza, hogy hogy kell.
3: Ezzel szint kell váltani.
2: Szint, igen. Jó. Szint kell váltani.
0: És Marika néni mit szokott ilyenkor így segíteni, így ellenőrzi a munka folyamatot
2: egyébként?
4: Toldani.
3: Igen. Anyagot előkészíteni.
2: De milyen sportot szeretsz? Robi, te milyen sportot szeretsz?
5: Biciklizni
2: is csodálni. Nagyon szeretlek tégedet is, mindenki. Bliginénit is szeretem.
0: Dezső, hány éves vagy?
2: 27 vagyok, megmondom.
0: És te, Kitti?
1: Én, Horbi.
2: Édes Sódor Anna néni.
0: Itt laktok folyamatosan az iskolában?
1: Igen, bent lakunk.
0: Haza nem is szoktál menni?
1: De nekem az a helyzet, hogy most a szüleim kinnének inni, mert túlságban. Dortmundba, és én akkor szoktam hazamenni, mikor hazajönni.
0: Mikor voltak itt utoljára?
1: Húsvétkor.
0: És akkor hazavittek?
1: Igen.
0: És mit csináltatok otthon?
1: Hát voltunk ide, oda voltunk vasarolni, szültünk.
0: Dezső, te szoktál hazajárni?
2: Sajnos az a baj, hogy nem. Nem tudok hazajárni, mert szüleimről nem tudok semmit. Azt sem léteznek-e, azt sem vannak-e, hol vannak. Nem tudok semmit, nem, abszolút nem. Nagyon szeretek itt lenni, ez egy körszövő.
1: Sok idő kell hozzám, hogy tudom.
0: Marika néni szokta ellenőrizni nektek a...
2: Hát Ilona néni van, Ilona néni.
1: Nem csak Marika néni, Ilona néni, csak
2: Ilona.
3: Most velem vannak, de nyilván a segítő az.
0: Mióta tetszik itt dolgozni?
3: Én 10 éve. Ebben a munkatérben nem ebbe kezdtem. Július 1-én volt 10 éve, hogy felkerültem szociális gondozóként.
0: Mi lesz ezekkel az eszközökkel, amiket csinálnak?
2: Akkor szőny. Szerintem szőnyeg, vagy én nem tudom.
3: Nem, mert szerintem a kérdés az, értékesítésre vonatkozik, hogy hol fogjuk tudni. Pár pillanat nem tudom, mert a vezetésváltás történt, a múltat tudom mondani. A jelen pillanatban nem árusítunk, ezzel kapcsolatban nem tudok mondani. Valahol majd biztos eladjuk, már gyönyörű kosarak is készülnek, meg szőnyegek.
0: Volt itt ez a vezetőváltás, ugye Anna nővér halála óta. A sajtóban keringtek különböző információk. Önnek mi a véleménye erről?
3: Nagyon sok volt a csúsztatás és felháborító. Nagyon felháborító és undorító.
0: De mi lehetett a célja ezeknek a támadásoknak?
3: Hát ezek voltak, mit kérdeznek, hogy csinálták, mert nem tudom.
6: Elnézést, hogy elveszülöm, csak ez olyan téma, amit így a...
4: Ja, hogy itt nem.
6: Igen, tehát legnyugodtan kérdezni a dolgozókat, csak akkor ne jutál. Nem volt még semmi, mert tényleg csak...
3: Hát én nem is tudok más mondani, ez a véleményem. Tehát úgy sem mondani többet, az akik csinálták. Igen, az, hogy én ezzel kapcsolatban mit gondolok, az meg vagy igaz, vagy nem, inkább ennyi.
0: Ön jól érzi itt magát jelenleg.
7: A kísérőnk Sódor Anna.
6: Nekem erről az egészről, tehát kezdve onnan, hogy történt ugye egy vezetőváltás.
0: Ön jelenleg milyen státuszban van itt az intézményben?
6: Jelenleg a köznevelési intézményegység vezetője vagyok, és hát a új vezetés nevezett ki erre.
0: Előtte mondjuk nem is járt itt az intézményben, amikor ugye Fehér Anna...
6: De én akkor is itt voltam, csak akkor az óvodában voltam. Óvodavezető voltam. Most is ugye ott is vagyok, csak közben kicsit több feladat van ezzel a... Nyilván amikor jön egy új vezető, egy személy, több személy változó, de ez mindenképpen egy... Tehát ha volt egy működő rendszer, akkor az ember azt megszokja, abban benne él, az hozzászokása. Minden változás az kellemetlen valamilyen szinten. Nem szeretik általában az emberek a változást. Itt is ugye változás történt, vezetőváltás, stb. Azért ehhez kell egy kis idő, amíg az ember alkalmazkodik hozzá, és akkor utána mennek újra rendjén a dolgok. Itt ugye volt egy kis, hát mondjam így, hogy kakaskodás, nem tudom nagyon másképp kifejezni, és tényleg hát az a cikk, ami megjelent, meg aztán annak az ismétlése. Az én számomra az vérlázító volt, tehát én...
0: Annak akkor tulajdonképpen egyik része sem igaz?
6: Nem igazán, már szerencsére nem is emlékszem a részletekre, mert amikor megjelent, akkor elolvastam, aztán igyekeztem minél hamarabb el felejteni, meg túllépni rajta. Biztos, hogy van benne igazság is, mert azért nem teljes valótlanságot állították, de hogy nagyon kevés, nagyon minimális az igazság tartalma, és nem abba az irányba van kommunikálva. Tehát ez a klasszikus félig teli vagy félig üres az a pohár.
0: Szerint sem az ingatlan körül lehet itt a botrány?
3: Itt sok minden miatt van botrány, én azt gondolom, hogy első sorban a fejekben kell rendet tenni.
0: Végig és az új munkatársak milyen kapcsolatban vannak egymással?
6: Ez azért vicces kérdés, mert ez egy ilyen nomenklatúra lett itt, hogy vannak a régi munkatársak, meg az új munkatársak, de nem csak most, hogy a új vezetés van, előtte is volt már egy ilyen kis klikesedés. Igazából én azt gondolom, hogy a régiekkel is, újakkal is tudok jól együtt dolgozni. Intézmény meg a gyerekek érdekeit kell nézni, és azért a legtöbben ezt teszik az intézményben.
0: És a gyerekek nem éreznek ebből semmit?
6: Nem. Nem, tényleg próbáljuk.
0: És a felnőtt lakók hogyan reagálnak rá, ugye, akik itt laknak ugye a lakó otthonban?
6: Erre azért nem tudok válaszolni, mert én nővelük nagyon ritkán találkozom, és akkor is csak ilyen pár mondatot beszélünk, és ilyen nem szokott szóba kerülni.
7: És itt nincs vége. Talán folytatódik.
8: Köszönöm maguknak, hogy idejöttek, mert kívülről könnyű kritizálni, megjegyzést tenni, feltételezéseket mondani olyannyira, hogy magának a nővérnek a szellemét is úgymond nagyon könnyű volt ezzel bepiszkítani, amikor ugye itt a C-épületre kerül a sor, és tudáspénzt emleget valaki. Úgy gondolom, hogy be kell ide jönni, itt kell lenni, és akkor utána kialakulhat egy markáns vélemény, és lehet azt mondani, hogy mindenki depressziós és rossz kedvű.
9: Pilla, hol a pisjössz?
10: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
11: A viharkárok kétharmada a nyárra esik. Csökkent az élelmiszer pazarlás az elmúlt 9 évben. Csütörtökön hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A viharkárok egyre nagyobb része keletkezik a nyári hónapokban, az Allianz Hungária adatai szerint tavaly a teljes éves viharkár állomány közel kétharmada erre az időszakra jutott. Hosszabb távon 2014 és 2025 között a július bizonyult a legpusztítóbb nyári hónapnak. A legnagyobb károkat okozó viharok ekkor csaptak le az országra. A vizsgált időszakban a júliusi kárkifizetések összege akkora vagy, mint májusban és augusztusban együttvéve. Csökkent az élelmiszer pazarlás az elmúlt 9 évben Magyarországon. Az elkerülhető élelmiszer hulladék, vagyis az élelmiszer pazarlás mértéke az elmúlt 9 évben több mint 37%-kal csökkent Magyarországon, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal felmérése alapján, amelyről hétfőn közleményben tájékoztatta az MTI-t. A felmérés szerint a legnagyobb mennyiségben továbbra is a kész ételek, a friss zöldségek és gyümölcsök, valamint a pékáruk kerülnek a kukába. Ez a három élelmiszercsoport az összes elkerülhető élelmiszer hulladék több mint háromnegyedét adja. A kidobott élelmiszerek legnagyobb része azért végzi hulladékként, mert megfeledkeztek róluk, illetve túl sokat vásároltak belőlük, vagy a szükségesnél nagyobb mennyiséget készítettek el. Az elmúlt két évben az ország leghátrányosabb helyzetű településein élő 2200 rászoruló családnak nyílt lehetősége, hogy a felzárkózó települések program révén átálljon környezetbarát és biztonságos fűtésre, közölte a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kedden az MTI-vel. A 2022-ben indult, csaknem 11 milliárd forintból megvalósított szociális-energetikai program révén 2026-ra több lépcsőben és több helyszínen összesen 24 szociális naperőmű és egy energiatároló épült fel a Szeretetszolgálat Alapítványának segítségével. Kifogyott autójából a benzin a kapszálláson és üzemanyagért indulva 4 napon át mintegy 170 kilométert barangolt egy férfi. A férfire a Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület Juta térségében talált rá, adta hírül a Különleges Mentő Szervezet Facebook oldalán. A szervezet azt írja, egy telefonáló arról értesítette őket, hogy egy zavart férfival találkozott két település között mezőgazdasági területen. Az értesítésnek köszönhetően a szervezet megtalálta a zavart, kimerült középkorú férfit, akit a rendőrök beazonosítottak, a mentők pedig kórházba vittek. Csütörtökön a Dunántúlon egyre inkább felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, a Dunától keletre még gyakran erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és sokfelé várható zápor több helyen jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Élénk lökések kísérhetik a szelet, mindenhol véget ér a forróság, hajnalban 15-22, délután 24-31 fok között alakul a hőmérséklet.
10: Hobbi Rádió. Reklám.
7: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra.
12: A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre, szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
10: Reklámot hallottak.
13: Hobby Rádió. Értünk szól.
14: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music.
15: Kellemes rádiózást és jó vételt kívánok mindenkinek. Önök a Movie and Music című műsort, benne pedig Gera Zsoltot hallják. Elérkezett egy újabb óra, és egy újabb film, amely nem más, mint a Daredevil, avagy a Fene gyerek. Meglepő módon a filmben egyébként mindenki így szólítja a legújabb képregény adaptáció főszereplőjét, bár ez még csak a kezdet a leegyszerűsítés frontján. A Fene gyerek elnevez ez is többször elhangzik a filmben, és mivel nem ismerjük az eredeti képregényt, nem sikerült rájönnünk, vajon mit rejt ez a jelző, mert míg a Pókember vagy a Batman világos karakterek voltak, addig a Daredevil, vagy a Fene gyerek már egy sokkal értetetlenebb szuperhős. Na de hogy miről is van szó valójában, hamarosan kiderül, ám előtte hallgassunk meg két dübörgő nótát a filmből.

0: Papi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
0: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live.
0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
2: Movie and Music. Filmben a zene, zenében a film.
3: A képregény kultusz már nem csak az amerikai fiatalok hétköznapjait tölti ki szerte a világban, akadnak ugyanis olyan 8 évesek, akik őre mennének egy ritka komcsért, és persze a teljesen nagykorúak is rajongással beszélnek, a csak a rajzolók fantáziájában létező képregény alkotókról. Erre jó példát szolgáltatott Kevin Smith annak idején még kultnak számító filmje, a Képtelen képregény, amiben szinte minden szereplő a rajzfilm figurák megszállottja volt, akik miközben a saját életüket nem nagyon tudták élni, a képregény hőseikről egészen elszállt beszélgetéseket folytattak. Smith egyébként még nem hagyta abba a képregény őrületét, ugyanis 1998-ban még írt egy könyvet az új Daredevil történetekről, sőt, egy leheletnyi szerepben fel is tűnt a filmben, mint törvényszék szakértő.

0: Hobby Rádió. Értünk szól. Filmzenék egy órában az önök kedvéért.
1: Az önök kedvéért.
2: A képregény feldolgozások egy külön szekciót képeznek a filmek világában, az igazi szuperhősökkel foglalkozó komics filmek nem tagadják meg az eredetüket, és tele vannak eltúlzott vagy egydimenziós alakokkal, különleges képességű emberekkel, velei gonosz, negatív hőssel, hibátlan alakú nőkkel, és úgy általában a jó és a rossz összecsapásával. A Daredevil is ilyen, ha nem is a legjobb kiadásban. A Marvel Comics 1964-ben adta ki először a Daredevil képregényt, aminek a hőse egy vak fiú, aki a látása elvesztésével különleges képességekre tett szert, és így felnőve nappal ügyvédként, éjszaka pedig igazságtevőként tevékenykedik az örökös képregény városban, New Yorkban. A történet tehát nem sokban különbözik Supermantől, a vakságot leszámítva, legalábbis a filmből nem derül ki, miért kapott ördögi, vagy Devil jelzőt hősünk, mi benne a csavar, vagyis miért fene gyerek, és mondjuk nem Superman.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: Movie and Music. Filmzenék egy órában. Egy órában.
2: És akkor nézzük egy kicsit részletesebben a filmet, hogy valójában miről is szól. Egy balesetben Matt elveszíti a látását, úgyhogy végeredményképp apa nélkül és vakon kell felnőnie, de a jelek szerint ez sikerül neki, mert sikeres ügyvéd lesz belőle, az ártatlanok védelmezője. A felnőtt Matt ugyanolyan elzárkózott életet él otthonában, mint Superman vagy Batman szokott, egyetlen barátja van a kollégája, és persze nem jár senkivel sem. Aztán egy nap betoppan az életébe Elektra, egy görög milliómos lánya, akit nem más, mint Jennifer Garner alakít. És ezzel megváltoznak a dolgok körülötte, jó és rossz irányban egyaránt. A történet semmi más nem tartogat, mint egy szokásos képregény sztorit, de a fő gond nem ez, hanem a filmrevitel stílusa. A Daredevil filmen olyan, mint egy mozgásra kényszerített képregény. Egy tapottat sem mozdul az eredeti formájától, a színek legtöbbször pedig olyan komorak, mint amilyet a Batman Bailey Gotham City-ben láttunk, Daredevil ugrálása pedig a háztetőkön egyszerűen valószerűtlen, a fő gonoszok pedig olyan egyszerűek, hogy azt már az 5 évesek sem vennék be.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
1: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
3: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
4: Hagyományaink, értékeink Európában.
5: Ahol az érték a mérték.
0: A DR Studio műsora szombaton 10 órától.
6: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Movie and Music.
2: Filmzenék
1: egy órában.
2: Egy órában.
7: Kissé meglepő módon éppen Ben Affleck az, aki úgy, ahogy el tudja lavírozni a filmet egy darabig, bár neki sem adódik sok játék lehetősége, azért legalább neki akadnak jó pillanatai néha-néha. Ez kevésbé jön össze Jennifer Garnernek, az Aliasból ismert színésznőnek, aki izmosnak izmos, viszont nem nagyon érthető, mit miért csinál. A két főszereplő mellett még ott van a két főgonosz csapnivaló kiszerelésben, és az amúgy kitűnő Michael Clark Duncan a Halálsoromból vagy a Skorpió királyból, a vezér szerepében és a mostanában felfedezett ír színész Corin Farrell, mint célpont a gátlástalan gyilkos. Ezek a szinte átlátszó karakterek nem emelik a regényt vagy a film fényét, mint ahogy valószínűleg ez a két színész sem erre a játékra lesz majd a legbüszkébb. A film írója és rendezője Mark Stevens Johnson eddig még csak egy filmet szerzett, a borzasztóan nehézkes, a kisembert.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Képzelék egy órában az önök kedvéért.
2: Az önök kedvéért.
3: A kiszámítható történet a végső leszámolásra vesz még egy rossz fordulatot, ami miatt a film legvégén teljesen becsapottnak érezzük magunkat, mert nem csak szokatlan a befejezés, de lehangoló is. Bár az USA-ban a rekord teljesítménynek számított a Daredevil első heti jegybevétele, mi nem tudunk osztozni az amerikai a képregény őrült kiskölykök lendületén. Emellett, hogy valószínűleg az itthoni képregényeseket sem fogja hidegen hagyni az egyik szuperhősünk felbukkanása a mozikban, mi azt gondoljuk, és én is, hogy jobb lett volna, ha Daredevil megmaradt volna az eredeti formájában, és ne kívánkozott volna mozivászonra, ugyanis én biztosan jobban jártam volna ezzel a döntéssel. Remélem, megfelelő és kellő mennyiségű információval tudtam szolgálni önöknek az elmúlt egy

0: A magyarok az uniós átlagnál is jobban bíznak az EU-ban. Interaktív térkép segíti a városi fák megmaradását Szegeden. Csütörtökön mindenhol véget ér a forróság, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A legfrissebb EP felmérés szerint a magyarok az uniós átlagnál is jobban bíznak az EU-ban. A legutóbbi október-novemberi közvéleménykutatás óta 8% ponttal 75%-ra nőtt azoknak az európaiaknak az aránya, akik szerint az EU biztos pont a mai zűrzavaros világban. A magyar válaszadók ennél is nagyobb arányban 80%-kal gondolják így, ami a 2025 őszén készült felméréshez képest 14% pontos növekedés, derül ki az Európai Parlament szerdán közzétett legfrissebb Euróbarométer felméréséből. A válaszadók 73%-a több eszközt adna az EU kezébe a globális kihívások kezeléséhez. Az Európai Bizottság új szabályokat fogadott el kedden a PET palackok újrahasznosítására vonatkozóan. A szabályok első alkalommal határoznak meg módszertant a kémiailag újrahasznosított összetevők kiszámítására, ellenőrzésére és jelentésére. A brüsszeli közlemény szerint az új szabályok átláthatóságot biztosítanak az egyszer használatos PET palackok összetevői újrahasznosított tartalmának kiszámításában. Ez, mint kiemelték, kulcsfontosságú az egyenlő versenyfeltételek megteremtéséhez és a műanyag újrahasznosítási ágazat beruházási biztonságának szavatolásához. Interaktív térkép segíti a városi fák megmaradását Szegeden. Csupán a tavalyi év során több mint 2100 kiszáradt, elpusztult fát kellett eltávolítani Szegeden a közterületekről. Most létrehozták a lakossági segítségnyújtást koordináló faéltető térképes alkalmazást, amelyel a szegediek célzottan és szervezetten vehetnek részt a faállomány megóvásában. Az önkéntesek kiválaszthatják a környezetükben található fiatal fákat, és azt is rögzíteni tudják, mikor mennyi vizet használtak az öntözéshez. A madarak itatásának fontosságára hívta fel a figyelmet a Kánikulában a Dunadráva Nemzeti Park az MT-hez kedden eljutatott hírlevélben. Azt írták, hőség idején nem csak az embereknek, hanem a madaraknak is sok folyadékra van szükségük. A kertben jól elkészített itató a madarak gyülekező helye lehet, kialakításakor azonban ügyelni kell rá, hogy lassan mélyüljön, és a közepére érdemes lapos követ tenni, ahol a madarak megállhatnak, leszállhatnak. Csütörtökön változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, majd a késő délelőtti óráktól nyugati északnyugati irányból fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Az északi-északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. Rádió.
3: Ma is felrázzuk a várost, és most önök elé tárjuk egy koktélként. Érdekes témák, érdekes emberek. Ez a Koktél. A mikrofonnál.
4: Mindenkinek nagyon szép napot kívánok, én Tóth Mihály Nikolett vagyok, ez pedig már a Koktél első órája. Tudják, a következő 2 órában én fogom kevergetni, kavargatni önöknek a kizárólag alkoholmentes koktélt, melynek a hozzávalói a következők. Nem sokára arról lesz szó, hogy a túlzott kola fogyasztás izom problémákhoz vezethet. Ezek után könyvajánló érkezik itt a Koktélban, melyben ma Juhász Árpád a Kék bolygó vándora című könyvét ismertetem önökkel. Ezek után arra fogjuk keresni, remélem közösen, a választ, hogy az eper véde az ultraibolya sugárzástól. Mindezek után a koraszülött gyermekekről esik szó a fáma itt a Koktélban, mégpedig azt állítják a tudósok, hogy a zene táplálja a koraszülötteket. Ez vár tehát önökre ebben az órában, és egy kicsit előre kalandozza a következő 60 percre, Tudják, mindig egy témát járjunk körbe, most a kullancsokról lesz szó, hogyan védekezzünk a kullancsok, illetve a szúnyogok ellen, hogyan kell ezt kiszedni, mármint a kullancsot a bőrünkből, illetve a kullancs és a vérszívás, mit kell tudni róla. Ez vár tehát önökre a következő 60 percben, most egy kis lazító zene, utána, ahogy ígértem, arról lesz szó itt a koktélban, hogy a túlzott kóla fogyasztás izom problémákhoz vezethet.
3: Egy koktél felrázva és jól kikeverve. Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
3: Hungary Live.
5: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
6: Hagyományaink, értékeink Európában.
7: Ahol az érték a mérték.
8: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
1: Műsorajánlót hallottak.
8: Fobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Rossz hír a kóla ivóknak, mert hogy a túlzott kóla fogyasztás izomproblémákhoz vezethet. A kutatók figyelmeztetnek minket, hogy ha túlzásba visszük az édes kóla iszogatását, izmainkat kálium hiány veszélyeinek tesszük ki. A kálium hiányban szenvedő emberek esetében a vér kálium szintje olyan alacsonyra esik vissza, hogy az izmok működése során problémák léphetnek fel. Ennek tünetei lehet gyengeség, de komoly bénulás is. Jelentették ki görög orvosok, akik tanulmányok során olyan embereket vizsgáltak, akik naponta legalább 2 vagy 9 liter kólát is megittak. Ez már azt gondolom, hogy túlzás, főleg, hogy cukros üdítő italról van szó. A betegek között 2 állapotos nő is volt, mindkettőjüket kórházba kellett szállítani alacsony kálium szintjük miatt. A fiatalabb anyuka közel 3 liter kólát fogyasztott, elvesztette étvágyát és sűrűn hányt. Vérvizsgálatából kiderült, hogy káliumra lenne szüksége. A másik édesanyja naponta 7 liter kólát ivott, 10 hónapon keresztül, és szintén káliumhiányban szenvedett és izomgyengeségre panaszkodott. Mindkét beteg gyorsan és teljesen felépült, miután abbahagyták a kólafogyasztást, és intravénásan pótolták szervezetükbe a káliumot. Az emberek egyre több üdítőt isznak, és mind több probléma köthető ezekhez az egészségtelen levekhez, úgy mint a rossz fogak, az ásványi anyagok kioldódása a csontokból, és az emésztőrendszer problémái, illetve a cukorbaj, és egyre biztosabb, hogy a kólafogyasztás káliumhiányhoz vezethet, mondta az egyik kutató. A kólában 3 fő összetevő van, glükóz, fruktóz és koffein. Ezen anyagok hatása külön-külön nagyon változó lehet, magyarázza a professzor. A legtöbb esetben, amit a tanulmány során megvizsgáltunk, a koffein túladagolást tartották a legfőbb gondnak. Ezt más kutatók is igazolták, amikben koffein tartalmú, de glükóz és fruktóz nélküli termékeket teszteltek. Viszont a koffeinmentes kóla sem jelenthet megoldást, mivel a benne található fruktóz hasmenést okozhat, ami elősegítheti a káliumhiány kialakulását. Amondó vagyok, ha már ennyit szeretnénk inni, akkor azt vagy tegyük szénsavmentes ásványvízzel, ezáltal pótoljuk a szervezetünkben a szükséges anyagokat, vagy igyunk 100%-os gyümölcsleveket, ami viszont egészséges.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Hobbi rádió.

0: Itt a koktélben már is elérkeztünk a könyvajánlóhoz. Ma Juhász Árpád a Kék bolygó Vándora című könyvét ismertetem önökkel. Minden normális ember a lába elé néz, ha egy őserdei csapáson halad. Juhász Árpád viszont félig hátra fordulva a társaival beszélgetett, és csak az utolsó pillanatban vette észre, hogy egy zöld kígyó tekereg a lába előtt. Már nem tudott más tenni, rálépett a nyakára, ha nevezhetnénk így egy kígyófeje után következő test szakaszát, majd rémületben hatalmasat ugrott. A kígyó tovasiklott, s neki semmi baja nem lett. Babu, mondta neki a tanzániai fekete botanikus barátja, a babu a Kelet-Afrikában általánosan használt szuahéli nyelven tiszteletreméltó öregember és egyúttal nagyapát is jelent. Ezáltal Juhász Árpád a második életét kezdte meg. Ez ugyanis egy zöld mamba volt, és az, hogy a zöld mamba nem marjon meg valakit, aki rálép a csodák kategóriájába tartozik. Lehetett volna abban a pillanatban mondani azt, hogy mamba-bamba volt, na de hát ezt a szóviccet angolra nem lehet lefordítani, ezért is szép a magyar nyelv. Ez az epizód csak egyik annak a sok kalandnak, amely 99 ország becsavargása során történt meg Juhász Árpáddal. Volt, ahol kirabolták, volt, ahol börtönbe küldték, máskor lázadó indiánok elől menekültek, mint a kalandfilmekben, csúszva, mászva. De hol is kezdődhet a kaland? Itt Magyarországon. Amikor ő még kamasz volt, el sem lehetett képzelni, hogy valaha is külföldre utazzon. Ezért hát indián törzset alakítottak, és minden szabad időjükben járták a hegyeket. Megtanulták az erdei élet minden csinyát, binyát. Aludtak hóban, egyszer pokrózva, burkolózva, és gyufa nélkül próbáltak lángra lobbantani egy esti tábortüzet. Társai kóborló farkasnak keresztelték el Juhász Árpádot, és ehhez a névhez egy egész életen át hű maradt. Amikor ugyanis megnyíltak a határok, igyekezték bepótolni mindazt, amit fiatalkorukban elmulasztottak. Mint geológust persze elsősorban a vulkánok, magas hegységek, a gleccserek és a tengerpartok érdekelték, de utazásai során fantasztikus őserdőkbe is eljutott, és a világtól elzárt helyeken különös népcsoportok tagjaival köthetett barátságot. Látta, hogyan tűnnek el az ősi tradíciók, hogyan pusztulnak el az őserdők a globális éghajlatváltozás miatt, milyen drámai módon rövidülnek a gleccserek, hogyan kerülhet végveszélybe a Föld és a kék bolygó. Közel 50 év alatt 90 ezer diafelvételt készítette az általa bejárt tájakról, és ha ezek meg is fakultak időközben, fontos dokumentumai lettek a változó világnak. Szakmai érdeklődésének és a természet kíváncsiságának köszönhetően lett a kék bolygó Vándora. Tehát az elmúlt 50 év utazásairól, illetve élményeiről szól Juhász Árpád a Kék bolygó Vándora című könyve. Ennyi volt a könyvajánló itt a koktélban, nem sokára arról lesz szó, hogy az eper vajon véde az ultraibolya sugárzástól.
1: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Itt a koktélban már is arra keresjük a választ, hogy vajon véde az eper az ultraibaja sugárzástól. Koreai kutatók a földi eperben, málnában, áfonyában és a gránátalmában megtalálható ellagénsavat adtak laboratóriumi körülmények között emberi bőrsejtekhez, illetve olyan szőrtelen egerek bőrére kenték fel, amelyek erős ultraibaja sugárzásnak voltak kitéve. Az emberi sejtekben az ellagénsav csökkentette a kollagén lebomlását és a gyulladásos választ, vagyis a ráncok kialakulásának két legfőbb okát. Hasonló eredményeket értek el 4 hetes egerekben, amelyeket gyakran használnak bőrgyógyászati kísérletekhez, mivel bőrük hasonló az emberéhez. 8 héten keresztül 12 szőrtelen egeret tettek ki, hetente 3-szor egyre növekvő erősségű ultraibolya sugárzásnak. Ez az erősség embereknél napégést és bőrrákosodást okozott volna, állítják a Dél-Koreai Egyetem kutatói. Az egerek felének bőrére naponta ellagénsavat tartalmazó kenőcsöt kentek, azokon a napokon és amikor nem voltak UV-sugárzásra kitéve. A többi egérre nem kentek ilyen kenőcsöt. Azoknál az egereknél, akik nem kaptak ellagénsavat tartalmazó kenőcsöt, ráncok alakultak ki, és a bőrük megvastagodott, ez mutatja a bőr károsodását. Az ellagénsavat kapott egereknél kevesebb ránc képződött, állítja New Orleansban rendezett kísérletes biológia 2009 gyűlésén előadott tanulmány. Emberi bőrsejteken az ellagénsav úgy véd az ultraibolya sugárzás ellen, hogy gátolja a mátrix metalloprotáz enzimek termelődését, amelyek lebontják a kollagént és gátolja a gyulladási folyamatokban résztvevő ikem molekula képződését. Hogyha egy kicsit túl bonyolultra sikerült, azt kell mondani, hogy az eper valóban véd az ultraibolya sugárzástól, de csak is kismértékben, tehát nem szabad délelőtt 11 és délután 3 óra között kifeküdni védő felszerelés nélkül a napra, ám bár azt mondom, hogy talán védő felszereléssel sem, inkább ezt tegyük meg a nap többi szakaszában. Nagyon fontos, hogy védjük a fejünket, a bőrünket és a szemünket a magas ultraibolya sugárzástól. Azonban az eper egyik enzime is védhet minket. Néhány zene után pedig azzal térek vissza, hogy a zene táplálja a koraszülött gyermekeket.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve. Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: De voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyögéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

Itt a koktélban már is arról lesz szó, hogy az állandóan szóló TV árt a kisgyermekeknek. Árt a gyerekek agyi és a beszéd fejlődésének, ha a lakásban állandóan szól a televízió, mert csökkenti a hallott és a használt szavak számát, állítják amerikai kutatók. A tanulmány vezetője szerint a bekapcsolt televízió mellett a gyerekek és a gondviselőik is egyértelműen kevesebbet beszélnek, ami káros a kicsik fejlődésére. A vizsgálat megállapította, hogy minden egyes órában, amelyekben hangosan szólt a tévé, a gyerekek 50 ezer szóval kevesebbet hallottak a környezetükben lévő felnőttektől. A professzor elmondta, hogy a felnőttek átlagosan 941 szót mondanak ki óránként, ám akkor, amikor hangosan szól a televízió, szinte némán téblábolnak a kisgyerek mellett. Ez késedelmet okozhat a gyerekek nyelvi fejlődésében, sőt a figyelmüket és a megismerő képességeiket is hátrányosan befolyásolja, véli a gyermekorvos. A tanulmányban 329 két hónapos és 4 év közötti kisgyermekre helyeztek digitális felvevőt 2 esztendőn át, méghozzá véletlenszerűen kiválasztott napokon. A magnók 12-16 órán át folyamatosan rögzítettek minden hangot a környezetből. A kicsik és a felnőttek szavait, a háttérzajokat is egyaránt. A felvételeken azután megszámolták, hogy ki hány szót ejtett ki. Megállapították, hogy akkor, amikor a tévébe volt kapcsolva, mindenki kevesebbet beszélt. Mivel az amerikai háztartások 30%-ában folyamatosan szól a televízió, akár nézik, akár nem, a megállapításnak nagy jelentősége lehet a nyelvi és talán agyi fejlődésre is, hangsúlyozta a kutató. A tévé nem helyettesítheti a gyermekfelügyeletet, sőt csökkenti a megismert szavak számát. Én is tévé ellenes vagyok, mert hogy legyen annyi időnk, hogy leüljünk a gyermekünkkel mesélni, mondókázni, esetleg énekelni, bár be kell vallanom, hogy egy kicsit hazabeszélek, mert hogy bölcsödében is dolgozom, nem csak itt a Jazz FM-en lehet engem hallgatni, de ezt a tanulmányt jó, hogyha szem előtt tartjuk, hogy nem kell állandóan bekapcsolva lenni a tévének a kicsi közelében, sőt azt gondolom, hogy mi is tudunk érdekes programokat kitalálni, még hogyha nincs is gyermekünk, mint hogy egész nap a tévét bámuljuk.

0: Műsorajánló.
1: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.

0: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
1: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
2: Világjáró
3: a Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin, kedden 10-től
4: a Hobby Rádióban.
5: Szemfüles, a Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
6: Szemfüles, pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
7: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
6: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
7: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Műsorajánlót hallottak.
8: Hobby Rádió!
9: Hallottál már erről a rádióról?
10: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
11: Hobby Rádió, a hangadó.
8: Kattints ránk, hogy ránk kattanhat.

0: Ennyi volt a koktél első órája, de nehogy elmenjenek, elkalandozzanak máshová, mert nem sokára visszatérek, mégpedig azzal, hogy mit is kell tudni a kullancsról, hogyan kell ellene védekezni, és vajon hogyan is kell kiszedni a bőrünkbe, ha véletlen már belefúródott. Ezek után, illetve a kullancsokkal kapcsolatban még általános tévhiteket is hoztam, illetve hogy a kullancs és a vérszívás mit kell róluk tudni. Ez mind-mind ki fog derülni a következő 60 percben, ígérem, és remélem, hogy akkor is együtt fogjuk fogyasztani a kizárólag alkoholmentes koktélunkat.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Hobby Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Ismét Vöröskeresztes önkéntesek segítik júliustól a balatoni strandolók ellátását. Alacsonyabb a pollenterhelés. Csütörtökön hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Ismét Vöröskeresztes önkéntesek segítik júliustól a balatoni strandolók ellátását. 10 a Balaton déli partján található strandon lesznek jelen a Magyar Vöröskereszt önkéntesei júliustól, közölte a szervezet szerdán az MTI-vel. A közlemény szerint a több száz önkéntes a kagyló okozta vágásoktól kezdve a súlyos sérülések ellátásáig számos helyzetben nyújt segítséget. Szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat július 1 és augusztus 20 között van jelen a tól déli partján, hét települést is strandján. Alacsonyabb a pollenterhelés, a pázsitfűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja. Országosan a közepes magas, még az útifűé, a hársé, az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a szelíd gesztenye, a ciprus és a tiszafa félék, a fenyőfélék, továbbá a lágyszárú allergének közül a lórom, a kenderfélék, a libatoffélék, az ernyős virágzatúak és a gyékény pollenje. Ószászerte 90 egyetemi tantárgy válik digitálisan elérhetővé a hallgatók számára a Nemzeti Innovációs Ügynökség most lezárult programja révén, közölte az ügynökség kedden az MTI-vel. Azt írták, a hazai felsőoktatás digitális megújítását támogató fejlesztés eredményeként országszerte közel 500 egyetemi oktató, kutató és szakértő közreműködésével több mint 35 ezer oldalnyi tananyag, kézirat és 25 ezer médiaelem készült el. Kibővítik a Balaton 24 napi jegyet. Július 1 és augusztus 30 között teszt jelleggel kibővítik a Balaton 24 napi jegyet Siófokon és Balatonfüreden. A jegy a helyi autóbusz közlekedésben is használható, írta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében. Kiemelte, a két legnagyobb balatoni helyi közlekedési rendszerrel rendelkező városban szerdán elindul a teszt időszak, amelynek tapasztalatai alapján később akár további településekre is kiterjesztetik a rendszert. A Balaton 24 napi jeggyel a Balaton körüli vasútvonalakon, a helyközi autóbuszjáratokon, a Balatonfenyvesi kisvasútjáratain is korlátlan számmal lehet utazni. Csütörtökön a Dunántúlon egyre inkább felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, a Dunától keletre még gyakran erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és sokfelé várható zápor több helyen jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Élénk lökések kísérhetik a szelet, mindenhol véget ér a forróság, hajnalban 15-22, délután 24-31 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
5: Ma is felrázzuk a várost, és most önök elé tárjuk egy koktélként. Érdekes témák, érdekes emberek. Ez a Koktél a mikrofonnál.
6: Ez már a Koktél második órája. Én még mindig Tóth Mihály Nikulát vagyok. Remélem, hogy ebben az egy órában is együtt fogjuk kevergetni, kavargatni, és persze inni a kizárólag alkoholmentes koktélt, amelyhez a hozzávalók a következő 60 percben. Már is mondom, hogy mi. Nem sokára arról lesz szó, hogy hogyan védekezzünk a kullancsok és a szúnyogok ellen. Ezek után 10 hasznos tanácsot próbálok önöknek mondani, aminek a betartásával minimálisra csökkenthetjük a fertőzés veszélyt. Ezek után arról lesz szó, hogy ha kullancs már belénk fúródott, akkor mit is kell tennünk, hogyan kell eltávolítani, és általános tévhitekről is szó lesz ebben az órában. Ezek után a kullancs és a vérszívás, mit kell róla tudni, erről is szó esik itt a Koktélban. Ez vár tehát önökre ebben a 60 percben, remélem, hogy most is együtt fogunk kalandozni, így az információk és a jó zenék közepette. Néhány perces pihenő, és már is elkezdjük a mai témánkat, ami így általánosan a kullancsok.
5: Egy koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre!
3: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót!
3: Pilleso! Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
7: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap 4-től.
1: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió.

0: De hogyan is védekezzünk a kullancsok és a szúnyogok ellen? Mivel kullancsokat és szúnyogokat nem lehet megfelelő hatékonysággal írtani, egyre nagyobb szerepet kap az egyéni védekezés. A kullancsok és a szúnyogok száma az utóbbi időben jelentősen megnőtt. Ma már a városok parkjai, a strandok, sőt a saját kertjeink sem biztonságosak. A kullancsok főképpen az agyhártya, illetve az agyvelő gyulladást okozó vírust hordozzák, de majdnem minden ötödik állatban megtalálható a Lyme-kor baktériuma is. Ma már a szúnyogok is számos betegség hordozói lehetnek, ilyen a nyugat-nílusi láz, a malária vagy a tularémia. Pánikra azonban nincs okunk, a tudatos egyéni védekezés jó eséllyel megoldja a problémáinkat. A következő 10 hasznos tanács betartásával minimálisra csökkenthetjük a fertőzés veszélyt. Az első nagyon fontos, hogy időben oltassuk be magunkat. A második, hogy a szabadban ügyeljünk a megfelelő ruházkodásra. Ruházatunk legyen zárt, nadrágunkat tűrjük a zokniba, így a rovarok nehezebben férhetnek hozzá a bőrünkhöz. A harmadik, hogy húzzunk karimás kalapot. Az alacsony ágakról támadó kullancs a karimából nem tud kimászni. Illetve használjunk a testre és a ruhára permetezhető riasztószereket. Ez így általánosan a legfontosabb tanácsok. Néhány zene után tovább folytatom a hasznos tanácsokat a kullancsok elleni védekezéssel kapcsolatban.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Hobby Rádió.

0: Itt a koktélban tovább folytatva a hasznos tanácsokat, amivelek betartásával minimálisra csökkenthetjük a kullancs, illetve a szúnyog fertőzés veszélyt. Az ötödik lenne, hogy a vásárlás előtt olvassuk át a vásárlói tájékoztatót, nézzük meg, milyen hatóanyagokat tartalmaz a készítmény. A dietil, tolumaid hatóanyagokat tartalmazó szerek hatékonyak, mégis kíméletesek, kisgyermekek bőrén is használhatjuk őket. A pikaridin tartalmú készítmények fokozott igénybevétel esetén is védelmet nyújtanak. A hatodik, hogy pontosan tartsuk be a riasztószerek használati utasítását. A hetedik, hogy a 12 év alatti gyermekek védelméről nekünk kell gondoskodnunk. Ne engedjük, hogy ők fújják be magukat a riasztószerekkel. Tenyerünkbe fújt permettel, krémmel kenjük be a szabadon hagyott bőrfelületeket, illetve sprével a ruhájukat is. A nyolcadik fontos tanács, hogy a szúnyogok ellen hatékony kiegészítő védekezés kültéren a riasztó spirálok, illetve beltéren a szúnyogháló vagy elektromos szúnyogirtók használata. Az is nagyon fontos, hogy a természetjárás, a séta, illetve a kerti munkák után mindig kérjünk meg valakit, hogy alaposan vizsgálja át a bőrünket, nem bújta meg rajta valahol egy kullancs. Tapasztalatból tudom mondani, hogy igenis nagyon fontos, hogy átnézzük magunkat, főleg a hajlatoknál, ugye ott vékonyabb a bőr, és ott jobban bele tud menni a kullancs. A kisgyermekeknél fokozottan oda kell erre figyelnünk, mi felnőttek pedig azért egymást jobban át tudjuk látni. Szokták mondani a szülők nekem a bölcsödében, hogy azért vágatják le a gyermek haját nagyon-nagyon rövidre, sokkal jobban átlássa. Én azt tudom mondani, hogy fejben azért még nem találkoztam kullanccsal, nyakon, mellkason már annál inkább, lábujjak között is már megfigyeltem kullancsot, úgyhogy ezek a testtájak azok a területek, amit célszerű jobban átnézni, illetve ne felejtsék el tényleg a gyermekeket fényvédőszerrel, illetve kullancs, illetve szúnyogriasztóval bekenni, mert hogy az ő egészségük a legfontosabb.
1: Koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: nem tudod merre tovább. Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Szerintem ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
3: Reklámot hallottak.
4: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Itt a koktélban tovább folytatva a kullancsok témakörét, most arról lesz szó, ha kullancsot találunk magunkban, akkor hogyan is kell ezt eltávolítani, de ezzel kapcsolatban vannak általános tévhitek is. A kirándulások után vagy a hosszabb túrák alatt érdemes rendszeres kullancsvizitet tartani és megkérni, hogy egy közeli hozzátartozó vagy barát segítségét egymás átvizsgálására. A kullancs inkább a puhább bőrfelületek környékén szív vért. Ha sikerül felfedeznünk egyet, nem érdemes ész nélkül belevágni a kullancs kioperálásába. A kullancs szakszerűtlen eltávolítása miatt fertőzéseket szedhetünk össze. A kullancs eltávolítására tilos hegyes, éles tárgyakat használni. Nem javasolt a kullancsot tűvel kikaparni. Ha átszakítjuk a kullancs potruháját, a fertőzött béltartalom átkerül az áldozat szervezetébe. Hasonló elvek alapján nem ajánlott a bőrbe fúródott kullancsok kiálló potruháját folyamatosan tekerni, ezzel csak azt érjük el, hogy a kullancs megpróbálja magát egyre mélyebbre beásni, rosszabb esetben pedig a forgatás miatt a kullancs teljes béltartalmát átpumpálhatjuk az áldozatba. A kullancs hatékony eltávolítására használjunk kullancs eltávolító csipeszt, amit a gyógyszertárban bármikor beszerezhetünk, de alternatív megoldásként erős cérnával is próbálkozhatunk. A kullancs eltávolításáért nem kell orvos segítségét kérni. A lényeg, hogy nem szabad pánikba esni, nem szabad éles tárgyal kikaparni, dörzsölni, csavarni, nyomkodni. A fej végénél a beágyazódott élősködő tövében fogjuk meg a kullancsot a csipesszel vagy a hurokra tekert cérnával, és húzzuk ki. Mielőtt azonban kitépnénk a kullancsot, bizonyosodjunk meg róla, hogy lábaival már nem kapaszkodik az áldozat bőrébe. A kullancs eltávolításakor a fej beszakadhat, ettől azonban nem kell megijedni. Nem szabad tűvel kikaparni, ilyenkor a kullancs már nem fertőz, a beszakadt feje pedig idegen testként pár napon belül kilöködik a testből. Vannak tűszúrásnyi, alig észrevehető kullancsok, ezek nagyon-nagyon-nagyon ritkán fertőzöttek. Vérszívásuk csak néhány óráig tart, utána elhagyják az áldozataikat. Tehát nem érdemes tűvel kioperálni őket. Ha kint van a kullancs, fertőtlenítsük a sebet alkohollal vagy jóddal, majd jegyezzük fel a kullancs csípés helyét és időpontját. A kitépett kullancsot tegyük el egy kis dobozba, mert ha esetleg később tüneteink lennének, akkor a kullancs átvizsgálásával következtetni lehet a fertőzésre. A tünetekkel kapcsolatban, tehát a különböző fertőzésekkel kapcsolatban segítségül lehet hívni az internetet. Azt gondolom, hogy egyénenként függ is a tünet erőssége, illetve külön kellene vennünk a Lyme-kort, az agyvelő, illetve az agyhártya gyulladást. Ehhez pedig a mi műsoridőnk nem elég, úgyhogy tényleg bátran használják nyugodtan az internetet, illetve kérjék ki a házi orvos véleményét.
1: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Itt a koktélban még mindig a kullancs a témánk, és a kullancs és a vérszívás, mit kell erről tudni? A kullancs számára az emberi vér is kedvelt táplálék, meg lehet, nem minden kullancsfaj szív emberi vért. A Magyarországon honos kullancsok azonban sajnos előszeretettel táplálkoznak belőlünk. A kullancs miután rávetette magát áldozatára, végig masírozik az emberen, hogy megfelelő behatolási pontot találjon. A nyelvével érzésteleníti a bőrfelületet, majd az elülső lábával szinte orvosi precizitással felvágja azt. Miután felnyitotta a bőrfelületet, a kullancs lábaival lehorgonyozza magát, majd ormányával megkezdi a behatolást. A kullancs ormánya hasonló, mint egy nyílvessző, csak befelé tud haladni. A kullancs a beágyazódást követően nem kezd rögtön vérszívásba. Eleinte csak nyiroknedvet szívja, majd 4-6 óra elteltével vágja fel a kapilláris véreret és kezd vérszívásba. A vérszívás időtartalma a kullancs nemétől és fejlettségi állapotától függ. A hím kullancs néhány óráig, míg a nőstény kullancs napokig is képest vért szívni. A pete rakásra készülő kullancs azonban akár hetekig is csünkhet az áldozatán. Hogy ez idő alatt a vér ne alvadjon meg, a kullancs egyik nyálmirigye véralvadásgátló anyagot termel, ami meggátolja a vér megszáradását. A kiszívott vér a kullancs kesztyűszerű bélrendszerébe kerül, aminek hatására a potrohája babszem nagyságúra is megduzzadhat. Magyarországon két fő kullancsfaj létezik, ami a kutyában található, illetve ami az emberben. A kutyában található általában szürkés színű, az emberben található általában barna vagy fekete. Erre is érdemes odafigyelni, főleg akkor, hogyha kutyánkban már találtunk, vagy a cicánkban kullancsot, akkor a gyerekeket is érdemes átnézni, mert ahol van kutya kullancs, ott lehet emberi kullancs is, mármint ami az embert támadja meg. Remélem, hogy eléggé fel tudtam hívni az önök figyelmét a kullancs veszélyre, és a kisgyermekeket célszerű beoltatni, mármint a betegségek ellen, mert hogyha fertőzött kullancsal találnak, akkor a gyermekeket jobban legyengíti, mint a felnőtteket, és sokszor a gyermekek önfelett játék közepette nem is veszik észre a veszélyt, illetve nekik persze még nem is kell tudni, hogy hol milyen veszély leselkedhet rájuk. Mi nekünk, szülőknek a felelősségünk, hogy minden egyes természetjárás, nagyséta, liget, parkozás után nézzük át a gyermekünket, és ahogy említettem, a kertben sem lehetünk biztonságban, ott pedig nekünk kell gondoskodni a megfelelő irtásról. Ezzel kapcsolatban is hívják segítségül az internetet, vagy rajtunk keresztül is több információt megtudhatnak.
1: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél.
2: Hobby rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
1: Hobby rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Műsorajánló.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90. A varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
6: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Ettől lesz duplán jó.
1: Csák Attilával.
2: Gyere velem, táncolj mi!
3: A tudomány mai állása.
4: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
3: Egy műsor
4: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: A tudomány mai állása.
5: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
3: Jó szórakozást!
4: Jó szórakozást!
6: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
7: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
8: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
9: Nagy generáció! Illés!
10: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
9: Omega!
11: Oh,
9: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
12: I want to break free.
9: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
7: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
13: Műsorajánlót hallottak.
7: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Ennyi volt a Koktél második órája, remélem, hogy egy hét múlva ugyanitt ugyanebben az időben találkozunk. Mindenkinek további kellemes rádiózást kívánok, én Tóth Mihály Nikolett voltam, a viszonthallásra.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás, a rádióban is.
1: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
2: Retikül, az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
3: Retikül, szerdán 16 órától.
4: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
1: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
2: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
5: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
2: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
8: UK Fever Show.
9: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
1: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
10: UK Fever Show. Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Csökkent az élelmiszer pazarlás az elmúlt 9 évben Magyarországon. A viharkárok kétharmada a nyári időszakra esik. Csütörtökön mindenhol véget ér a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Csökkent az élelmiszer pazarlás az elmúlt 9 évben Magyarországon. Az elkerülhető élelmiszer hulladék, vagyis az élelmiszer pazarlás mértéke az elmúlt 9 évben több mint 37%-kal csökkent Magyarországon, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal felmérése alapján, amelyről hétfőn közleményben tájékoztatta az MTI-t. A felmérés szerint a legnagyobb mennyiségben továbbra is a kész ételek, a friss zöldségek és gyümölcsök, valamint a pékáruk kerülnek a kukába. Ez a három élelmiszer csoport az összes elkerülhető élelmiszer hulladék több mint háromnegyedét adja. A kidobott élelmiszerek legnagyobb része azért végzi hulladékként, mert megfeledkeztek róluk, illetve túl sokat vásároltak belőlük, vagy a szükségesnél nagyobb mennyiséget készítettek el. A viharkárok egyre nagyobb része keletkezik a nyári hónapokban, az Allianz Hungária adatai szerint tavaly a teljes éves viharkár állomány közel kétharmada erre az időszakra jutott. Hosszabb távon 2014 és 2025 között a július bizonyult a legpusztítóbb nyári hónapnak. A legnagyobb károkat okozó viharok ekkor csaptak le az országra. A vizsgált időszakban a júliusi kárkifizetések összege akkora volt, mint májusban és augusztusban együttvéve. Alacsonyabb a pollen terhelés, a pázsitfű félék és a csalánfélék pollen koncentrációja. Országosan a közepes magas, még az útifűjé, a hársé, az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a szelíd gesztenye, a ciprus és a tiszafa félék, a fenyőfélék, továbbá a lágyszárú allergének közül a lórom, a kenderfélék, a libatoffélék, az ernyős virágzatúak és a gyékény pollenje. Kibővítik a Balaton 24 napi jegyet. Július 1 és augusztus 30 között teszt jelleggel kibővítik a Balaton 24 napi jegyet Siófokon és Balatonfüreden. A jegy a helyi autóbusz közlekedésben is használható, írta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében. Kiemelte, a két legnagyobb balatoni helyi közlekedési rendszerrel rendelkező városban szerdán elindul a teszt időszak, amelynek tapasztalatai alapján később akár további településekre is kiterjesztetik a rendszert. A Balaton 24 napi jeggyel a Balaton körüli vasútvonalakon, a helyközi autóbuszjáratokon, a Balatonfenyvesi kisvasútjáratain is korlátlan számmal lehet utazni. Csütörtökön változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, majd a késő délelőtti óráktól nyugati északnyugati irányból fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Az északi-északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul.
2: Hobby Rádió.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 2. napján köszöntjük Otto nevű kedves hallgatóinkat. A germán eredetű férfi név az Otto névből ered, mely az OT kezdetű nevek becézett alakja, jelentése birtok és vagyon. Ünnepelnek még az Ottók január 16-án, február 23-án, március 23-án, szeptember 22-én és november 18-án is. Becézése Ottóka, Otti, Ottika, Otus jeles viselői ennek a névnek, Korvin Otto kommunista politikus, Bláti Otto Titus gépészmérnök, az elektronika úttörője, Herman Otto természettudós, néprajzkutató, valamint ön kedves Otto. Szintén ezen a napon köszöntsék még Jenő, Marcián, Mária, Odin, Ottokár, Sarolt, valamint Várkony nevű kedves ismerőseiket.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk! Hobbi Rádió. Értünk szól!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 2-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem. Nagyon korán, 1271-ben kezdjük, július 2-án Pozsonyban békét kötött 5. István és 2. Ottokár cseh király. Ottokár lemondott a hozzápártolt urak támogatásáról és az átadott nyugat-magyarországi várakról. Ezt nevezzük pozsonyi békének. A 16. századdal folytatjuk. 1566. július 2-án Salon de Provence-ban 62 éves korában meghalt Nostradamus, francia orvos és asztrológus jövendőmondó. Orvosként a pestis leküzdésért harcol, de ebből nem tudott megélni, így egy obszervatóriumot állított fel. 1555-ben megjelentette Prophetis című művét, amely jövendőléseket tartalmazott történelmi eseményekkel, találmányokkal és katasztrófákkal kapcsolatban. Megjósolta, hogy második Henriket egy lovagi tornán halálos baleset éri. Amikor ez beigazolódott, általánosan elismerték, és híres jövendőmondó lett, akinek jóslatai máig is hatnak. Most aztán ugorjunk a 20. századra. 1936. július 2-án született Hoffi, azaz Hoffmann Géza humorista. Kossuth díjas, Jászai Mari díjas, kiváló és érdemes művész. Maradunk továbbra is a 20. században. 1958. július 2-án Nyíregyházán megszületett Friderikus Sándor újságíró, Pulitzer díjas író, showman. A Magyar Rádió riportereként dolgozott 1986-ig. 1984 óta szerkeszt és vezet talkshowkat, cikkeket és riportokat ír. 1989-től ismét készített rádióműsorokat is, néhányat műveiből. A Szigorúan Nyilvános, ez egy interjúk összefoglalója, az Isten óvd a királynőt, valamint a Halhatatlan interjúim. 3 évet lépünk csak előre, 1961. július 2-án Ernest Miller Hemingway Nobel-díjas amerikai író 61 éves korában öngyilkos lett. Legismertebb művei az Akiért a harang szól, valamint az Öreg halász és a tenger. Ugorjunk a 20. század végére, 1994. július 2-a a Sportújságírók napja. A Nemzetközi Sportújságíró Szövetség 1994. szeptemberében Párizsban tartott ülésen magyar javaslatra július 2-át a Sportújságírók napjává nyilvánította annak emlékére, hogy az AIPS 1924. július 2-án alakult meg, 1995-ben ünnepelték először. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Üzenet Péter apostol első levele második részéből.
1: Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket.
2: Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

2026. július 2-a, csütörtök. Szűz Mária látogatása Erzsébetnél, Sarlós boldogasszony ünnepe. Áldott vagy te az asszonyok között. Evangélium Szent Lukács könyvéből, első fejezet, 39-től az 56. versig. Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, s a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. De hogyan lehet az, hogy uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felújongott méhemben a magzat. Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Mária megszólalt. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben. Mert tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, lám ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a hatalmas, szentséges az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre száll mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjel szórta mind a gőgös szívűeket, lesöpörtett ronnyukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosokat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolt a gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte, Ábrahámnak és utódainak mindörökre. Mária ott maradt még körülbelül 3 hónapig, azután visszatért az otthonába. Elmélkedés. Mária sietve elindul a hegyek közé, szíve alatt hordja a gyermeket, aki a megváltó. A názereti lány személye egyszerre rejtett és dicsőséges. Az a nő, akit Isten kiválasztott, nem hátradől, hanem útra kell. Nem önmagával van elfoglalva, hanem másokat keres, konkrétan Erzsébetet, aki maga is csodát hordoz szíve alatt. Kettőjük találkozásának hátterében ott a Szentlélek. Öröm, hála és jövendőlés egyszerre fakad fel a találkozás pillanatában. Erzsébet felismeri Mária méhében az Urat, és Mária hála énekre fakad. Magasztalja lelkem az Urat. Ez az ének nem csupán szép vallásos szöveg, hanem a hívő ember válasza a kegyelemre. Mária nem magát emeli fel, hanem azt ünnepli, hogy Isten kegyelme csodás dolgokat képes tenni azokkal, akik alázattal engedelmeskednek neki. A Magnifikát évszázadok óta az egyház imája. A szegények, az elnyomottak, az egyszerű emberek hálaadása ez, akik tudják, hogy Isten hűséges. Mária ebben az imában nem a jövőről álmodozik, hanem a jelenben megtapasztalt csodát ünnepli. Az igazi hit cselekvő, és nem passzív, nem saját érdekeit keresi, hanem másokat szolgál. Mária alázata az isteni erő legmélyebb hordozója. Nekünk is azt üzeni, induljunk el, vigyük Krisztust a szívünkben másokhoz, és legyünk hálásak, ha felismerik a bennünk élő Urat. Mária, Isten anyja, segíts, hogy hozzád hasonlóan én is elinduljak a szolgáló szeretet útján. Taníts engem észrevenni mások szükségét, hordozni Krisztust a szívemben, és jelen lenni a világban szeretettel. Add, hogy ne magamat, hanem az Urat megtapasztaljam. Taníts hálásnak lenni, amikor Isten megajándékoz, és hinni akkor is, amikor nem látok világosan. Segíts, hogy bátran mondhassam, nagyot tett velem a hatalmas Isten. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy 1916-ban az orosz pilóta állítólag megtalálta Noé bárkáját Aralát hegyén. A cár egy 100 tagú expedíciót küldött a helyszínre, akik mintákat és fényképeket hoztak, de minden eltűnt a kommunista forradalom ideje alatt. 1955-ben Francis Navarra kézzel faragott fadarabokat hozott el a hegyről, amik a vizsgálatok szerint 5000 évesek. Az USA műholdjai és kémrepülőgépei által készített fotókon is valami nagy, megmagyarázhatatlan rendellenesség található az Ararat hegy csúcsa közelében.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just

0: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Egy elfelejtett régi magyar ételt hoztam itt a rádió receptklubjába, csáki rostiós fogunk készíteni. Az elkészítési módja a következő. Rostiósokat viszintesen bevágjuk. És ez nem csak rostiósból, megmondom őszintén, hétvégente otthon karajból szoktam elkészíteni. Szóval a rostiósokat viszintesen bevágjuk, széthajtjuk, vékonyra kiveregetjük, szélein az inakat bevagdaljuk, sóval, borssal meghintjük. Ezután lecsót készítünk. A hagymát ezúttal apróra, a zöld paprikát és a paradicsomot kockára vágjuk a lecsóhoz. Ha elkészült, ráöntjük a jól elkevert, megsózott tojást, és a lecsóval addig sütjük, amíg meg nem köt. Ezt elosztjuk a húszszeletekre, szétkenjük rajtuk a széleit, ráhajtjuk, és hosszában rúd alakúra összegöngyöljük, majd vékony zsineggel átkötözzük. Ezt a zsineges átkötözést el lehet felejteni abban az esetben, hogyha a tepsibe egymás mellé szorosan rakjuk a rúd alakúra csavart hátszíneket. A tekercseket zsírban időnként megforgatva sütőben körülbelül 15 percig elősütjük, majd áttesszük egy lábosba. A fennmaradó zsírban a finomra vágott hagymát aranysárgára pirítjuk, gyorsan elkeverjük fűszerpaprikával, erre vigyázzunk, mert hogyha a paprika megég keserű lesz, és kevés csontlével vagy vízzel a húsokra öntjük. Fedő alatt mérséggel tűzön pároljuk, levét mindig csak kevés folyadékkal pótolva. Ha félig puha, a zöld paprikát és a paradicsomot adunk még hozzá. Amikor elkészült, a tekercseket kiemeljük, a zsineget eltávolítjuk, a levet lisztes, simára kevert tejfőlel behabarjuk, kiforraljuk és átszűrjük. A tekercseket rézsútosan felszereteljük, és a mártással leöntjük és petrezselyem zöldével meghintjük. Köretnek nagyobb vajas galuskákat adunk hozzá. Ehhez 120 g vajat 3 tojásságával kikeverjük, megsózzuk, hozzákeverjük a 300 g lisztet, majd a fehérjékből felvert kemény tojáshabot elvegyítünk hozzá, és vizezett kanállal forrásban lévő sós vízbe szedve kifőzzük. Ha próbafőzésnél a vajas galuskák szétfőnnének, lisztet, ha túl kemény, egy kis vizet vagy vajat adhatunk hozzá.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Műsorajánló.
0: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Egészségedre.
4: Egészségedre.
2: Egészségedre.
4: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
2: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
5: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
6: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
2: Műsorajánlót hallottak.
7: Hobby Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Kamu reklám.
1: Elnézést, hölgyem, hogy kérdezzem meg. Mióta a férje Blendamedet használ, jobbak a fogai?
2: Nem, de a tojásai már kemények.
0: Kamu reklámot hallottak.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
2: Elkészült a kórházi fertőzések mérését lehetővé tevő módszertan. Mentális egészség nélkül nincs egészség. Csütörtökön mindenhol véget ér a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Elkészült a kórházi fertőzések mérését, validálását és publikálását lehetővé tevő módszertan és irányelv, jelentette be az egészségügyi miniszter a tárca Semmelweis napi ünnepségén kedden Budapesten. Hegedűs Zsolt azt mondta, ősz elején indul ezen adatok nyilvános közzététele, és a szakmát bevonva érthetően összehasonlítható módon fogják tájékoztatni a lakosságot és a döntéshozókat is. Hozzátette, ezek nem azért lesznek nyilvánosak, hogy bárkit megbélyegezzenek, hanem azért, hogy közösen tudjanak javítani. Mától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért, ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024. november 27-i ülésén döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendet.

rendelet módosításával. A rendelkezés 2026. július 1-én lépett hatályba. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja. A társadalom mentális egészségének javításáról tanácskoztak Budapesten. Mentális egészség nélkül nincs egészség, hangzott el a Mentális Egészség Magyarországon 2026 címmel megrendezett tanácskozás sajtótájékoztatóján kedden Budapesten. A program kezdeményezője országos mentális egészség program megvalósítása mellett érvelt. Unoka Zsolt, a program kezdeményezője, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának professzora hangsúlyozta, a kutatásaik szerint Magyarországon a lakosság 10-15%-a küzd komplex poszttraumás stressz zavarral, ami az önkép sérülését, kapcsolati és érzelmi zavart jelent. Ennek a helyzetnek a kezelésére pedig csak társadalmi összefogással egy országos mentális egészség program megvalósításával lehetséges. Az Európa Tanács korrupció ellenes szakértői csoportja kedden közzétett éves jelentésében felszólította az európai kormányokat, hogy tisztségviselőik példamutatásával mozdítsák elő a korrupcióval szembeni zéró toleranciát a közigazgatás, az intézmények és a társadalom minden szintjén. Ezt szilárd jogi és intézményi keretek elfogadásával és hatékony végrehajtásával kell párosítani. Csütörtökön a Dunántúlon egyre inkább felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, a Dunától keletre még gyakran erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és sokfelé várható zápor, több helyen jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Élénk lökések kísérhetik a szelet, mindenhol véget ér a forróság, hajnalban 15-22, délután 24-31 fok között alakul a hőmérséklet.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Műsorajánló.
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
5: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
4: World Life.
6: A tudomány mai állása.
7: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
6: Egy műsor
7: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
6: A tudomány mai állása.
8: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
6: Jó szórakozást!
7: Jó szórakozást!
9: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
0: Vasárnap léptől.
1: Műsorajánlót hallottak.
10: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.